Na ilyen, mikor a rádió egy DJ-t dalt készítenek. Itt az igazi mai sláger a Stadium X-től, Metzkenikitől a Lecület Migó. Erre is jöhet a szavazat a rádió egy top 500-ban. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. És mutatok egy másik dalt, amire ugyancsak jöhet, és szerintem jön is sok szavazat majd. Terry Swims, a The Door, amit már is indítok tőle a rádió 1-en.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, de nagy kedvenc szólsz, és de nagy kedvenc jön még hozzá egy újdonság konkrétan Robin Schulztól, aki egy olyan családban nőtt fel, ahol a mindennapokat tényleg átszőtte a zene. Az apukája a 80-as években ismert DJ volt a legfelkapottabb klubokban, ezért nagyon sokszor már járt vele együtt is idézőjelben dolgozni, és szinte a klubokban nőtt fel. Ez meg az újdonság tőle, Robin Schulz és a Better Times a Rádió 1-en. Mi a

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a konténerkulcsokat pedig még ma is lehet gyűjteni Balázséknál, Latisnál és Gergőnél is, pénteken pedig valaki kinyitja a konténert. Ez pedig az újdonság Regál Lilitől, a Hear Me, amit indítok a rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a rádió egyen.
2: Ez a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is olyan nagy kedvencek, mint Alex Warren Fuel Dream, vagy éppen Lost Frequencies Live It All, de hozom a legújabbat Loitól is, de egy nagy kedvenc Ed Sheerantől is bekészítve, amit rég hallottuk, a Perfect-et. Imádni fogjuk, ahogy a kezdést is. Tóth Abigail Accent, Sugar Daddy, mindjárt ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Jelentős számú önkéntes bevonásával indul egy innovatív kutatás a körömelváltozások és a vitaminhiány közötti összefüggés bizonyítására. A Pécsi Tudományegyetem és egy

0: A Mediner Kft. Szakemberei, hogy a kozmetikailag zavaró körömmelváltozások, valamint a szervezet ásványi anyag és vitamin hiánya között közvetlen összefüggés áll le fenn. Mivel a PTS szakemberei szerint a köröm állapota alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire, a vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kéz körmükön kozmetikailag zavaró körömmelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömmelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Rádió E, csak igazi mai sláger. Mert egy picivel 3 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágereket pedig nem csak hogy hozom ebben az órában, hanem mutatom a legújabbakat is. Most például Alex Warrentől ez a Fewer Dream, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. How did

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, de jó ez a dal! Ed Sheerantől, és milyen rég hallottuk? Na, ezért pörgettem le. A folytatásban pedig Loi, akinek egy másik angola nagy példaképe Adele, akivel nemrég találkozhatott is, ami hát nem meglepő módon meghatározó élmény volt eddigi karrierjében. Ez meg a legújabb tőle, ez is egy mérföldkő azért nála. Loi David Puentes-zel jön, ez a Golden Summer, amit már is indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy konténer. A legújabb őrület. Hallgassa a Rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió egy konténerhez.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a top 500 szavazás pedig folyik, mi közösen állítjuk össze a hallgatókkal az ország legkomolyabb, legpontosabb slágerlistáját, és igazából úgy igaz ez a mondat, hogy a hallgatók szavaznak, mi meg összeírjuk. Tehát igazából ez a munka összetett része. Mi azt tesszük hozzá, hogy minden egyes szavazatot, ami beérkezik, regisztrálunk, van egy giga nagy Excel táblánk, ebben mindenki írja a frissen beérkezett szavazatokat, segítenek benne egy csomóan egyébként az irodából nekünk, szóval tényleg figyelünk, és mindent regisztrálunk, és most éjszaka is várjuk ezeket, akár telefonon, Viberen, SMS-ben, e-mailben, vagy valamelyik social oldalunkon, bárhol lehet szavazni. És mutatjuk a tippeket is, ez például egy újdonság, Lost Frequencies és a Live It All, amit indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, attól pedig ma is jönnek Balázsék, egy új hét indul velük, a következő órában pedig ez a nagy kedvenc alapozza meg a hangulatot majd. A Őrzalába Purple Disco Machine jön, a Wonderful Life 2025-ös verziója, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ehető csomagoló anyagot készítettek. Egy lengyel egyetem design hallgatója új típusú, teljesen ehető és újrahasznosítható csomagolással állt elő. A Scooby innovatív megoldása segítségével a gazdálkodók saját maguk termeszthetik csomagolásukat, ráadásul mindezt hulladéktermelés nélkül. Az ehető és vegán biocellulóz anyag valójában erjesztés eredménye. Az előállítása során cukrokat és más szerves anyagokat adnak a kombucsához, azaz egy teával, élesztővel és baktériumokkal készült fermentált italhoz. Az átlagos növekedési idő 2 hét, majd az erjesztőkeverék felületén egy membrán képződik, amely maga

0: csak a sütőbe vagy egy serpenyőbe kell tenni a terméket, amely így hulladékmentes élelmiszerként juthatna el a termelőgazdaságtól egészen az asztalig. A felfedezője jelenleg is aktívan dolgozik azon, hogy a találmány mielőbb kereskedelmi termékké váljon, és erre hatalmas az esély, ugyanis az alternatív csomagolási módszerek iránti érdeklődés minden eddiginél nagyobb. A biológiai szövetek használata mezőgazdasági termékek csomagolására nem új keletű dolog. Hagyományosan ugyanis a gazdálkodók állati szövetet használtak a húsok, például a szalámi kapszulázására és szárítására. Valójában a Scooby nagyon hasonlít ezekre, azzal a kivétellel, hogy ez egy teljesen vegán anyag, amelyet bármely gazda megtermelhet egy egyszerű vegyi eljárással.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

De jó ez a hang, azt a mindenit. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Terrence Films után pedig a Swiss Discót hozom. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A páros egy nyári munkán találkozott, egyébként Görögországba mentek el Angliából dolgozni egy üdülővezetbe, ahol DJ-ztek egész nyáron egy klubban, és igazából itt találkoztak először, de a nyár végén már közösen mentek úgy vissza, hogy ebből lesz egy közös projekt, és hát azóta számtalan igazi mai sláger is készült. A Swiss Discótól ez Rehab-bel és Sam Feltel a Sleep Tonight

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. A

0: egy és nagyon fontos, még néhány napig pörög a rádió egy konténer, ami egyben minden idők eddigi legnagyobb rádiós nyereményét rejti, többek között autóval, konyhai felszerelésekkel, tévével, klímával, utazással, és még hosszan sorolhatnám, ezt mindegy valaki megnyeri, azok közül, akik szereznek maguknak kulcsot. Kulcsot pedig a mai napon is lehet tőlünk szerezni, bármikor indíthatunk játékot, nagyon figyeljünk, 10-ként kell csörögni, mondani a szlogent, és adjuk a nyereményt, vagyis hát egyelőre a kulcsot. Aztán, hogy lesz ebből nyeremény, az már a hallgató meg a szerencsém múlik. Kuki jön a folytatásban Kádlerrel közösen, ez a Fire itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, és most egy nagyon picit visszább lassítunk, de azért, mert egy óriási kedvencet hozok attól a Martin Garrix-től, aki imád más sztárokkal is együtt dolgozni. Többek között Dua Lipával is csináltak már listavezető dalt. Most viszont Ed Sheerannel, Martin Garrix, az igazi mai slágerük a Repeat It, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kadétok tettek fogadalmat Kaposváron, az idei volt a legszárazabb nyár. Kaposvári diákfotós ért el 2 dobogós helyezést. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Fogadalomtétellel váltak az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium kadét közösségének teljes jogú tagjaivá a 9-es diákok Kaposváron. Az ünnepségen átadták az állományjelzőket is. Az intézmény hangsúlyozta, a képzés célja nem katonák nevelése, hanem olyan felelősségteljes fiatalok támogatása, akik a civil és a honvédelmi pályán egyaránt helyt tudnak állni. Új elismerést is alapítottak a kiemelkedő fejlődést mutató kadétoknak, írja a Kaposvár most. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
2: Két kategóriában is díjazták Kasza Kittit, a Kaposvári Munkácsi Mihály Gimnázium 11. évfolyamos tanulóját az országos diákfotópályázaton. A 4 évszak című képe második helyet szerzett a középiskolások kör kategóriájában, egy másik alkotása pedig harmadik lett. A zsűri által kiválasztott munkákból Budapesten szabadtéri kiállítás nyílt, amely október végéig látogatható. Olvasható a kaposvármost.hu-n. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Az észak-nyugatira, északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután általában 21 és 25 fok között alakul a hét első.

0: Nézet szerint a köröm egészséges formáját és működését jelentősen befolyásolja a szervezet ásványi anyag és vitamin ellátottsága. Emiatt a köröm problémák esetén gyakran javasolják ásványi anyagok és vitaminok szedését. Ezek használata azonban a legtöbb esetben nem épül bizonyítékokra, illetve alkalmazásuk nem biztosít személyre szabott megoldást. A napokban induló vizsgálatok során arra a kérdésre keresik a választ az intézmény bőr, nemi kortani és onkodermatológiai klinikája és a Mediner Kft. Szakemberei, hogy a kozmetikailag zavaró körömelváltozások, valamint a szervezet ásványi anyag és vitamin hiánya között közvetlen összefüggés áll-e fenn. Mivel a PTS szakemberei szerint a köröm állapota alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire, a vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kézkörmükön kozmetikailag zavaró körömelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás 5 óra után 10 perccel, vagyis, ha jobban megnézem, 11-el, de nem hiszem, hogy nagy jelentősége van, de szép reggelt. Október 5-e van, Aurea névnap, ennek már nagyobb a jelentősége, mint ahogy annak is, hogy mivel folytatom most. Regál Lili újdonsága, a Heal Me, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, ma is várjuk még a szavazatokat a Rádió egy top 500-ra, mert hogy közösen írjuk az ország legpontosabb, legtutibb, legaktuálisabb slágerlistáját. Ez lesz a Rádió egy top 500, de hogy ki kerül fel és ki nyeri, ez csak a Rádió egy hallgatók dönthetik el méghozzá azzal, hogy szavaznak. Top500@radio1.hu, de lehet SMS-ben, telefonon, Viberen vagy bármelyik social oldalunkon is leadni egy voksot. Ez pedig közben egy újabb nagy kedvenc, Tiesto, Karol G-vel a Don't Be Shy, amit indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ahogy nézem a hét első felében még mindenképpen egészen kellemes, ilyen 23-24 fok lesz, bár azért a mai napra mutatnak felhőt hitott, de alapvetően egész kellemes a hétvégéhez hasonló időre készülhetünk. Az igazi mai slágerek között pedig a folytatásban Bibi Rexára. Ő jön a Faithless Zallal és a New Religion-nel, aztán a Balázsék Best On 6-tól pedig startol a műsor is, és Balázséknál is lehet még gyűjteni konténerkulcsokat. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, jó kulcsvadászatot és jó rádiózást itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ehető csomagoló anyagot készítettek. Egy lengyel egyetem design hallgatója új típusú, teljesen ehető és újrahasznosítható csomagolással állt elő. A Scooby innovatív megoldása segítségével a gazdálkodók saját maguk termeszthetik csomagolásukat, ráadásul mindezt hulladéktermelés nélkül. Az ehető és vegán biocellulóz anyag valójában erjesztés eredménye. Az előállítása során cukrokat és más szerves anyagokat adnak a kombucsához, azaz egy teával, élesztővel és baktériumokkal készült fermentált italhoz. Az átlagos növekedési idő 2 hét, majd az erjesztő keverék felületén egy membrán képződik, amely maga a csomagoló anyag. Az erjedés során ezek a biocellulóz héjak rétegesen egymás után alakulnak ki, a hagyma rétegenkénti növekedéséhez hasonló folyamatban. A végterméknek enyhe kombucsa íze van, azonban ha tartalmával együtt megfőzik, akkor magába szívja az étel ízét. A csomagoló anyag hosszú eltarthatósági idővel rendelkezik, és alacsony pH értékének köszönhetően sokáig ehető. A Scooby-ba csomagolható termékek között vannak gyógynövények, magvak vagy a csomagolással együtt főzhető instant ételek. Segítségével a vásárlóknak saját csomagolásukban csak a sütőbe vagy egy serpenyőbe kell tenni a terméket, amely így hulladékmentes élelmiszerként juthatna el a termelőgazdaságtól egészen az asztalig. A felfedezője jelenleg is aktívan dolgozik azon, hogy a találmány mielőbb kereskedelmi termékké váljon, és erre hatalmas az esély, ugyanis az alternatív csomagolási módszerek iránti érdeklődés minden eddiginél nagyobb. A biológiai szövetek használata mezőgazdasági termékek csomagolására nem új keletű dolog. Hagyományosan ugyanis a gazdálkodók állati szövetet használtak a húsok, például a szalámi kapszulázására és szárítására. Valójában a Scooby nagyon hasonlít ezekre, azzal a kivétellel, hogy ez egy teljesen vegán anyag, amelyet bármely gazda megtermelhet egy egyszerű vegyi eljárással.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Érdekes kutatás Amerikából jött, beszéljünk róla ritkán, mert vigyázunk a gyerekekre, meg magunkra, meg a hallgatóinkra, de most egy kis szexel kapcsolatos téma. Megkérdeztek amerikai fiatalokat, hogy mégis milyen furcsa szokásaik vannak szex közben, és itt nem arról van szó, hogy most ki mit használ, meg hogy szerez magának, semmi jön. Mit csinál szex közben, ami nem szexel kapcsolatos? És egészen megdöbbentő eredmény lett, gyerekek, annak próbálunk majd most utána járni a segítségetekkel, hogy írjátok meg, drága háziasszonyok.
2: Hányszor gondolkodsz a bevásárló listán közben?
1: Férjek, feleségek, mert csak nem is arról volt szó, hogy kire gondolsz, vagy hogy gondolsz-e valakire, hanem hogy van-e valamilyen pótcselekvésed szex közben. És a kutató készít, hogy meg voltak arról győződve, hogy nem nagyon kapnak ahhoz válaszokat, csak arra, hogy maximum beszélgetek, vagy megbeszéljük, hogy mit tudom én, te mész ma szülőértekezletre, vagy gyerek napközik, vagy nem. De nem jött ez ki, ennél sokkal megdöbbentőbb százalékok jöttek. Na tessék, mit csinálnak szex közben? Ez egy amerikai felmérés volt, hát mindjárt megnézzük, hogy a magyar hallgatók mit csinálnak. Amit közben el tudsz intézni, amit meg tudsz beszélni, tehát nem effektíve tényleg pajzánkodásra kell gondolni, hanem plusz kiegészítő dologra, amíg az ura ügyködik rajtad addig, de azt, hogy gyorsan lemenedzseled.
3: Fontos a helyszín, tehát ha például a konyhában ér mosogathatok közben? Takaríthatok közben?
1: Az a bevállalós. Ha te közben kiporcivózol, az... Tőlem aztán megfőzhetsz egy őszpörköltet, és te tudod, hogy mit csináltok, én nem tudom, de azért ez elég... Nem ilyenek, tehát ágyban vagyunk. Száz amerikai volt, ebben voltak egyetemisták, voltak idősek. Kiderült, hogy az amerikai 35%-a üzeneteket vált, ne. Valamint megnéz TikTok és Insta Reels-eket, és 35%-uk szex közben vidáman telefonozik.
3: Telózik, miközben...
1: Telefonoznak, megnéznek Reels-eket, TikTok üzeneteket váltanak, sőt, mi több, TikTok videókat néznek, sőt, mi több, üzeneteket is válaszolnak. És elmondták az amerikaiaknak, hogy voltak olyan diákok, akik olyan választottak a felmérésre, hogy az anyukájuknak válaszolnak szex közben.
2: Ez nagyon kedves. Ez aranyos. Igen, hogy a mama az első.
1: A önbevalláson ment a rendszer, anonim volt, semmilyen kutatási eredmény nem szolgált, egyszerűen csak kíváncsiak voltak rá, hogy mit csinálnak. Vannak, akik beszélgetnek, vannak, akik titokoznak, vannak, akik a párjukkal csetelnek, vannak, akik az anyukájukkal csetelnek közben.
2: A kivitelezésről meséljetek már, hogy? Hogy csinálod?
1: Meg miért nyúlsz a telefonhoz? Hát mekkora kudarc az? Unod? Azért?
2: Igen. Vagy már annyira rá vagy gyógyulva, hogy még ennyi időre se tudod elengedni. De a kivitelezésről, tehát hogy miközben csinálod ezt? Tehát, hogy szexeltek már, és van egy misszionáris póz, akkor nem látja a másik?
3: De itt pont ez az, hogy vannak pózok, amikor fel tudja venni.
2: Vagy átöleled a csávót, aki fölötted van, most ez nem is érdekes, tehát nehogy valaki ezen húzza magát, de hogy akkor mögötte van a két kezed, és közben bepötyögöd, miközben ő...
1: Valószínűleg az a technikai kivitelezés. Igen. Én például regisztráltam a DÁP-ra, írja valaki. Érted? Na, hát azért itt vannak, igen.
3: Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk nem a főműsor alatt, hanem az elején, a felvezető alatt, ott megbeszéltek még dolgokat. Ilyen praktikus.
1: De szerintem egy csomóan csinálják, hogy dumálna. Igen, gyereket elhozzad. Igen, jó. Tudod, hogy holnap osztál ki más? Tudod, hogy holnap, igen. Zseppénz adtál gyereknek?
3: Adtam a gyereknek. Igyekezzél már, mert meg kell kavarni marántást.
1: Ha erre rá tudnánk világítani, kiderülne, hogy írtózatosan nagy dumapartik vannak. De olyan duma, tudod, az nem az a tunkolj te bőlein, tehát nem erre gondolok, hanem arra, hogy praktikus dolgokat közben párok valószínűleg egy csomóan megbeszélnek. Ezt én is hallottam baráti társaságban, hogy anya, átjön hétvégén, jó, most ez...
3: Most aztán nagyon beindultam.
1: Tehát, hogy megbeszélnek bizonyos dolgokat.
3: El tudjátok képzelni, hogy képes lennél folytatni a szexet, ha azt vennéd észre, hogy a partnerednek egyszer csak előkerül a telefon.
1: Egyetemisták.
3: Ez egy nagyon-nagyon rossz visszaigazolás.
1: Az egy nagyon rossz visszaigazolás. Az egy nagyon rossz önkép, igen. Igen. Mi bográcsolunk közben, tessék. Igen. Nincs ebben semmi, én a feleségemnek írok vissza. Júj, de szép megfejtés.
3: Rossz lányokra regisztráltam közben.
1: Igen. Marketplace böngészés, saját tapasztalat. Na most, ha marketplace-e vagy, akkor azért nő vagy, és miközben az urak ügyködik, te azért ránézel a marketplace-re. Hát,
2: És az urad nem
1: az
2: mondja...
1: Az nem egy hosszú böngészés, akkor valószínűleg az 2 perc alatt letekeredik úgy, ahogy van. Igen.
3: Hát ne, de szórakozzatok már.
1: Marketplace böngészés?
3: Tehát, hogy fogom új lenyomattal, vagy számkóddal, jelkóddal feloldom a képernyőzárat, beírom a keresőbe.
1: Fé, én el tudom képzelni. 25 éve vannak együtt, nagyon unja már a férjét. A férj és 2 perc, letudják az egészet. Jó, 2 hetente egy, legyen valami túl. Csávó ráfekszik, levahajtva a feje a párnában, nőnek kint a keze.
3: Ah, és közben beírja, hogy 38-as gumicsizma eladó.
1: És közben megnézi a gyereknek a gumicsizmát, tudod, hogy te hozzá kirándulni megy a gyerek, közben akkor nézzük meg, hogy van a Marketplace-en 2 darab gumicsizma a gyereknek. Simán el tudom képzelni.
3: Licitálok.
1: Jó, kész vagy Béla. Jó, Béla még nincs kész. Bélának már mindjárt nagyon. De közben te gyorsan átpörgetsz a Marketplace-en egy ilyen 30 éves házasságban miért ne tudnád ezt elképzelni?
3: De hogy elvileg a felmérés az ugye arról szólt, hogy egyetemistákat, tehát hogy a Z generációt kérdezték meg arról, vagy hát az új generációt kérdezték meg arról 100 000 főt, azért az egy elég nagy minta, hogy ők mit csinálnak. De hát,
2: ők meg már annyira rá vannak vajon csavarodva?
3: Az, aki nem is praktikus dolgokat, hanem TikTok videókat, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy olyan tevékenység, amit egyébként utána is, meg előtte is csinálhatnál 100 000 órát, jó, de még közben is.
1: Figyelj, írja Marian, következő, jönnek az SMS-ek. Én a gyerek réta felületét
2: Hagyos lett a mateki a kicsinek.
1: Minden segít neki. És nem te tehetsz róla. Hát vasszak, vagy az urat túl gyors, vagy nem jó, vagy nem. És a gyerek réte felettét böngészem. De Marian írja ugyanezt. Volt már, hogy állást kerestem közben. Érted? Érted?
3: Ne. Hát, ne. Figyelj, én egyszer, hát oké, és a lányon, hát nem dolgozott a lányon, és ő pedig a nagymamám krumplis tésztáját ette közben.
1: Hát most...
3: Hát kellemes,
2: ez mondjuk ez dicséret, jó a krumplis tészta.
1: Új lenyomattal feloldom a kislábújjam a kód. Igen. Én a múltkor egyébként az eset közben kifésültem és becsavartam a hajam. Na? Hát most... Érted? Hát most 2-3 perc az simán megvan. A férjem állandóan humorizál, sokszor kénytelen vagyok párnát rakni a fejére, de attól még tud beszélni sajnos. Puszikata.
3: Kicsit passzív vagy, mert megfulladtál, Béla.
2: Azt írja valaki, gyerekek, hogy ez izgató tud lenni, hogy a másik nem figyel rád, és ez által próbálod még inkább oda tenni magad.
1: Tehát, hogy miközben ő belenézi, hogy nincs kész a gyerekházi, és kapott egy beírást a krétára, te nagyon bizonyítasz, mert közben elmondja, hogy kettes lett a matek dolgozata? Nem tudom, mások vagyunk.
3: Nem igazán lenne motiváló.
1: Te most reggel valaki ennyit írt. Reggel volt akció, pont Hankót néztem közben. Na?
2: Hát ott kicsit ott... Hankó a héten mindent visz.
1: Kicsit ott tettek, vettek, de közben Hankót belenézett a Hankóba, hogy mi van. Tehát nincs ezzel baj. Igen, Karcsi barátom mesélte, a kapcsolatuk a vége felé tartott már, beletett apait, anyait szex közben, minden, amit csak tudott, nagyon akar bizonyítani, megszólalt a feleség, ideje lenne már kifesteni a szobát.
2: És tudod, hogy végezel járt nagy mondan, az agya.
1: Úristen, de szeretem. És ezt tudod, ezt én nagyon unott hangon, ide lenne már kifesteni a szobát. Érted? Ó, tudod, hogy ennek nagyjából vége van, nem?
3: És elnézőbbek vagyunk, hogyha mondjuk közben felnőtt tartalmat néz a férfi vagy a nő. Tehát, hogy elindít egy videót.
1: Szerintem az hozzátartozhat, persze. De ez egy másik téma lenne, hogy mi
3: vagy fordítsd oldalra, nagy is ki, hogy én is lássam.
1: Igen, tessék, 2 változatos egyenletet oldottam meg a gyereknek, közben Andi küldte nekünk. Én a pókot nézem a falon, és beszélek hozzá. Érted? Azért itt vannak szomorú történetek. Azért ezek mind-mind valószínűleg nagyon hosszú házasságról, enyhén kiült kapcsolatokról mesélnek nekünk. Magyar válogatott meccsét néztem közben. Jó, ez pasi?
2: Oké. Okay,
1: kicsit oda csalt, ezzel nincs baj. Igen, vödre túlzok a fejére, és dobolok rajta. Mi Fudorán rendeltünk, és közben beszéltük meg, hogy ki mit kér, mert tudtuk, hogy utána éhesek leszünk. Azért ezt nagyon
3: nincs
1: szeretem.
3: Nincs vesztegetni való.
1: Figyelj, itt ez már nyitott könyv, nem? Oké, okay, kicsim, gyere, igen. De közben azért, ne liegjük ezt új elbe, mi rakott krumpli rendben, jó? Kész el, azért, én mákos guba, jöhetek bele, nagyon éhes vagyok az együttlét után.
3: Sziasztok, mi órát nézünk, és vitázunk közben, hogy meddig tart a gyerek edzése. Mondjuk egyébként ebben van, én ezt értem, hogy ha tudod, hogy 10 percet, 20 percet, és nem sokára hazaér a gyerek, akkor
1: igen, az oké, okay. Vagy ha menet kell elé, vagy edzésről kell, igen. Én volt, hogy már honfoglaloztam közben. Ez nem egy lassú játék. Nem egy lassú játék. Én a sorozatból a háttérbe számolom, hogy meddig tart még. Hát nem sokáig.
3: Nagyon jó, az M1-en néztem a Tír sorozatot, ami most esténként megy ismétlésben. Lebuktam, mert véletlenül feloldottam a hangnémítő gombot, Szabolcs.
1: Azt a mindenit. Ha Jamie Oliver főz a tévépaprikán, tuti megnézem közben.
2: Ennyi. Azt nem lehet elengedni.
1: Na, látod,
2: várjál, szóval... férfi írta, vagy nő?
1: Nem írta alá, nem merte alá írni. Jamie Oliver föl, szerintem ez csajos, csajos SMS lehet inkább, hogy ő azt biztos, hogy megnézi. Miközben a pasi ügyködik, ő megnézi.
2: Nem, megtaláltam az eredetit, István.
1: István, tényleg?
2: Egy nagyobb baj.
1: Az a nagyobb baj, igen. Na,
3: azt figyeld, én tévét szoktam nézni, meg elektromos cigit szívni közben, na attól kiakad. Hát attól, barátocskám, én.
1: Tévét néz és
3: elektromos cigit szív közben.
1: Látod, hogy már azt mondod, hogy hülye amerikaiak, és közben kiderül, hogy valójában azért itt nagyon sok helyen nagyon komoly problémák vannak.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
10: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma nyílik meg a Bursa Hungarika pályázat Kaposváron. Több ezren üzentek a tisztább levegőért. Tovább fejlesztik az e-áfa rendszert. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Október 5-től pályázhatnak a kaposvári felsőoktatási hallgatók és a tovább tanulás előtt álló hátrányos helyzetű fiatalok a Bursa Hungarika ösztöndíjra. Az A-típusú támogatás a már felsőoktatásban tanulóknak szól, a B-típusra pedig azok jelentkezhetnek, akik jövőre kezdik meg tanulmányaikat. A pályázatokat november 5-ig lehet beadni az elektronikus rendszerben és az önkormányzatnál. Számolt be róla a Kaposvár Most. Több ezer kaposvári csatlakozott a levegő tisztaság fontosságára figyelmeztető kampányhoz. A Hungary projekt selfie fala forgalmas városi helyszíneken és iskolákban is megjelent, a résztvevők pedig a fényképezkedés mellett levegővédelmi üzenetekkel is találkozhattak. A program célja, hogy a mindennapi közlekedés és fűtés környezeti hatásaira is ráirányítsa a figyelmet. A szervezők szerint a helyi döntések is sokat számítanak a levegő minőségének javításában, írja a Kaposvár Most. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linczmájer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: Az e-áfa rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa, és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. Hogy ez még gördülékenyebben menjen, a NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az e-áfa rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Az észak-nyugatira, északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután általában 21 és 25 fok között alakul a hét első napján. Ha megtehetik, akkor élvezzék ki az indián nyarat, és munka után tartózkodjanak több időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 16 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello, jó reggelt!
2: Hello, Eszter!
1: Feri, jó reggelt!
3: Mi azért nem köszönünk egymásnak, mert most búcsúztunk el.
1: Nem oly rég.
2: Nem néztek egymásra, olyan furatkoztatok a vibe, hogy volt valami?
1: Hát egy nagy szeretkezés.
3: Egy nagy szeretkezés, de nem úgy sült el a vége, hogy terveztük
2: nem
3: volna.
2: Nem sült el?
1: Meg vagyunk halva, szerintem, él a Gábis biztos.
3: Dehogy is. Nem? Már engem úgy fölpörget.
1: Engem is földobott, meg fölpörgetett, de nem.
3: A regenerálódás.
1: A regenerálódás még elmaradt, igen. A regenerálódás még elmaradt, de nagyon jó kis kaland volt.
2: De egy kicsit érzek itt valami, nem volt valami, nem?
1: Ezt hát, nem tudhatom. Határon nem is volt határ.
2: Végül elkanyarodtatok az olyan helyekről, ahova kell papír?
3: Én nem kanyarodva, van aki, hát mindenki másképp kanyarodik, tudod.
1: Mindenki máshogy érdelmezi a útlevél versus, hát hogy is olyan személyigazolvány kombó.
2: És hogy állunk most ezzel, Balázs?
1: Szarul, de büszkén.
2: Jó.
1: De lehozzuk.
3: Igen? Hogy minden rendben legyen.
1: Megoldjuk. Nem tudom. Illetve pontosan visszagöngyölítettem az ügymenetet, és tudom, hogy mi történt. Mit, hol hagytam el. Személyigazolványom koppenhágai nagykövetségen.
3: Útlevelem.
1: Magyar nagykövetségem, útlevelem kiesve a zsebemből valahol a flaszteron, úgyhogy nem állok rosszul.
2: Nem
1: azt kell, hogy mondjam. De még szerencsé, hogy olyan országokba mentünk, ahova nem kell semmi.
3: A második. Az elsőbe kellett volna, ezért ott nem volt mindenki.
1: Ott lemaradtam a túráról. De nem akkor... mentem.
2: De hol csatlakoztam, vagy hogy csináltam? Hát,
1: én Horvátországban péntek délután.
3: Igen. Én meg már úgy vagyok vele, hogy lassan kezdem ezt az egészet elfogadni. Az elején húztam magam egy kicsit, mert én ennél rendesebb gyerek vagyok, tehát ha megbeszélünk valamit, az úgy van, de én is megcsúsztam, ugye csütörtökön este, és akkor, mikor így indultam volna, akkor láttam az üzenetet, hogy kellenek-e az iratok. Mondtam, hogy hát általában igen, te Európai Uniós országokon kívül, ha mész, akkor nem baj, ha van nálad valami, mert nem engednek át a határon. Tehát itt volt egy lemaradónk.
1: És mondtam, hogy hát akkor...
3: Good luck. Akkor én nem megyek.
1: Good luck, fiúk, én lemondtam a túráról. Majd a Feri rájött, hogy nem megyünk már olyan helyre, ahol útlevelet kérnek. Illetve ti addigra másnak. Megjárjátok azt, és én arról akkor lemaradok. Úgyhogy lemaradtam.
2: Én nagyon lelkes voltam, hogy még eszembe jutott az is, hogy ha Timi úgyis motoroztak, a Balázs meg itthon marad, és én is itthon maradok, akkor bejövök majd pénteken dolgozni.
3: Tök nagy lett volna.
2: És fel is hívtam, mondtam, na figyelj, akkor holnap izé. Akkor is mondta, hogy de azóta már beszéltem, aki így felkúdott volt.
1: Én is azt mondtam,
2: hogy
1: van azért egy kanyar. Én akkor szeretnék elindulni.
2: Ezt a kanyarat beveszem, akkor pont oda érek, ahol ők lesz.
3: De nagyon tisztességesen, nekem voltak kérdéseim, mikor így megírtam, hogy az a táv, ami rá vár pénteken egyedül autópályán motorral, az a legszarabb, az 745 kilométer, úgy voltam vele, hogy hát szerintem tökös a csávó, de ezt nem fogja bevállalni, és ki volt ott este a szállásom?
1: Letekertem egyedül 750 kilométert motoron. Azért az.
2: Mennyi volt neked 3 óra?
1: Hát annál azért egy kicsivel több, ilyen kis megállók, 8-as úton nézelődés, fotó, egy kávé, egy benzinkút. Tehát én nem voltam, 4-kor indultam, 10-kor indultam, és nem voltam 5-re.
2: De hogy lehet erre volt szüksége, egy kis magányra?
1: Valószínűleg ezt így bevonzottam, igen. És akkor pénteken egyesítettük erőinket, és onnantól kezdve megbotoroztuk a vidéket, úgyhogy nagyon jó
3: és
1: volt.
3: És aztán két szép nap következett.
1: És aztán két élménydús motorozás következett, így van.
3: Jó időkben, napsütések, nagy ételek, viszont hát azt kell mondjam, hogy a csapat megöregedett, tehát az, hogy ezek 9 órakor, mondom még egyszer, este 9-kor, maximum 9:30-kor elkullognak aludni, ahelyett, hogy még belehúztunk volna az estébe, itt a szánalmasan ittunk egy nyomorult sört, érted, azt mentünk aludni.
2: Igen. Hát én láttam azokat a videókat is, amikor ott a garázsokból gurultak elő, meg ilyesmi, hogy rájöttem, hogy most már ez egy másik szintre lépett ez a dolog, most már for the show, not for the alcohol. Ez most már... Ez
3: igen.
2: Már...
3: Igen. Az, hogy mi egy motoros túra közepén, érted, lemostuk a motorokat. Mi van?
2: Hát igen. Hát
1: jártam, de milyen utakon mentünk. Meg hát azért gyerek. Az első este, én azért elég sokat ittam, mondjuk. Tehát, hogy azért nem voltunk annyira ártatlanok, de valóban nem volt. Nem vittük azért ezt túlzásba. Ásítsen nyugodtan, nem érdekes.
3: Jó, így elmesélni a hétvégét.
2: Izgalmas, elmeséltek, figyelj, az van, hogy minden dopamin kiment belőlem, tehát kiszívtátok bele az összes maradékot is, de...
3: Na, és mi volt veled? Jó akkor volt. Csillog
2: itt. Én csütörtökön elbúcsúztam Ferenc a parkolóban, ugye, és akkor utána ugye ment a dolgára, és én is mentem a dolgomra. És aztán én dolgoztam, pénteken felhívtam, szombaton felhívtam, tegnap meg rettenetesen elrendeztem magam a barátaimmal. Ezt
1: történt. Na, este?
3: Na, végre.
2: Nem, ráadásul délután. Mert,
1: igen?
2: Aha, igen. Betöltöttem a 39. életévemet.
1: Aztán minden itt eszemtelenül fiatal bizony, valaki.
2: Bizony, úgyhogy megkezdtem az utolsó hadműveletet ebben az évtizedben, és hát nagyszerű ünneplések voltak, elmentünk, rengeteg halat ettünk egy nagy hal nevű étteremben, utána pedig megleptek engem az egyetlen...
3: Rengeteg italt ittunk egy nagy ital nevű étteremben.
2: Igen, nagy ital nevű kocsmában. Utána pedig megleptek az egyetlen racionális döntéssel, amit az ember vasárnap délután hozhat magának, az, hogy elmentünk egy pankrációra.
3: Hova?
2: Pankráció.
3: Van Magyarországon pankráció?
2: Nem Magyarországon pankráció, Feri. HCV Legacy.
3: HCV Legacy.
2: Orsi. Igen.
3: Várjál már, milyen nevek vannak?
2: Nagyon jók vannak. Zoltán.
1: Ilyen snasz nevek vannak, tényleg?
2: Egyáltalán nem snasz, hogy az igazság.
1: Zoltán, a pankrátor.
2: De úgyhogy, és csinálnak ilyen nagyon nagy beolulások vannak, és ugye hát alapból ez már csodálatos, és kidobálják őket a ringből, és elsősorban ültünk, úgyhogy többen is az ölembe estek.
3: És hoztál haza egyet?
2: Orsit hazahoztam volna neked, Feri, de nem hiszem, hogy örültek volna otthon.
3: Igen, plusz lehet, hogy én sem meglátom, hogy csúnyán megvermi.
2: Így van. Úgyhogy
1: esnek nagyokat, ugranak nagyokat, nagyon nagyokat.
2: Igen, nagyon ügyesek, nagyon szórakoztató volt, nagyon jól éreztem magam, és rájött, hogy tulajdonképpen, ugye Balázsra voltunk, a Balázs is ott volt, és ő tátott szelnész, és azt mondta, hogy de hát nekem ezt kellene csinálnom.
1: nem lepődnék meg,
2: hogy a két hét múlva csak azt látnánk, hogy fecskében ül a villamoson, és megy edzeni a srácokkal.
3: De látom, tényleg rendesen ugyanolyan szettek vannak.
2: Nagyon durva összecsapások voltak, elmondanám nektek. És ugye van a csapatok, akik ugye csapatban egymás ellen verekednek, volt ötös verekedés is, minden volt, amit az ember látnak. Voltak külföldi verekedők is ilyen, mindenhonnan jöttek, és nem is tudom, ír volt, skót.
1: És ebből meg lehet élni? Tehát ebből ez rendesen eltartja őket?
2: Ezt nem azért csinálják.
1: Ja, hogy ez egy ilyen hobbi, csinál mellette valami.
2: Ilyen simán jó fejemberek, tudod.
1: Aha. Mert Amerikában ugye ez óriási biznisz, meg ebből iszonyat sokat keresel, meg ott tényleg hatalmas nagy arénás pankrációs show van. De itt Magyarországon, de akkor valószínűleg ilyen kis amatőrben nyomják profin.
3: Öcsém, Ikarusz.
1: Micsoda?
3: Ikarusz, az úr. Júj, és Orsi.
2: Zoltán volt a kedvenc a trillányoknak, ott visongattak. Zoltán! Zoltán egy kollagéndús 20-as srác, és egy fehér fecskében volt, aminek a hátulján rá volt, hogy ő Zoltán.
3: Ebből tudtuk, hogy ő Zoltán.
2: Ő Zoltán. Igen, nagyon-nagyon jó volt. Volt akkor a pulyárók, és mindenféle egyéb csapatok, mert megmutattam bevonulásokat, mert levideóztam őket, nagyon jó volt. És emellett pedig egy végig nyitva tartó büfé volt, ahol unikumokat lehetett inni érdekes módon. Úgyhogy egyre csak erősebb volt a szurkolás.
1: És csúnya vége lett? Megalakultatok?
2: Nem
1: volt ereszdel a hajam?
2: Nem, csak kicsit így hát kiszedett így a hétköznapi verkliből, és még össze kell szednem magam. De majd a jó edzés majd helyre villant. De nagyon jó volt.
1: Azt érdekel, hogy Orsival egy suliba jártam, egyáltalán nem ilyen ember volt, de óriásit megy, hajrá Orsi, minden Noémi. Tehát ő ismeri Orsit, aki most már pankrátor lesz. Ez milyen az osztálytársad pankrátor lesz, nem? Még egy szerény visszafogott lány a gimiben, a nyolcadikban, és tudom, elmegy pankrátornak. Az milyen? Az
2: szóval
1: milyen kemény.
2: Ez a különcöknek a sportja, meg a közönség is a különcökből tevődik össze, ezért nagyon jól éreztem ott magam, mert azt éreztem, hogy itt a helyem. És minden, tehát hogy én azt éreztem, hogy ennek van egy ilyen tök jó szellemisége. Régen nagyon sokat jártunk a férjemmel, még a gyerek előtt, azt a gyerek nem volt elég nagy, hogy de most már amúgy lehet elvinném.
3: Simán.
2: Most már simán. Simán óriási. Meg vannak közt ilyen drámai szál, hogy ez egy folyamatosan gördülő történet.
3: Drámai
2: az
3: elej, szál.
2: Az elejétől ugye jön, hogy ilyet véget az előző összecsapás, és akkor mi az, és akkor jön a gonosz nyert, és akkor ideges a közönség is, és nagyon nagy komoly skandálások vannak, hogy mindenkire rászámolnak, csak kettő, nagyon
3: és
2: nagyon
3: elhiszi a közönség, hogy ott valaki alul maradt?
2: Vagy... Szerintem, ahogy belépnek oda az emberek, kikapcsolják ezt a részét az agyuknak, és azt mondják, hogy most csak így szórakoztassatok, tudod, így érezzük jól magunkat, és így menni kell ezzel a flow-val, nem szabad, nem kritikusan kell elmenni, hanem azt, hogy tudod így, na gyerünk!
3: Ad vigyen!
1: Csak így jöjjön, aminek jönnie kell, igen.
2: Nagyon szerettem, szerintem szuper volt. Hibátlan, így mondanám, hibátlan volt.
1: Hmm.
2: És tök jó a helyszín, ott van a Hengermalom út környékén van, ott hátul a, tehát ilyen, egy ilyen régi ilyen ipari telepszerűségen, és tök jól meg van csinálva az egész. Úgyhogy
1: ez komoly, nem is tudtam, hogy ilyen pankrátor. Hogy is mondjam, csak múltunk van, vagy hagyományunk van, mert Amerikában sokat látszik. Én valahogy egyen csak felvételről láttam, hogy nem tudtam ráfűzni, de lehet aztán élőben elmész, elvisz a show, nem tudom, felnőtt emberek.
2: De ezt... imádtad volna, azt nem tudom, hogy tartottunk volna téged kívül a ringen.
1: Ja, hogy valahogy berongyolni?
2: Hogy szerintem, nem tudom, lesz, lett volna az unikum mennyiség, amikor téged ott kellett volna, ott kellett volna a gatyán fogni. Nem, de hatalmasokat esnek, hatalmasokat dobbantanak, és úgy van felépítve a dramaturgia, hogy az elején vannak az ilyen kevésbé fajsúlyosok, és egyre durvább dolgok történnek, de tök jó.
1: Na jól van, hát akkor itt minden spektrumon minden volt, gyerekek. A motorozástól a pankrációig. Ezért ez egy elég széles spektrum. És ezen a héten ugye mi lezárjuk a konténeres játékunkat. Pénteken kitart még addig, hogy nem lesz 13 fok és szakadó eső?
3: Amint... Hát reggel igen, reggel elég rossz idő lesz, majd de aztán 8-9 körül már ránk süt a lapocska.
1: Gyerekek. Ez nem néz ki jó, mindegy, reménykedjünk benne, hogy jó lesz. Addig az még el is mehet, vége lesz a konténeres. Konténeres játékunknak azért ezt most már visszük egy ideje, úgyhogy aki akart, az kapott kulcsot most már. Ezen a héten még osztunk párat, és utána vége van, gyerekek.
3: És új ajándékon kerültek bele a konténerbe.
1: Na, megint ment bele valami.
3: Van egy gyönyörű Max bőrkanapénk, értsém olyan, hogy megőrülsz.
1: Bőrkanapé is benne van.
3: Van egy bőrkanapé, hát az embernek kell egy bőrkanapé, és van egy Kelly Spider X70-es kerékpár is.
1: Ha? Azt a mindenit neki.
2: Spider X?
1: Még egy Kelly kerékpár is. Na, és ma még Ati is ott van a Duna Plaza előtt, 10 és 14 között, kulcsokat lehet nyerni a helyszínen, és igen, és hát ez van. Ati is a konténer mellől is meg lehet nyerni. Jó, úgyhogy ez van. Ez van, gyerekek, ez lesz a heti penzum, és akkor belevágunk a mai hétbe, játékunk is lesz, 2 kulcsot adunk, úgyhogy minden megy a szokásos menetben. Mit látsz?
2: Nem csak Sebesti, hát az a gondolkodtunk ki.
1: Az kemény lenne.
3: Meg a ruháját tervezzük
2: hogy,
3: már meg
2: nem,
3: a
2: hogy kinek mi lenne,
3: tudod,
2: a pankráció neve. És Balázs már kitalált meg, hogy ő lenne a penetrátor, de...
1: Én Sebi lennék, csak simán Sebi.
3: Sebi a penetrátor.
1: Sebi. Itt van Sebi.
2: Sebi, csak is simán Sebi.
1: Sebi, minden, igen, Sebi.
2: Fruzsi azt mondta, hogy ő crop top lenne, és mondtam neki, hogy akkor viszont ez nem elég, mert hogy tud ilyen levágott pólóban birkózni, és mondtam, hogy akkor legyen croc topus. ezen annyira rögtünk, valamiért teljesen negatlan mondom, hogy a croctopus, hogy szerintem 15 percig nem lehetett hozzánk szólni. Tehát utólag már így, de akkor nagyon, na mindegy, úgyhogy jó volt.
1: Menjünk már, nézzük már meg egyszer egy ilyet. Én Tájföldön voltam Bunyón, az nagyon kemény.
3: De ott rendesen ütik.
1: Igen, de hogy élőben tényleg teljesen más egy ilyen, mint amikor a tévében nézed. Tök más atmoszféra. Tehát, hogy ilyen nagyon működik az, amiről azt gondolod, hogy nem. Nem működik. Radics Peti is benne volt a hazai pankrációban egy darabig. Tényleg? Ezt nem is tudtam. Igazából írja nekünk valaki SMS-ben. Jó van, gyerekek. Oké. Akkor elmegyünk picit, belehallgatunk a nagyvilág híreiben. Jó, ez nekünk is új lesz, mert nem nagyon tudtunk netezni hétvégén, úgyhogy hírek, reklám, minden más. Ti megjelentkezzetek játékra közben.
2: Én ezzel megnézem a képernyőidőtöket. Majd azért megnézzük, hogy mennyit leteszteltek.
1: Hát figyelj, annyit voltunk motoron, reggel 8:30-es indulás, jó 8:30-es, és 5:30-os leszállás kisebb kávészünetekkel. Tehát, hogy igazából a GPS ment meg néhányunknak a navigáció.
3: Nem volt idő, érted?
1: Nem volt nagyon idő képernyőzni.
3: A hírek után.
1: Este egy vacsi, és ilyen ájultan, olyan, mint a síelés után, egész nap kín vagy a jó levegőn, ilyen ájultan esel az ágyba.
3: Mi nem a képernyőn kergetjük az álmokat, hanem a valóságban.
1: Érted ezt?
2: Vitke a papát.
1: Érted ezt?
2: Vitke a papát, mert kell neki egy kis dohányfüst.
1: Szóval nem, tényleg képernyőidő, abból kevés volt. Volt minden, de képernyőidőből nem. Én is egy fél órát tudtam még netezni, és utána beájultam az ágyba igazából. Jövünk, jó? Mindjárt 6:30 van pontosan. Ha van friss közlekedés, akkor dobjátok át nekünk, mi pedig elkezdjük. Akkor ezt a hétfő reggelt itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
9: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
8: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
10: A harc, hát legyen harc!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
11: Bogytán az időt.
8: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
12: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Elmosódnak olvasáskor az apróbb betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
16: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Katasztrófavédelmi mobil laborok gyakorlatoztak Somogyban, megemlékezést tartanak az aradi vértanúk tiszteletére. Újra látható Kaposváron a Medgyesi Olvas. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Radiológiai képzésen vettek részt a Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskunvár megyei katasztrófavédelmi mobillaborok munkatársai. A kaposvári program célja az volt, hogy a szakemberek tovább bővítsék tudásukat a sugárveszélyes helyzetek felismerésében, mérésében és kezelésében. A mobillaborok veszélyhelyzetekben a hatósági döntések előkészítését segítik. Az együttműködés a régió katasztrófavédelmi felkészültségét erősíti. Számolt be róla a Kaposvár Most. Október 6-án megemlékezést tartanak Szigetváron az aradi vértanúk emléknapján. A városi ünnepségen az 1849-ben kivégzett honvédtisztekre, valamint a szabadságharc mártírjaira emlékeznek. Az önkormányzat arra várja a helyieket, hogy közösen hajtsanak fejet a Nemzeti Gyásznap alkalmából. A részletes programról és helyszínről a város hivatalos felületein adnak tájékoztatást. Újra kiállították Kaposváron Ripőrónai József Medgyesi Olvas című festményét, ami tavaly került kölcsönbe a Sándor palotába, most pedig ismét a Ripőrónai villában láthatja a közönség. Az 1913-ban készült olajfestmény Medgyesi Ferenc szobrászművészt ábrázolja olvasás közben. Az alkotás a Kaposvári Múzeum gyűjteményének egyik jelentős darabja, visszakerülésével ismét helyben is megtekinthetővé vált, írja a kaposvármost.hu. Oldtimer kiállítással készül a hétvégére a Szigetvári Gyógyfürdő. Október 10-én és 11-én régi, különleges járműveket mutatnak be a fürdő területén, a látogatók pedig a kiállítás mellett a fürdő szolgáltatásait is igénybe vehetik. Szombat este aranyőszi fürdőbált is rendeznek. A program késő délutántól éjfélig tart. A szervezők szerint a kiállítás és az esti rendezvény az őszi fürdőszezont színesíti, olvasható a Gyógyfürdő honlapján. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Az észak-nyugatira, északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután általában 21 és 25 fok között alakul a hét első napján. Ha megtehetik, akkor élvezzék ki az indián nyarat, és munka után tartózkodjanak több időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puci Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, hello! Solymári körforgalom, már kuka gyerekek. Hát mi van itten? Már kuka. Solymár, így van. Jó, mi volt a Zanzibár? Az mi volt? Miért kínzol Solymár? Körforgalom, gyerekek, meghalt. Már így kora reggel, nem tudjuk, hogy mi van.
2: Hát Suzsi, hogy Solymár, ezt ezért van ez.
1: Na, Fruzsi, ezért akkor van. Írd meg, hogy mi van, már valószínűleg alszik.
3: Mindenki ment meglátogatni Fruzsit, vagy, biztos az vagy van, most jönnek
2: befele.
3: El tőle.
2: Most jön befele onnan Fruzsi, azért van ez.
1: Igen. Hiányoztak MRM-ek zenék. Nem mi voltunk, azok nem mi az voltunk. Nem a hírek azért. Előtti zene, azok nem. Azok nem mi vagyunk. Beszéltek a franciaországi helyzetről, ott most lángokban áll minden, kérdezi Kopi.
4: Franciaországi helyzet, lehet, hogy témánk lesz majd a héten.
1: Beszélhetünk róla, ránézhetünk, hogy mi történik. Nagy lázadás, meg mindenféle hát, dolog van.
3: Tanárokat,
1: meg bebörtönzések.
3: Tanárokat öntenek le benzinnel, meg minden
1: jég. Őrület van Franciaországban.
2: De miért öntenek a tanárokat benzinnel?
3: Nem tudom, igazából, mint ahogy elmondtuk az előbb, nem interneteztünk, érted?
1: Be kell pótolnunk ezeket, be kell pótolnunk,
2: hosszú
1: igen.
2: Hosszú nap lesz,
1: srácok. Hosszú nap lesz. Készi, ez egy hosszú nap lesz. Mi nem vagyunk itt. Itt vagyunk, de nem vagyunk. Ma neked kell hoznod, ma neked kell nagyot menned.
2: Hát a legjobbra visztátok.
1: Ki kell segítened minket.
2: Jó van.
1: Mi még nem vagyunk itt, ott maradtunk, ott maradtunk valahol.
2: Jó, mi volt az a pont, amikor még normálisok voltatok? Hol volt?
3: Szerda.
2: Szerdán
3: történt mindez.
1: Ott még valami volt. Szia. Ország, várjál, beütöm egy Franciaország.
3: Na.
2: Hú, srácok.
3: Egy kemény a kereső.
2: Akkor, hogy társainkkal keresitek Sebestyén Balázst mindenkiben a nemzetközi ügyek?
1: Igen, nemzetközi ügyek. Tanártüntetések? Bebörtönzések? Nézzük meg, mi történik Franciaországban. Így van. Jó, adjatok egy kis időt, és akkor bebutoljuk Franciaországot is, jó? Úgyhogy minden oké lesz.
2: Mire örülnék, hogyha így beírnád valami, és feladom egy nagyon radikális oldalt, amit ugye meg nem nézném meg, hogy ez radikális oldal, hogyha elkezdődjön valami nagyon durva ilyen propagandát tudni, csak azért, mert nem volt időd ugye utána nézni az egésznek.
1: Ma a francia középiskolák 15%-ában részben felfüggesztik az oktatást. Na tessék. Ugye? Mik vannak itt? Tanár és eszközhiány miatt kirobban diáktüntetés.
3: Na de már, akkor miért öntöd le benzinnel a tanárt?
1: Hogy még kevesebb legyen.
3: Hát az nem jó.
1: Az nem jó, mert azért tüntetsz, hogy nincs elég.
3: Hogy nincs elég
2: de ki öntötte le a tanár benzinnel?
1: Hát ez egy jó
3: kérdés. Akinél volt benzin.
1: Nyilván megérkeztek a szélsőségesek is, meg mindenki, ilyes, aki balhét nincs, látott ebben.
2: Nincs valami, hogy tudnánk a Ferivel csinálni. Én nem azt mondom, hogy hogy büntessük meg.
3: Vagy miért? Csak, hogy... Hát én csak egy igazságot közöltem. Már neked ez is fáj.
2: Figyelj, fáj a könyököm tőle. Na mindegy, igen.
1: Utána nézzük, ne kérdezzetek ilyeneket, hogy mi van a franciákkal. Most csak olyanokat kérdezzetek, hogy milyen idő lesz.
2: Nem, amire tudtak válaszolni. Mi a kedvenc színed?
1: Van, mi a kedvenc színünk, mit láttunk hétvégén. Ilyeneket kérdezzetek. Franciák? Hát ki nézte most a franciákat, érted? Hát nem volt nekünk erre idők, hogy itt azt elolvassuk itt a szaksajtót, hogy mit ír.
2: Minden magyar várossal kapcsolatban tudunk mondani valamit, jó?
1: Így van, azt megkérdezitek, az igen. Most keltem, de megint írok nektek, úgy, ahogy pénteken nem értem, miért nem élettem a nap hallgatója, kérdez egy hallgató. Ez egy nagyon jó kérdés. Viszont itt van a játékosunk, aki már ma reggel játékra kész, a Diana. Szia Diana, jó reggelt, hello!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na mi a helyzet, Diana?
6: Hello!
1: Honnan jöttem?
5: Frissen üdén, Gárdonyból, a Velencei Meder partjáról.
1: Ezt végig nem is hallottam.
2: A Velencei Meder. Hát annak a medernek az alján volt ma Ferenc reggel, mert...
3: Nem voltam én. Nem voltam?
1: Megmerült az alján.
3: Nálunk van víz. Én északi partos vagyok, gyerekek. Hát a gárdonyiak, szegényeknek ott sokat kell sétálni, ha egyáltalán bele akarnak menni, de nálunk még tartja magát.
2: Felétek lejt a tó?
3: Igen.
1: Arra billem.
3: Ugyanaz, mint a Balcsi.
1: Azt mondtad, hogy 3 óra 33 perckor írtad. Jó reggelt, múltkor Balázs kérdezte, kik vannak fent éjszaka a közepén. Nos, jelentkezem. 3:30-kor. El is küldted az SMS-t?
5: Én elküldtem, figyelj, gondoltam, ha nem jelesek az első így, akkor senki. És hát látod.
1: Én szerintem azzal megvoltál. Meg itt van.
5: Ja.
1: 3:33-kor jött ma bereggel az első SMS. Le a kalappal, azzal megnyerted az elsőt.
2: De úgy képzeljétek az életét Balázsnak, hogy otthon fekszik egy monitor alatt, és amúgy ez egy jogos elképzelés, és szeretném, hogy így legyen, hogy van egy kétszer képzeles monitor, és akkor már reggelt a kafé.
1: Igen, már fekszem. Ottán is fél 4-kor bejöttek a nem alvók.
2: Bútól.
1: És miért nem aludtál, Diana? Mi volt a baj? Vagy mi történt?
5: Annának is mondtam, el van törve a lábam, így az nem hagyott szerintem nyugodni. Amúgy sem vagyok egy sokáig alvó, meg nagyon nagy alvó, de ez most egy kicsit ilyen extrémes helyzet volt. Aha. Hogy ennyire korán. Úgyhogy szerintem ennyi.
3: Hogy tört el a lábad? Mit csináltál?
5: Hát mondanám, hogy egy óriási sztori, de belerúgtam egy térkőszegébe. Szóval még...
1: És el is tört, vagy az lábújjad, vagy a lábad?
5: Hát igen, ez pontosan ezerre a válaszom, hogy igen, mert hogy az első orvos szerint a lábúj, következő orvos szerint a lábközépcsont, és most az 5 hetes kontrollon kiderült, hogy 2 lábközépcsont. Szóval, hogy így mindig más, de úgy egy helyen fáj az egész lábfejem. Szóval valahol megvan a... Értő szegély kiállt, de ez itt láb voltam, mert egy jacuzzi szélén volt, szóval jó, nyilván, hogyha
2: tűnődöm, hogy a történet. Mezitláb voltam részegen éjszaka sötétben, kergettek egy vadászat.
1: Egy jacuzzi, igen, egy vadászatban, egy medvével és egy törpével.
2: Igen, az a rövid verzió valahogy nem az igazi, nem? Vagy nem érted,
5: de figyelj,
2: hogy
5: amúgy ez jobban, amiről beszéltek, azt jobban bevallanám, de sajnos ennyire unalmas.
1: Á. Nem baj.
2: Éppen nyúltál az osztrigáért a jacuzziból, amikor
1: igen,
2: magad elcsuklott a lábad.
1: És... Rád esett a mai pesgő. Na jól van.
2: Igen.
1: Jól van, figyelj ide, kit választál és választottál, és miért pont az Esztert?
5: Az Esztert választottam meglepő módon.
1: Helyes.
5: Nem tudom, lánya-lánya.
1: Így is van, kimélyetek bennünket, játszon a hős.
2: Woman on woman.
1: Játszon a kipihent, játszon az energiával teli, érted?
2: De ez kicsoda?
1: Te!
2: Az ők én.
1: Hát születésnapozások, sikeres fellépések, föltöltődött közönség.
3: Gyerünk!
1: Érted? Szeretet irányult beléd, fókuszban voltál, imádtak hétvégén. Hát
2: ezt most le kell reszelni róla, nagyon gyorsan.
1: Ezt most akkor tedd oda.
2: Jó van.
1: Na jó, Diana, kész vagy akkor?
2: Diana.
5: Készen
2: teljesen. Diana.
1: Olyan nehéz ez kivonni ennek, Dia, vagy mi a beceneved? Van valami rövidebb, vagy egyszerűbb?
5: Aha, Dina.
1: Dina, jó, na az már sokkal jó, a Diana valahogy nem áll rá a szám. Dina.
5: Ja, nem is fogtak
1: Dina. Oké, Dina, figyelj ide, akkor elindítjuk az órát. 3, 2, 1, tessék.
2: Dina, felkészültél?
5: Mond. Én teljesen készen vagyok.
2: Hánynak fekszel?
5: Kérdésem.
2: Hánynak fekszel? Törted
5: már el? Tessék.
2: Hány napja fekszel?
5: Ez már a járógépt, úgyhogy éppen most is sétálok vele. De csak, hogy tudjon a család aludni. Szóval törted már el valamidet?
2: Abszolút. Lábujjak, könyök, ego.
5: Könyök, ezek hogy többször. Történt? Lábújakat elég könnyű, ezt tanúsíthatom, de könnyek.
2: Hazamentem görkocsolyával, és a csempén megcsúszott a görkocsolya, és könnyökkel tompítottam. És te miket történt még magadon el? Gyerünk, Dina!
5: A kis ujjamat a kezemen egyszer megdobtak általános iskolába labdával. Meg emlékszem, volt neked egy ilyen lúdbis esésed, ott tört el valamit? Vagy azt csak úgy?
2: Az önbizalmam.
5: Nagyobb esés volt.
1: Itt a vége! Szép a Dina!
5: Köszi, megérte.
1: Kihúztál?
2: Nagy harc volt. Hát,
1: kibillegted, igen, nagy harc volt. Csata volt.
2: Csata volt. Titánok harca.
5: Elbitegtem. Most ez ilyen.
2: Ennyi. Nagyon ügyes voltál, Dina, és ez nem volt hiába. Tehát nem hiába, hogy megjössz a hetek óta, mert most mit fogsz ezért kapni?
1: Egy ajándékcsomagot, és azt nézem a monitorunkat. Semmi?
2: Semmit.
1: Semmi? Hát jön a karácsony, itt a Black Friday, itt az év vége. Hát kezdjük el szórni az ajándékokat, te.
3: Hát kapsz Balázsékosat, azért ez nem rossz.
1: Igen, az van. Egy ajándékcsomag az van. Hát akkor köszönöm, ez most szerint kell nincsen többen, ennyit tudunk adni, de ügyes voltál, tök jó játszottál.
2: Dicsőségcsarnokba bekerülhetsz egy életre.
5: Az jó lesz. Köszönöm szépen.
1: Küldjük neked akkor, jó?
5: Szép napot nektek.
1: Hello.
5: Sziasztok.
1: Ciao. Na jó, van, Dina megnyerte.
2: Hát, nagyon jókat írnak a hallgatók. Aha, láttad is. Vagy még rugdossa a tegnap esti speed.
1: Térden állva könyörgök, hívjatok, mert szeretnék egy kulcsot. De fordítva vagy, tehát neked kell nekünk. Bennünket hívni. Jó, tehát ez fontos, hogy te hívjál minket, ha arra utasítást adunk. De jó, hogy így elküldted, tehát ezzel sincs semmi baj, de majd mondjuk, hogy mikortól szabadak a vonalak, és akkor lehet bennünket hívni.
2: Fontos kérdések jönnek a hallgatóktól, hogy ki jött el Csiamag Balázs?
3: Többször is.
1: Nem emlékszem már, miről volt szó a pénteki összefüggés és a Csiamag összefüggésében. Nem tudom már, mit mondtam, mert annak az ellenkezőjét is tudom. Mit állítottam?
2: Hogy nem jön ki a csiamag.
3: Igen, úgy szorul, erős a szorulás.
2: Nem jön ki a csiamag.
1: Nem szabad túl sok csiamagot adni.
4: vagy enni, mert az nem tesz jót. Csak egy kanállal.
3: Hát
4: igazam van.
3: Igen, az elmúlt három hétben csak azt tettél, így mondjuk.
2: De én egy kicsit most megszoktam. Én már nem akarok nem így élni. Én most már mindig akarok csiamagot enni.
4: Ráadásul igen, te lettél a nagy csiamagevő. Tehát igen, te vagy, te átvetted ezt a fél kiló csiamagot, amit itt reggelente beküldenek nekünk. Lesz
2: belekanál az a több...
3: Anya. Nem mondd arról,
4: szersz. Igen, te vagy. Te igen, vagy igen, a, te igen, vagy
2: te, teljesen adom.
4: Te vagy a csiamagos. Ja. A Vintiden már fenn van az útlevele. Balázs, már mindegy, már aki megtalálta, az már te csinálhat vele, amit akar, mert le van tiltva, úgyhogy...
2: Csipes?
4: Attól már nem félek. Hát
2: miért nem teszel ízét? Neked amúgy fontos dolgaidban rakatná egy ilyen erteget. És akkor legalább látnod a telefonon, hogy hol van.
4: Az egyébként nem lenne rossz.
3: És akkor tudod, mi lenne állandóan. Pitty-pitty, ez is eltűnt. Pitty-pitty, minden csak az ertek.
2: Kiváló ügynök volt. Igen. Igen. Erre gondolsz.
4: De gyerekek, igen. Ezek az okmányirodák, ezek működnek, azt kell, hogy mondjam.
3: Sürgősségi? Sürgősségi?
4: Semmi.
2: Régen... Találkozott a társadalomban.
4: Találkoztam emberekkel. Bementem. Régen ott állt egy Marcon a biztonságira, azt mondta, van-e időpontod, nincs időpontod, húzzál innen, mit akarsz. Most bemész, nincs időpont. Aludt a biztonsági őr, ezért nyugodtan tudtam számot szakítani, és három perc múlva ott ültem egy nagyon kedves, aranyos hölgy előtt, aki letiltotta, lejelentette, kinyomta, de hogy az van, na várjál, szóval az volt a történet, hogyha nincs személyigazolványod, akkor nehezen tudsz útlevelet
3: igényelni. Hiszen nem tudod igazolni
4: magad. Nem tudod igazolni magad. Bementem.
2: És vitte magaddal a nőklapjának az elhi számát?
4: Hát ez, igen, várj, bementem, hogy akkor szeretnék csináltatni egy útlevelet. Adjam oda a személyemet. Hát mondom, az nincsen. Jó, akkor először helyezzük vissza a személyt. Azt nem sikerült, mert ugye ezt le kell tiltani. Adjak jogosítványt. Adottam egy jogosítványt, ami már lejárt. Tehát...
3: Nem, kérlek.
4: Tehát egy lejárt jogosítványjal próbáltam visszahelyezni a személyemet.
2: Hogy az... lejárt jogosítványt? Most csináltam motoros jogosítványt, az tök friss.
4: De nem azt hittem el magammal, hanem egy, még a régi személyem, a régi jogosítványt, mert is mondták, hogy mivel van új, ez már ők kivonnák a forgalomba, jó, hogy behoztam. Ezzel viszont nem tudok útlevet igazolni. Mondom, tetszik látni? Na ez a probléma. Ezt tessék most megoldani, de egy óra múlva nekem a motorom kellene. Hát ez egy jó kérdés.
2: Azt mondtam, kézfejbe rakni egy csippet, és gondoltak, az nincs ilyen gond.
4: Berakok mindent a dábba, elhatároztam.
3: Nincs gyápod.
4: Az igaz. De...
2: Rakd fel az enyémbe, nekem van.
4: Attól még felrakatom az eszterébe, érted?
3: Hát, mondjuk ez igaz.
4: Ez nem akadály, hogy nincs dápom.
2: Egy közös ilyen csapatdápot fog létrehozni.
4: Gyerekek, ebben nem vagyok erős. Hát ezt kell, hogy mondjam, nem vagyok erős. Nekem kéne egy ilyen brieftasni, oda berakok mindent, köszi. És
3: igen,
4: akkor
3: az azért lenne jó, mert akkor egyszerre hagynál el mindent.
4: Igen, igen. Tehát van egy lejárt jogsim, ami nem érvényes, és van egy nem létező személyigazolványom, és egy eltűnt útlevelem.
3: Igen, várja, és a jó jogosítványod, az megvan?
4: Nem, azt nem
3: az
4: találtam.
3: Az nincs jó, megnyugodtam. Hát,
4: hát a jó jogosítvány meg lehet volna, azt viszem el az okmányirodába. Hát
2: azt kisorsoltuk, mi 3 év ezelőtt van.
4: Oda menni jó jogosítványa, hát az a bénáknak való. Menj oda, úgyhogy semmit nincs, csinált a útlevelet. De megoldottuk, lehoztuk, gépből kinézte, segített, minden olyan cukik voltak, nagyon aranyosak voltak.
2: Mi ebben a szemben ugyanaz az ember vagyunk, mert éveken keresztül nekem az adta így az adrenalint, amikor mentem a kórházba, bárhova vizsgálatra, hogy nem volt tajkártyám, de fejből tudtam a számát. És ott dölt el, ott választotta a szart a májtól, hogy az aktuális ügyintézőn át tudtam-e verni, hogy fejből tudom a számát, és elhitte, hogy én vagyok az. És azt mondta a férjem, hogy most fog engem hagyni, mert ő ezt a stresszt nem bírja, hogy nincs egy rohadt papírom magamról.
4: Fia, ugyanez, fogalmam nincs rohadt. A tajkártyám telefonomban van fölírva, és amikor megyek gyógyszert kívánnak a pillanat, 0349614, ugyanez, fintál, ki az Isten tudja, hogy hol a tajkártyája? Fölírod a számot,
3: ott, a többi papírod van, egy
4: elmondom
3: ilyen gyűjtőben.
4: Nem szabad egy helyen tartani, mert az összeset elhagyod.
3: Sosem
4: jobb külön
3: el
4: elhagyni.
2: Én fejből tudom a számot, az összeset. Az összeset tudom fejből, de nem is ez a jó, hanem az, hogy a kártyám száma az ugyanaz, mint annó volt a Rauhaisztinek a betelefonálós telefonszáma.
3: Én képzeljétek el, ugyanaz. Valaki tudja.
4: Hát én 15 éve ugyanannak a személyigazolványnak a számát mondom be, ami már réges-régen nem létezik. Szia, 39, 54, 39. Nincs.
2: 38, 13, 31.
4: Személyigazolvány szám, hogy nem? Szia, 39, 54, 39. Már letiltották, nem létezik, nem jó szám, nincs ilyen.
2: Hogy van? Hogy van ez kitalálva, hogy emlékszünk a számokra, tehát megvannak a számok, de én olyan számokra is emlékszem, teljesen feleslegesek, viszont nem tudjuk, hogy hol vannak.
3: Az Isten, ahol adott, el is vesz, ugye?
4: Igen. Szóval helyes volt, de nem teljesen miért írva ki, hogy na most rúgjátok is szegény, csak nem, teljesen legálisan csinálta, személyigazolványt kértünk, útlevelet igényeltünk, visszahelyezte a jogosítványt, tehát hogy nem volt semmi susmus, és akkor már kaptam is, kézzel, de másnap a SMS-t, hogy elkészült az útlevél. Hát most mondd meg, milyen gyorsak
3: ezek. Egy nap alatt.
4: Három naposra kértem, sürgősségire, és már szombaton megjött, hogy már postázzák, úgyhogy mehetek a Visegrádi utcába. Olyan kultúrált ez így ebben a formában, tényleg menő. SMS van, szolgáltatás van, bemész, értenek hozzá, kedvesek. Szóval ez okmányirodásztori, ez régen egy ilyen szorongós történet volt, de én nagyon régen nem voltam, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebben jók vagyunk.
2: Én láttam az első fizetett együttműködést, ahogy Balázs sétál át a okmányirodán, és között van egy ilyen kamera, egy fókuszi az arca, és Sebestyén Balázs vagyok. És ez itt egy okmányiroda.
4: Válaszza ön is a gyors ügyintézést. Jöjjön ide a budaörsi okmányirodába. De mehet a török bálinti okmányirodába is.
2: Mert minden ilyen készséges állunk rendelkezésére.
4: Szélesen elkészítem ezt a reklámot, csak nem tudják megfizetni.
2: Okmányiroda, az ön döntése.
4: Jaj, nem tudom. Ja, hát és a másik történet, szállod a Horvátország, én csekkolok be először természetesen, és hogy kézed azt a rutint, amikor másnap reggel már nem keresed a motorstusz kulcsodat. Már meg se ijedek, hogy nincs meg, és trélert kell hozatni. Fogom a cuccomat, természetesen nincs szatyrom, tehát mindent így az ölembe viszek.
3: Érted, megállunk, és ő úgy jön el a motortól, hogy a kis ujjára akasztva egy alsógatya, van egy fogkeféje, talán, azt nem biztos, hogy láttam.
2: Milyen körülmények voltak, hogy vittél a sonadrágot?
4: Hát ez, na, ugye?
2: Nekem az érdekel, hogy...
4: Felnőtt férfiakkal megyek, itt úgy kell csinálnom, mint a viselkednék, érted?
2: Az lehet, hogy csak azt az akkreditáló a sonadrágja volt, hogy ezzel csak így becsekolt, hogy rátok, srácok, én is hoztam.
4: Elmondom, mit hoznak a szorongók. Jó, a másik oldalon, te nem, de a másik két szorongó.
2: Na.
4: Ezek hoznak tartalékkesztyűnek a tartalékkesztyű. Megkérdeztem neki, hogy miért vagyok két dobozon, hogy hülye vagy, egy nadrág, egy cipő, egy neszeszer, két póló. Te mondom, miért vagy négy dobozzal? Kapcsi. Hoztam WC-papírt. Ha WC-papír elfogy törlőkendőt...
3: Tehát ott bármikor
4: a kesztyűnek a pótkesztyűjét, a nyári-téli nadrágot, mondom, hogy hülye vagy.
2: De most laktózérzéke és egy laktázenzim nem lesz már kisebb, mint egy...
3: De azt mondja, hogy ez a biztos.
2: Kilométer WC-papír.
3: Azt mondta, kapcsolj, ő már szarta össze magát. Motorom, bocsánat! És hogy ezt nem akarja még egyszer.
4: Ja, mindent hoznak, a téli, nyári, őszi, tehát beköltöznek a motorba, én ugye a hónom alá veszem a cuccomat.
3: Na most ők azok az emberek, akikhez majd lesz egy defekted, akkor oda tudsz fordulni, mert van defektjavítója, van elektromos pompája, van mindene.
4: Defektjavító és elektromos pompa. Hol élnek ezek? Hát majd, ha megtörténik, akkor majd törődünk vele. Nem kész. Nem így megyünk neki egy túrának.
3: Hát fönn a hegyen azért nehéz lett volna bármit megugrani, úgyhogy te csak örüljél, hogy vannak ilyen tagjaink is.
4: Igen. Na mindegy, oda mentem a recepcióhoz, és mondtam, hogy az a sluszkulcs ott az enyém. De már nem is kerestem a szobába, tehát éreztem, hogy ezt már régen nem fogom megtalálni. Biztos, recim biztos leadták. Oda mentem, és így elvettem, hogy köszönöm szépen. Ez az én sluszkulcsom. Mindig álljam a sluszkulcsomat. Figyelj, nincs meg a motoros.
2: De miért kell egy sluszkulcs a motorhoz?
4: Hát nem kell bedugni, csak ugye ilyen kilezgónak ott neked is érzékelnie kell, hogy ne tudja bárki elvinni.
2: De olyat kell csinálni, tudod, ami egy ilyen gyűrű, és akkor mindent kinyit, ami a tiéd.
4: Hát ez egyébként
3: jó. És minden lenne, adatod ilyen rajta van, személyi, jogosítvány.
2: Utalál meg, Balázs, hogy ez egyik ujja hiányzik.
4: Nem, én olyan vagyok.
2: Hagytam sajnos a gyűrűs ujjamat valahol.
4: Ha a motor parkolójából jössz a szobába, olyan, mint Jancsi és Juliska, tudod, egy zokni, jössz, felszeded egy alsógatya, és így mész, és hagyom a nyomokat. És ti úgy jöttök be a szállodai szobába, hogy melyik az én szobám, hogy felveszitek az elhagyott darabokat. Én a hónom alatt viszem.
2: És majd hálásak lesztek, mert a keresők ugye csak Balázs fogják találni.
4: Egy zokni, egy alsónadrág. És így megy a kutya, és mindent összeszed. Nem megy ez nekem, gyerekek. Nem, de egyszerűen ez nem nekem van kitalálva. Na jól van, jövünk mindjárt 3 perc, a pontos 7 óra. Itt közben özöllenek a közlekedési hírek. M0, M3 felé Maglódi emelkedőnél egy szék van a belső sávban az úton. Petya, köszi, hogy elküldted. Pici reklám, pici hírek, és már is belevágunk.
6: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján. Hallgassa egész nap a Rádió Egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620 3111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
9: Rádió Egy! Csak igazi mai slágerben!
8: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
11: Evelyn, ez biztos?
10: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
11: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
10: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
12: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
13: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
14: Farmer napok a Premier Outletben.
15: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
16: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
17: Premier Outlet Budapest.
18: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
19: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
20: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
23: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
7: Reklámot hallottak.
8: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
24: Állj több lábon! Tanulj valami újat a Pécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven, marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL közgazdaságtudományi karán. ktk.ptl.hu.
25: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10 000

0: Betelőrendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
3: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: 1. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kadétok tettek fogadalmat Kaposváron, az idei volt a legszárazabb nyár. Kaposvári diákfotós ért el 2 dobogós helyezést. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Fogadalomtétellel váltak az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium kadét közösségének teljes jogú tagjaivá a 9-es diákok Kaposváron. Az ünnepségen átadták az állományjelzőket is. Az intézmény hangsúlyozta, a képzés célja nem katonák nevelése, hanem olyan felelősségteljes fiatalok támogatása, akik a civil és a honvédelmi pályán egyaránt helyt tudnak állni. Új elismerést is alapítottak a kiemelkedő fejlődést mutató kadétoknak, írja a Kaposvár Most. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
2: Két kategóriában is díjazták Kasza Kittit, a Kaposvári Munkácsi Mihály Gimnázium 11. évfolyamos tanulóját az országos diákfotópályázaton. A 4 évszak című képe második helyet szerzett a középiskolások kör kategóriájában, egy másik alkotása pedig harmadik lett. A zsűri által kiválasztott munkákból Budapesten szabadtéri kiállítás nyílt, amely október végéig látogatható. Olvasható a kaposvármost.hu-n. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Az észak-nyugatira, északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután általában 21 és 25 fok között alakul a hét első napján. Ha megtehetik, akkor élvezzék ki az indián nyarat, és munka után tartózkodjanak több időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit, Sós Kata.

0: Apple-tól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
3: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után 10 perccel, M7-es autópályán Budapest felé érnél sáv elhúzás és torlódásra lehet számítani, aki teheti, kerülje. Boris küldte nekünk, köszönjük szépen. M0 M3-as felé Maglódi emelkedőnél egy cég van a belső sávban az úton, nagyon óvatosan ezt Petya küldte nekünk, köszi.
4: Milyen meglepetés lesz, mikor megérkezel, hogy levennéd a széket a tetőről, de nincs.
3: Igen, de nincs ott, de nincs ott. Ez ami AI hírolvasó volt? Nem. Igazából...
4: Liza.
3: Tessék?
4: Liza.
3: Liza.
4: Liza.
3: Igen, Liza volt a hírolvasónk, úgyhogy nem AI volt, csak Ákos, vagy Szabin van, vagy beteg, vagy pihen, vagy... Hát csinál valami, gyerekek.
5: Nincs kedve.
3: Vagy egyszer nincs kedve. Azt mondta, hogy ő már ezeket a híreket nem olvassa be, ő ezt már nem akarja, ő ezt már köszöni szépen, úgyhogy... Úgyhogy nincsen, nincsen. Kollégámmal mentünk Párizsral turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
4: Na, hát ez korrekt.
5: Férfi.
3: Korrekt. Ez férfi.
4: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
3: Tök igaza van.
4: Azt mondtam, majd kimossuk.
3: Tök igaza van.
5: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem visznek maguk a sok cuccot, nem?
4: Hát cipelje a francot.
5: 2 tang, azt meg lehet fordítani. Az
3: szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz a 2 tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
5: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
3: a csapat, akivel mész?
5: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is átok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
3: És akkor beraksz mindent.
5: Meg
3: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
5: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdetőkádat vinned, mindenféle orci-porcit, tehát mint egy názának lennék nagykövete.
3: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó, igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
4: Hát kiegyenlítettük egymást.
3: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen, igen, igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem. Nem így van. Tegnap volt a vörös iszap katasztrófa 16. évfordulója. Te jó Isten, az is 16 éve volt.
5: Úgy emlékszem rá, mint hogyha tegnap lett volna.
3: Szerintem 16 éve.
5: Kemény. Te akkor rádióztál már?
3: 16 éve? Már beszéltünk róla a rádióban.
4: Igen, és akkor pont jöttek a
5: nem
4: hírek.
5: Nem téged kérdeztek, Feri.
4: Már hogy együtt. Én is voltam.
5: Már csinálom téged ignorálni, Feri.
3: Ő már csinálom, hogy én rádiózott.
4: Mi van, másnapos, én vagyok a célpont?
5: Nem tudom, hogy a célpont, hanem addig felek ignorálni, hogy magadhoz nem térsz abból, amiből eljöttél reggel. Majd akkor már megjavultál addig. Addig ez lesz. Nincs nevelő szándéka.
3: Végig is értem az El Camino-t, cipeltem az óriási táskát egész úton, találkoztam 2 ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez keményen. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazó táskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
4: Ja,
3: a következő szállásra a cuccodat. Azt a mindenségét.
5: Úgy jó szerintem, hogyha melletted megy valaki kocsival. Tehát is sétálsz,
4: akkor csak
5: húszakból mellett az asszony.
3: Egy kicsit
5: beülsz. Megvan már a meg áttörés, Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
3: Igen, autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
4: Azt akkor így állsz, ami? A hegyen, a hóba, egy szápóló
3: van. Egyébként ez így van. Tehát, ez is hogy benne van. Ez is benne van, néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
5: plusz
3: nézni.
5: Plusz tipikusan, ha valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
3: Igen, csak simán meg vagy.
5: Hát megugrod.
3: Igen.
5: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a három ruhát, amit a tetején tart, azt így felváltva felveszi.
4: Igen, és az összes többit megvagy. Ilyen jó érzés, mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
5: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint az a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
4: Bennünket ez nem zavar.
5: Igen, elnézést kérek.
4: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és megvagyunk.
3: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, két felnőtt, két gyerek és két kutya. A férjem a hatodik táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek a pótkesztyű, hát és
4: félek,
3: a pótjáték.
4: Hogy itt inkább a ruha.
3: És a ruha.
4: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétálja oda egy újabb szett kell.
3: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig négy bőrön, de szerintem ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
4: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
5: Mi az mi?
3: Hát mi férfiak? Hát mi férfiak?
4: Ja,
3: mi
4: tudod?
5: Ja, mert nagyon sokfajta mi van.
4: Inaktív karakterek, de mi?
5: Nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sokkal pontosan kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre, vagy ez így,
3: vagy a meleg motorosokra. Igen. Nem, arra, hogy ez, valahogy ez egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni. Sokat pakolni.
5: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
3: Ha olyan kedved van. Igen. Feleségemmel elmegyünk nyaralni két bőrön, de hazafelé három bőrönnyi cucca jövünk, hazaírja Gábor.
5: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
4: A profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz,
3: ahol
4: milyen
3: szuki. Tudszön.
4: Igen, megveszed, és azt valamibe haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
5: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már olyat.
4: Hulken?
5: Aha, az a kedvence, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és hát mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hazagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, mint gurulós bőrön. Minden irányba van lila is, nekem
3: meg arra. Te mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre
5: hát
3: készültök?
5: Hát egy két ágú, egy három ágú, egy izé.
3: Egy 1800 wattos, egy 2500 wattos.
5: Egy betontörő.
3: Igen, az most lakodom. De irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra két bőrön. Nincs ilyen. Attól
5: mérete, mert hogyha ugye csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal.
3: Ugyanaz,
5: mint amikor nem lehet emelni egy nélhoz a csorra.
3: Másnak az egy bevásárló szatyor.
5: Figyelj, valaki a készanyagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
3: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra két táskát hozott le. Érted? Négy óra balatonozásra.
4: Egy fürdőruha is kész.
5: Hát a másik nap alatt megfordult.
3: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt két táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre két autó, két utánfutóval készülünk, úgyhogy ketten vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászcuccok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzánk nyaralni, mennek egy gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. Egy gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra, és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
5: Egy morzsaporszívóval
3: viszi nyaralásra? Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
5: Nem azért fél, hogy ellopják otthonról, amíg távol van?
3: Igen, elviszi a cuccokat.
5: Megveti magának a drága porszívót, azt, akkor ezt azért visszük magunkkal apjuk.
3: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk itt.
5: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Az nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszom magammal a macskát, mert nem szeretem otthon
4: hagyni. De repcsin nem.
5: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy stressz lenne neki, de amikor kocsival megyünk, akkor nem.
3: Annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
4: Jó, alom, de mi az a nem, tárgy,
5: amit... Almot nem viszünk maga, csak macskát.
4: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
3: Nem, nem, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Igen. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
5: Jó, az könnyű, nuncsaku.
4: Igen.
5: Az mindig van nálam.
3: Igen.
5: Akár ütött, igen.
3: Figyelj, most lehetünk Madridba repélyet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1-5 éves gyerek.
4: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
3: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1-5 éves gyerek. Fél egykor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
4: Védekezés?
3: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
5: Pufogtadjátok a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk. Nem fog rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
3: Igen. Hogy... arról is beszélhetünk nagyon szívesen. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
4: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
5: Ez Zsűl is megcsinálja, nem?
3: Igen.
5: Szoktál vinni magad a kávéfőző? Mindenhol viszi magát, tessék.
3: Jó, legfőlöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszi, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
4: Soha egyszer föl nem kelsz.
3: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
5: Elmondom, most lerántom a leplet. Lerántom a leplet. Nagy a pofája Sebestyén Balázs, de aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kallódikot, hány ételadag, hány különböző túlélésre szükséges dolog.
3: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne vannak.
5: De hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
3: Simán.
5: Akkor miről beszélünk?
3: Ja, simán.
4: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
3: Fölöltözni? 4-szer átöltözöm neked a garázsban.
5: Egy letűr összetoldom neked a rezsómon.
3: A maradékból még 1 hétig kajálunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
4: De az a jó. Hát ők a Ciprus, meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
3: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász, 1 hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok felkiáltó jele. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, zongora. Mi adag egy kombi autó? Oda egy, tényleg egy zongorát beraksz.
5: Zongora, egy kísérőzenek, egy minyomó, egy...
3: Igen.
5: Nem is tudom elképzelni.
3: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
4: De legalább van.
3: De úgy érzed, hogy van. Tovi küldte nekünk Pozsonyból.
5: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
3: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
5: De, és akkor kinyitom, és akkor azt mondom, ó, hát valóban még gondos, bocs, vagyok. Igen, és de nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélni benne a dolgok, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosság, hogy minden nálam
3: hogy minden ott van.
5: Lehet, igen.
3: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást. Tessék, nagyon sokan írják. Domestoszt pakolanyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
4: Már várja, ahogy elhagyod.
3: Vagy ahogy elhagyod, írnak olyanok is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
4: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
3: Hát azért azt jó, nagyon át kell takarítani.
5: Figyelj, valamivel meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, hogy mindentől megóvod magadat.
3: Na jó, de azért elvinni Domestost itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudját takarítani, főleg a repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben, az rendben van. Az rendben van. Porszívót amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
5: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy ilyen tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor...
3: Akkor viszünk mosógépet, igen, igen, igen.
5: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy eljegyek ki mosógépet.
3: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is. Igen, hát ez,
4: ez is
3: megtörtént, igen. Igen,
5: mert voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
3: Itt még élek. De,
5: itt még élek, és aztán hogy megoldottuk.
3: De nagyon hardcore arcok vannak. Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott üléssel pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert fasírozott, az hidegen is jó.
4: Jaj, de finom
3: az aztán. Hidegen is jó. Azt a mindenségit neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
5: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
3: Jó, itt vagy, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek, ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplet
4: mitől
3: garnitúrát,
4: félsz, de tényleg?
3: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon
5: én
3: csupi szálláson.
5: Én attól félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
3: De vinnél ágynemű húzatot? Vinnél párnát?
5: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval szerintem azért vannak
4: durvák. De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
3: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
5: Nem,
3: nagyon
5: de volt időszak, amikor elgondolkodt egy lakóautón. Tudom, mert csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétált a színpadra. Nem kell gondolkodni.
4: Ott van benne, öltöző, tusoló, minden.
3: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, minkor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
4: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
5: Az a férjemnél szokott lenni.
3: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézöltötlenítő?
5: Hát a gyerek kell, igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugyan lányok, ugye nem ültetjük rá sehol. Úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fivérek módjára. Betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
3: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor igen, megérkezünk. Az is milyen, mennyire
5: Péter,
3: szorong.
5: Egy fokkal komolyabb.
3: Mennyire szorong, te jó Isten.
5: Péter azzal kezdve, belépünk a szálláson, lepattintja róla. Ahogy tudjátok ezt a külső
3: az
5: házat.
3: Elején a műanyagot.
5: Megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani. Mert hát amúgy ez tényleg nem vicces. Kézzétek, ezt hallottátok, hogy a lovásznak mi lovász, ami történt az izén?
3: Akarja, hogy kiderüljön?
5: Figyelj, ez nagyon durva volt.
3: Na, bemondám. De várjál, a hírek után mennünk
5: jó,
3: el.
5: Jó.
3: De klímás?
5: Figyelj,
3: a hírek után kibeszéljük elhagyott kollégáinkat.
5: Figyelj, ezt nem fogjátok elhinni, hogy történt. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. De fel is hívhatjuk, megkérdezhetjük.
4: Nagyon jó.
3: Nem lehet durvább annit, hogy a bocsival ütött évet. Ennél szerintem is durvább.
5: Az is halálos volt, ebben majdnem belehalt. Ez konkrétan annyira volt durva.
3: Na jövő mindjárt. Nagyon kemény arcok vannak ki, hogy járni aralni. 3 perc, pontosan 7:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

70 kerékpár. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
4: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
12: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
11: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
13: A harc, hát legyen harc!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
14: Hogy tán az időt?
11: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
15: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma nyílik meg a Bursa Hungarika pályázat Kaposváron. Több ezren üzentek a tisztább levegőért. Tovább fejlesztik az e-áfa rendszert. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Október 5-től pályázhatnak a kaposvári felsőoktatási hallgatók és a tovább tanulás előtt álló hátrányos helyzetű fiatalok a Bursa Hungarika ösztöndíjra. Az A-típusú támogatás a már felsőoktatásban tanulóknak szól, a B-típusra pedig azok jelentkezhetnek, akik jövőre kezdik meg tanulmányaikat. A pályázatokat november 5-ig lehet beadni az elektronikus rendszerben és az önkormányzatnál. Számolt be róla a Kaposvár Most. Több ezer kaposvári csatlakozott a levegő tisztaság fontosságára figyelmeztető kampányhoz. A Hungary projekt Selfie fala forgalmas városi helyszíneken és iskolákban is megjelent, a résztvevők pedig a fényképezkedés mellett levegővédelmi üzenetekkel is találkozhattak. A program célja, hogy a mindennapi közlekedés és fűtés környezeti hatásaira is ráirányítsa a figyelmet. A szervezők szerint a helyi döntések is sokat számítanak a levegő minőségének javításában, írja a Kaposvár Most. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linzmeier Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: Az e-áfa rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa, és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. Hogy ez még gördülékenyebben menjen, a NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az e-áfa rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futózápor is előfordulhat. Az észak-nyugatira, északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután általában 21 és 25 fok között alakul a hét első napján. Ha megtehetik, akkor élvezzék ki az indián nyarat, és munka után tartózkodjanak több időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Rádió 1! Ha most ott itt vagyunk. Jó reggelt, 3-4-8 lesz pontosan, 6 perc múlva. Hello, drága hallgatók! Szlávikot hívjuk a szibériai pestés miatt. Merjek utazást foglalni? Várjatok egy kicsit, gyerekek, hétfőn nem akarunk senkit rászabadítani így a világjárvány, meg mi is olvastuk, igen, hogy meghalt talán egy doki ott Szibériában, meg eltört az ampulla, de azért még nem lesz egyből itt pestés járvány, de foglalkozhatunk majd az ügyel, de hétfőn egy ilyen szibériai pestés nem biztos, hogy úgy nagyon megadja az alaphangulatot. Úgyhogy virámkodjunk, aztán majd héten ránézünk az elszabaduló pestésre. Apropó. De olvastuk a hírt, úgyhogy fogunk ezzel is majd foglalkozni. Igen?
5: Visszatér lovászra, ő meg egy hotelban, ugye nem foglalkoztak a klímával, és elkapta, képzeljétek el, a Legionella betegséget.
4: Azt a mindenségét neki.
5: Azt a tüdőgyulladás, az nagyon durva, 2 hét, és ugye először nem is tudta, mi baja van. Úgyhogy nagyon nehéz volt megtalálni magát, ugye az okozóját, és figyeljetek, abba el lehet patkolni konkrétan. És az csak annyi volt, hogy tehát a légkondit nem pucolták ki.
6: Beperelte a hotelt?
5: Remélem.
4: De honnan tudjuk, hogy az? Tehát ez ki hát az, aki ezt kimutatja? Hogy abból jön egyértelműen? De az a betegség
6: a legionárius betegség, akkor kapod el, ahogy Eszter mondta, ha ugye koszos a légkondi. Na már most ezt ki lehet azért szűrni, hogy hol voltál légkondis helyen, hosszú ideig, a hotelben.
5: Hát az volt, hogy ott konkrétan volt a hotelben a légkondival baj, tehát nem működött, aztán elkezdett nagyon működni, és valószínűleg nem takarították ki, és utána ugye hazament is rosszul volt, már a saját légkondiát megtakarítatja rendszeresen, és nem volt máshol, csak a hotelben ott, és aztán elment kivizsgáltatni, mert tényleg majdnem elpatkolt, és akkor mondták, hogy hát ez az.
4: Azt a mindenségét neki. Eszembe nem jutna ezért mondjuk hotelbe klímát takarítatni. Tehát akkor megértem a Pétert, a férjedet, hát hogy ő mondja, a gyerekek, oké, megérkezünk valahol, akkor takarítsák ki a klímát.
5: De mi is abban a hotelben mentünk valahogy aludni, mert ez egy ilyen rendezvényen volt, és akkor ugye én híresen rosszal vagyok, úgyhogy mondtam, hogy ha nincs légkond nyáron, srácok, akkor
4: engem lehet. Akkor te nem. Erre a lovász feláldozta magát.
5: Igen, én lehet meg is döglöttem volna. Tehát azt tudja, hogy velem végzett volna a légionál. De hát a gyerek is érte. Tehát a gyereknek ez...
4: És akkor a vagy fogékony vagy nem, az lemérgezott, mint a 1000 embert naponta, akik bekapcsolják a klímát. Basz. Nekem még soha nem volt ilyen.
5: Hát
4: igazából.
5: Az van, hogy megtelsz. Tehát ez a baktérium szerintem felhalmozódik abban a folyadékban, ami bennmaradt ott a izében. Na már köhög is.
4: Na látod, zsült,
6: Gyula!
5: Vége!
6: Légyond is szoba.
5: Na mindegy, szóval nem tudom, mi múlik, hogy kikapja el, de ez nagyon veszélyes.
4: Na jó, akkor jobbulást kívánunk Lacinak.
5: Már jobban van, már meggyógyult, mert meg ez nem most volt.
4: Hát öreg medvét nem viszi el semmiért. Túlélt ott 5 évet a kiképzőtáborba, akkor egy ilyen kis klímás betegség.
5: Egy nagy is kibírt 5 évig.
4: Igen. De egyébként az időjárás jelentésnek is jó volt, úgyhogy én ezt megtámogatom.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
4: Minek ment oda, és mi bű? Kérdezi valaki.
5: Dolgozni ment oda, sajnos a stingin volt.
4: Na gyerekek, viszont sokat beszéltünk már ugye a magyar hiéna a taxisokról, akik egykoron szebb időket megélve, most már szerintem azért sokan itt mindenféle applikáció rendelnek, nem ülnek be egy hiénához, de ugye elvisznek A-ból B-be horror pénzért. És kiderült egyébként, hogy ez nem csak nálunk van a mai napig, hanem az osztrákoknál is vannak hiéna taxisok.
5: De mondom neked, hogy az applikációsoknál is vannak hiénák, csak kikapcsolják akkor az applikációt.
4: Igen, nem applikációval mennek, igen.
6: Fizetek.
5: De nem, hogyha mondjuk van egy, én volt egy koncerten, kijöttem, ott állt az applikációs autó, és
4: mondta, nem hívod, csak beülsz
5: igen,
4: hozzá.
5: Igen, beülnél hozzá, és mondja, hogy beülhetsz, igen, csak 40 ezerért fogja beülni a blaháig, és azok a srácokat azt kitalálták, csak mondom nektek.
4: De azt gondolnád, hogy Ausztriában ilyen nincs, és ugye a hétvégén összeomlott a nemzetközi vasúti közlekedés, több száz utas reket hegyes halomnál, és megérkeztek az osztrák taxisok, figyeld, és azt mondták, hogy hegyes halomtól mi 200-400 euró ért téged elvisznek Bécsig, ha akarod, és beálltak az állomás előtti parkolóba, várakozó tömeg pedig megindult feléjük. Nyilván lincs hangulat volt, ez utasok része egy rájött, hogy hát ezek a taxisok, ezek nem jótékonysági intézmény, és nem fogják őket elvinni. Hivatalos járatokra már nem léptek, nem tértek föl, vagy nem tudtak fölférni, és itt megérkeztek az osztrák hiéna taxisok, akik azt mondták, hogy 200-300, akár 400 euróért viszünk el téged Hegyeshalomtól Bécsig, amerre ment volna a vonat. Megérkeztek ugye a mentesítőbuszok, és megérkeztek a 200 eurós taxis ilyenek. Ezt nem gondoltam volna, hogy az osztrákok is ilyenek, gyerekek. Mert hogy Magyarországon ez megy, ez oké.
5: De olyan becsületesnek tűnik.
4: Hegyeshalomtól Bécsig? Hát az mennyi
6: 75 még? Az 75 km. Közúton pont arra kerestem
5: rá. És 200 eurót kértek érte?
4: 200-300 eurót kértek érte, igen. Hogy ugye elvigyék az utasokat.
5: 200 euró, az 70 ezer forint?
4: 200 euró? Az körülbelül igen. Hát mennyi most az euró? Az 70 ezer forint.
5: 70 ezer forint.
4: 60 kilométerre. Hát azért.
5: Hát de azt oda visszaszámolják.
6: 75, ne kicsinyíts.
5: De akkor nem oda visszaszámolják? Mert ugye az van, hogyha ha taxival most én elvitetném magam Miskolcig, akkor ők úgy számolnák ezt meg, hogy neki vissza kell jönni, mert ő egy pesti taxis Miskolcról. Tehát az azt jelenti, hogy ez már alapból 150 kilométer, jó barátok.
6: Na, ez 933 forint kilométerenként csak az oda útra, tehát ha oda visszaszámolod, akkor a fele, tehát 460 forint a kilométer díjas, sok a 460 forintos kilométer díj.
4: Mert ők nem Hegyeshalomnál taxiznak, csak infót kaptak, hogy tessék oda menni, és fél óra alatt letekerték a 60 kilométert. Ők nem mennek vissza utána Hegyeshalomra, vagy Fuvarén megy vissza, ő nem Hegyeshalmi taxis, nincs Hegyeshalmi.
5: Nem Hegyeshalomra.
4: Bécsi taxis.
6: De akkor Bécsbe le kellett menni a Hegyeshalomra, fölvenni az utast, és visszajönni, tehát az oda-vissza 150 kilométer.
5: Bizony.
6: Na, bizony. 150 kilométer, csak hogy sok-e. Nem volt taxisokkal vagyok, csak akkor a 70 ezer forintot érted el.
4: Jó, oszd el négyen, ha négyen ültök benne.
5: Na várjál, akkor először a mondani, kilométer... Szívesen örüljetek,
6: először,
5: hogy
6: először kiszámoljuk
4: a igen.
6: Kilométerpénz 466 forint. Mennyiért visz a budapesti taxi kilométerenként?
5: Attól függ, hogy der vagy das hiéna.
6: Na?
4: Hogy jön ki a 400 forint, a 40-80 ezer forint?
6: Oda-vissza 150.
4: De
6: nem,
4: nincs ilyen, hogy oda-vissza.
6: Dehogy nincs, hát Bécsből el kellett menni a Hegyeshalomra. Fölvette az utast, és visszament
4: Miért
6: Bécsbe.
4: Neked, amikor te hívsz egy taxit Velencére, vagy bárhova,
6: akkor ki kell fizetni.
4: Van egy kiszállási díja, mondjuk 1000 forint.
6: Oda-vissza kell fizetned. A városhatáron kívül ugye többet fizetsz.
5: Ha én vidékre megyek, akkor ugye, hát ezt be kell kalkuláljam. Plusz, hogy ott van a kocsi amortizációja, plusz az
4: jó,
5: adó.
4: Hagyja meg a kötelező biztosítás.
5: Az uniós tagsági díj, a havi taxis...
4: Na, mindjárt megkérdezzük, hogy hallgatónkat ott volt. Csak kíváncsi vagyok, hogy hogy működik. Tehát akkor ők nem hiének voltak, hanem normális taxisok.
6: Nem tudom, hát mit tudom én, hogy mennyiért megy Budapesten.
4: Nincs oda-vissza, gyerekek, ez az oda-vissza, ez egy marhaság. Tessz, nincs ilyen, hogy oda-vissza.
5: DJ
4: elkértől, ha vidékre mész, ott más a kilométer, igen, az más. De nincs, hogy azért kerül duplába, mert neked az oda-visszát ki kell fizetni. Az a taxis mondja meg az árat, de nem fizeted ki az oda-visszát.
5: Hát
4: dehogy nem,
5: sajnos kifizeted az oda-visszát, mert ugye az van, hogy neki ez meg kell, hogy érje.
4: Igen, de nem a visszautat fizeted ki.
5: Nem, az odautat fizetett, hogy kiment érted. De amúgy ezt csinálják itt Pesten is, csak mondom nektek.
6: Na, Budapest határtábláig az úti 520 forint per kilométer. 520, a taxis, a bécsi taxis 420 vagy 460 ér ment. Na, akkor ez hiéna, vagy nem hiéna?
4: Na, hát ez egy jó kérdés akkor, hogy ők most hiénáztak, mert nem, én csak azért kaptam fel a fejem a híre, hogy osztrák hiéna a taxisok. Úgy nem gondolnád, olyan kis rendeseknek tűnnek ezek az osztrákok. Na, mindjárt megkérdezzük Pétert. Hello, Péter, jó reggel, ciao.
7: Szia, Tibi! Tibi vagyok.
6: Hello, Tibi!
5: Akkor rossz számot tudunk, most Tibi, szia!
4: Neked, Péter? Péter vagy.
5: Jó, okay. Tibi, mi mondjuk meg, hogy Péter
4: vagy? Várja, én néztem el, te Tibor vagy.
7: Igen.
4: Egyre lejjebb néztem a neved, lesz majd még Péterünk is. Tibi, mondom az uramnak, Tibi. Te most beültél a taxiba, vagy nem ültél be a taxiba?
7: Nem ültem be a taxiba, de az első, azt tegyük hozzá, hogy a harmadik az magyar taxis volt, tehát nem csak osztrák.
4: Hoppá, megérkeztek a magyarok.
7: De én azon csodálkoztam tulajdonképpen, mert ez abszolút a magyar részem volt, hogy miért pont az osztrákok vannak, hát ők valószínű, hogy jobban hallgatják a rádiót, mint a magyar taxisok, de azért a harmada az magyar volt, és ugye engem például ugye több taxis ugye 100 eurói akart elvinni. A másodiknál kitaláltam azt, hogy azt mondtam, hogy oké, én beülök a kocsiba, de majd az ő BB kifizeti. Hát erre ugye azt mondta, most nem mondom, hogy mit mondott, de majdnem megkergetett, és az volt még a nagyon nagy probléma, tehát igazából négyen szerintem nem is féltek be egy taxiba, mert a vonatnak a kb. 80%-a külföldi volt. Rengeteg csomaggal voltak. Csak az volt az egészben a probléma, tudjátok, hogy ezt a magyar részen elmondták a vonaton, de ott aztán senkinek. És ment mindenki, mint amit most láttunk, mint a Spanyolországban volt ott a migráns helyzetnél, tehát megjelent egy busz, és kb. 500 ember lerohanta, nem engedték leszállni azokat az embereket, akik jöttek a másik oldalról.
4: Ja, értem, jöttek a mentesítő buszok, és ezt infót kaptak a hiéna taxisok, és hogy akkor itt nagy fuvarok lesznek, és Bécsbe kellett volna továbbvinni az utasokat.
7: Így van, mert ugye az volt az információ, hogy Bécsig hozzá, tehát a mentesítő járatok Bécsig visznek el bennünket, de hát azok se vittek el Bécsig, tehát ez majd másik dolog. Tehát az is félúton kiraktak bennünket, aztán mehetté egy ilyen osztrák helyi vonatta Bécsig.
4: Ez jó hallani, hogy az osztrákok is néha azért egy kicsit ibénáznak. Tehát ezért ez megnyugtató. Na és akkor magyar taxisok jelentek meg? Mi volt a díj, vagy mi volt a tarifa? Tényleg ilyen 200-300 eurós díjakat mondtak?
7: Én azért mondom, nekem 100 euró volt per fő. De mondjuk tehát az osztráknak...
5: Akkor ez 400 euró, ugye egy odaútra.
7: Így van.
4: Hát azért abban sincs semmi hiányázás, gyerek. Mondjuk üljenek be hárman. Oké, üljenek be hárman. Azért 300 euró egy Hegyeshalom Bécse, azért azt szerintem azért az sarkos, nem?
7: Persze, Balázs, de ez olyan, hogy mondod az osztrák taxis, hogy milyen kis rendes, tehát Ausztriában körülbelül annyi az osztrák taxis, mint Németországban német. Na, tudod.
5: De szóval, és ez mennyi?
4: Kevés. Nagyon kevés.
7: Hát az körülbelül kevés, persze. Tehát oda jöttek, tudod, és akkor az volt a baj, hogy tudod, ezek ugyanolyan hogy is mondjam, ilyen rámenősek, és egyszerűen, tehát volt, hogy ott rángattak embereket, ugye, hogy na gyertek, mert ugye ott néznek, ott ül már az autóba egy ember. Tehát, hogy gyere, mert menni kell, le fogod késni a busz, le fogod késni a repülőt, tehát egyszerűen döbbenet az, hogy, tehát én szégyeltem magam 2026-ban 55 éves emberként igazából, és nem is Magyarországon, hanem az, hogy ez egy osztrák vasúttársasághoz tartozik.
4: Aha, hogy az osztrákok is ezt megcsinálják, igen.
7: Megcsinálják, igen.
4: Kultúráltabban szokták egyébként azért ezt csinálni.
7: Hát,
4: mi volt a nemzetközi vasúti összeomlás? Tehát azt tudod, vagy az kiderült egyébként, hogy mi
7: történt? Igen, ott Hegyeshalom után valami kábel leégett, valami vezeték leégett.
4: Na, ennyi. Azért ez jó.
6: És emiatt összeomlik a közlekedés.
5: Hát, tudod, láttak egy taxist elrágni a kábelt.
4: Egy magyar taxis elfűrészett a kábelt.
5: Egy bugyli bicskával.
7: Igen.
4: Taxisként mondom, nincs egy oda visszautat fizetsz, amikor beül az utas, onnantól indul az óra és a fuvar, nincs város táblán kívüli tarifa sem üdvimi.
6: Így van, egy másik taxis pedig azt írta, hogy, van, oda-vissza van, ő keres jobban.
4: Igen.
6: Igazából az egész helyzetben megint a megaláztatás a szar, hogy, hogy veszel egy vonatjegyet, hogy kimenj Bécsbe, összeomlik, és küldenek kettő buszt, érted? Amire nem férnek fel az utasok, jön a taxis, akár hiéna, akár nem, bemondja az összeget, te ki akarod fizetni, akkor kiderül, hogy dupla összeg, hogy megint egy ilyen katyvazmai.
4: Van egy, igen, van egy ilyen vészriadó a taxis, soknál, hogy azon lehet, hogy a Hegyeshalom, most mindenki Hegyeshalomra, és mind a kesselyük így begérkeznek, és beözöllenek az állomásra, leadják egymásnak az infót azonnal.
6: Igen, mindenki oda akar érni, siet, unja már a dolgot, nem akarja várni a következő mentesítőt.
4: Megérkezik 50 taxis, abból 40 magyar. Pestről is elindultak, csak hogy elvigyék őket.
5: Egy busszal lenne ezt a legjobb csinálni. Oda mész a saját busszal, és mondod, hogy na, akkor 40-et el tudok vinni. Fejenként akkor 5000 forint, és akkor is rohadtul megérik.
4: És az osztrák taxisok mi? Törökök? Vagy
7: persze.
4: Igen?
7: Törökök, most már szerbek, persze.
4: Török-szerb taxisok vannak, tehát az osztrák nem nagyon taxizik.
7: Nem, persze. Hát az lehet, hogy ezek tudni, az Oktoberfestről kaptak egy infót, mert ugye itt is ilyenkor körülbelül mindenki török, meg szerb, meg talán magyar, meg román, és akkor lehet, hogy úgy döntöttek, hogy ott is most tovább folytatják az üzletet, aztán lemennek oda.
5: Na, ja. Tudod ki az úr? Balázs, tudod ki az úr? Aki az Oktoberfestre hazataxizik.
4: Azt szerintem az erős, igen. Óvári taxis vagyok, ott voltam, a bécsi taxis nagyjából kétszer annyiért megy.
6: Aztán.
4: Hogyha nem is éri meg neki, nem is jön át utasért, csak akkor a kétszer annyit tud számolni. Tehát, hogy meg sem mozdul. Aha. Azért az kemény. Jó, de akkor ebben most a MÁV nem volt benne, tehát nem a MÁV.
7: Nem. Abszolút nem. Ez abszolút az osztrákok. És 16 év Németország után igazából én úgy gondolom, tudjátok, hogy elég fals információk vannak, tehát az, hogy valaki egy évben kétszer-háromszor kiutazik mondjuk akár Ausztriába, Németországba, de itt éve szóval ez engem abszolút nem lepett meg, hogy Ausztriában ez ilyen így működik. Sajnos, tegyük
4: ennyit
7: hozzá.
5: A sógorokról.
4: Ennyit területen látod, ott se azért nincsen babból, meg kolbászból a kerítés. Nincs babból a kerítés, most szőttem egy mondást. Igen. Tibi, köszi, vigyázz, te mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz?
7: Kérlek szépen, itt egy vállalkozásunk van.
4: Nem,
7: Münchenben vagyunk, egy vállalkozásunk van, és ezt csináljuk majd jó ideje.
4: Wow,
5: Mit vállalkozol?
4: Mit csináltok?
7: Azt nem mondom meg.
5: Még egy miért? Mi a legjobb baj?
4: Most miért nem mond? Nem
7: takarító. Takarító
4: céged van, ami nagyra nőtt, és te vagy már ennek a vezetője.
7: Hát ez nem, ez egy kis cég.
4: Aha. Megvetettétek a lábatokat, nyomjátok, dolgoztok.
5: Jó,
7: persze, de most már nem sokáig. Elég.
4: Jöttök vissza?
7: Megyünk haza, így van. Igen.
4: Oda néz. Gyere haza, fiatal. Azért a 15 év alatt nagyon, hogy valaki azt mondja, hogy akkor elindul visszafelé. Jó van, jó munkát, vigyázzatok magatokra.
7: Köszönöm. Oké, sziasztok.
4: Ciao, ciao, hello.
5: Hello.
4: Na? Na, mit találtál, Anna?
8: Beszéltem Zolival, mert hívott minket a főtaxitól egy taxis. Hallgatunk, Zoltán, és ő elmondta, hogy az kettes tarifa lenne, ugye, hogyha vidékre, mondjuk vegyük Velencét, mondjuk elmész Velencére, akkor volt egy olyan, hogy kettes tarifa, ott úgy néz ki, hogy 1040 forint, ugye a duplája, de nincsen kettes tarifa, mert hogy ez nem létezik, ez csak a Forma egy ideje alatt van, Mogyoród és Budapest között. Tehát nincsen
6: dupla.
8: Kettes tarifa.
6: Igen, és
8: mondta, hogy az van, hogy úgy számolják, hogy visszafele üresbe jönnek, tehát eldöntheti egy taxis, hogy 50 kilométer fölött vállal-e fuvart, vagy nem. Ha azt mondja, hogy nem, akkor nem. Ő szokott a Zoli vállalni. Ez úgy néz ki, hogy egyes tarifával megy, tehát ugyanúgy 520 forint, tehát van egy 1300 forintos alapdíj. Erre rámegy a kilométer díj, és mondta, hogy azt mondja, számolt ki Anna, szóval lemegyek Velencére, az körülbelül 40-50 ezer forintra jön ki, abból levonja a 6-7 ezer forintos benzinköltséget, mondta, hogy neki akkor is megéri. Ha
4: persze, hogy megéri. Abszolút kijön neki.
8: De nem pörög visszafele, tehát nem kell kifizetni a visszafele utat. Nincs visszafele út, fizetés, persze. Nem. Tehát ennyi.
4: Azt csinálja meg, hogy a zsebbe kéri a taxis, akkor mond egy nagyobb összeget, hogy vidék nekem, és az ennyiért éri meg.
8: Azt mondta, hogy két óra alatt azt a keres 50 ezer forintot, mondta, hogy neki így is megéri, ő szokta vállalni a vidéket például.
4: Igen, ez tökre valid egyébként.
5: Igen. Itt olyanokat írnak, itt a nyugatról jövők, hogy Münchenben éltem, amikor lerobbant a vonat, a Deutsche Bahn fizette a taxikat, ott volt több száz taxis, és folyamatosan mentek.
4: Ez milyen kultúrát? Azért ez milyen kultúrát, gondold el, hogy mire lerobban a vonat, leszervezi, ott vannak a taxik, beülsz, és azt mondja, hogy semmit nem kell fizetni, de a taxis oda-vissza, ahol akarod.
5: Hát
4: azért
5: ez... Német taxis lennék, tényleg elrágnám akkor a vezetéket, mert olyan lapos ez a nap, nem Jürgen?
4: Igen, csináljuk már valamit, igen, igen.
5: Intézem.
4: Azt a mindenségét neki. Azért az, na az egy szolgáltatás, azt érzed, nem?
6: Igen, ugye hogy ez... leszállsz, és tessék parancsolni, mehetsz tovább.
4: Itt vagyok, itt a taxi, ülj be, bocsánatot kérünk, fizetjük a taxit, ahogy szeretnéd, oda visz. Ez ki van ezt találva. Na jól van, oké gyerekek, megyünk mindjárt tovább, jó? Pici szünet, azt mondja, hogy 8-as út Veszprém elkerülő szakaszán, Fehérvár irányába kigyulladt egy autó, hatalmas a torlódás, és 3-as kocs van az M7-es M0-ás felé vezető oldalán érnél. Misi, köszi, hogy elküldted, 0623 111 111 az SMS számunk, és patítsunk egy kulcsot, mit szóltak
6: ez
4: hozzá?
6: Az!
4: Már nincs sok, mert hogy pénteken vége ennek a promóciónak. Elmondjuk, hogy mi van a konténerben, mi ment most bele még a konténerbe erre a hétre, és pénteken nyitjuk, úgyhogy aki érez magában energiát, az telefonáljon.
6: De még pénteken is lesz kulcs nálunk kint, így van. Plusz At is ma ad ott a helyszínen kulcsot.
4: Helyszínen van, és még pénteken, ha jöttök hozzánk, akkor még ott is tudtok kulcsot vinni. A konténer már így is nagyon tele van, de még a héten is került bele. Egy szép dolog, úgyhogy mindjárt elmondjuk. Jó, 3 perc, 8 óra, itt vagyunk, rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
9: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
10: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
11: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
12: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
13: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
14: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
13: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére. Mind a 61 üzletben.
14: Ez varázslatos.
13: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
15: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod meleg. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
16: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu/legyél-kötőjel partnerünk oldalon.
17: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
19: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
18: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
19: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
20: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
21: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
22: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft.-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja a 0630 566 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
23: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkaközben sem. Munkaközben sem. Minden hétköznap 10-től 17 óráig

0: itt a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
2: Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Katasztrófavédelmi mobil laborok gyakorlatoztak Somogyban, megemlékezést tartanak az aradi vértanúk tiszteletére. Újra látható Kaposváron a Medgyesi Olvas. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Radiológiai képzésen vettek részt a Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskunvár megyei katasztrófavédelmi mobil laborok munkatársai. A kaposvári program célja az volt, hogy a szakemberek tovább bővítsék tudásukat a sugárveszélyes helyzetek felismerésében, mérésében és kezelésében. A mobil laborok veszélyhelyzetekben a hatósági döntések előkészítését segítik. Az együttműködés a régió katasztrófavédelmi felkészültségét erősíti. Számolt be róla a Kaposvár Most. Október 6-án megemlékezést tartanak Szigetváron az aradi vértanúk emléknapján. A városi ünnepségen az 1849-ben kivégzett honvédtisztekre, valamint a szabadságharc mártírjaira emlékeznek. Az önkormányzat arra várja a helyieket, hogy közösen hajtsanak fejet a Nemzeti Gyásznap alkalmából. A részletes programról és helyszínről a város hivatalos felületein adnak tájékoztatást. Újra kiállították Kaposváron Ripőrónai József Medgyesi Olvas című festményét, ami tavaly került kölcsönbe a Sándor palotába, most pedig ismét a Ripőrónai villában láthatja a közönség. Az 1913-ban készült olajfestmény Medgyesi Ferenc szobrászművészt ábrázolja olvasás közben. Az alkotás a Kaposvári Múzeum gyűjteményének egyik jelentős darabja, visszakerülésével ismét helyben is megtekinthetővé vált, írja a kaposvármost.hu. Oldtimer kiállítással készül a hétvégére a szigetvári gyógyfürdő. Október 10-én és 11-én régi, különleges járműveket mutatnak be a fürdő területén, a látogatók pedig a kiállítás mellett a fürdő szolgáltatásait is igénybe vehetik. Szombat este aranyőszi fürdőbált is rendeznek. A program késő délutántól éjfélig tart. A szervezők szerint a kiállítás és az esti rendezvény az őszi fürdőszezont színesíti, olvasható a gyógyfürdő honlapján. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Az észak-nyugatira, északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután általában 21 és 25 fok között alakul a hét első napján. Ha megtehetik, akkor élvezzék ki az indián nyarat, és munka után tartózkodjanak több időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

Na, itt vagyunk, 8 óra után, 9 perccel, jó reggelt. Kedves hallgatóink, hétfő van, gyerekek, és ez már az október, innen gyorsulunk, kilőjük a rakétákat, és ráfordulunk itt az októberre, gyerekek, és aztán pillanatokon ből.

0: Úgyis vége. Vége az évnek. Jaj, de jó lesz. Na, viszont ugye...
1: Miért lesz jó, hogy vége az évnek?
0: Hát mi lezárjuk, nem?
1: Igen, de jön egy következő.
0: De hát az
1: hála Istennek.
0: Hála Istennek. Azért így jöjjön egy pár. Még azért ne legyen végleg vége. És ugye zárjuk itt a konténeres játékunkat is, minden idők egyik legnagyobb nyereményével. Pénteken kinyitjuk a konténert, reméljük nem lesz eső, mert jön valami hidegfront, meg egy kis eső is, de hogy nem lesz durva. És péntek Dunapláza, ugye ott van lerakva a konténerünk, benne pedig gyerekek töménytelen mennyiségű ajándékkal. Ugye hát a Cuprát már mindenki tudja, a családi pihenés hét éjszakára, a Bosch Professional elektromos szerszámgép csomagot 1 millió forint értékben, a Gorenje háztartási gépeket, a Hisense gépek, TV, foltisztító, a Grieri klíma, szóval ezek már benne vannak, és akkor most jött még valami a héten.
1: Egy Max Bird kanapé és egy Kelly Spider X70-es kerékpár.
0: Azt a mindenségit neki. Tehát az össznyereményünk nagyjából autóval, utazással, elektromos szerszámcsomagokkal, Gorenje háztartási gépekkel nagyjából 20 millió forintnyi ajándék van a konténerben. Na, azért az nagyon szép. És ez október 9-én reggel 6 és 10 között nyitjuk a konténert, és a helyszínen is lehet még kulcsot nyerni, nem sokat már, tehát ott már nagyon szerencsésnek kell lenni. 4 darabot adunk a helyszínen, és a regisztrációra a már kulcsot nyertesek, azok jöjjenek, vagy a már kulcsot nyertek, jöjjenek fél 7 és 7 között érkezzenek meg a regisztrációra. Jó?
1: Ma még menjél oda, Atikát dobálja, könyörögél neki, sírjál, öleld át a lábát, akkor add még kulcsot, meg nálunk is lesz még egy pár pénteken. 4.
0: Így van. Kész az ebéd, ez a lényeg. Ide valaki? Köszönjük szépen. Te is jó rácsatlakoztál
1: el a témára. Mit főztél? Azt írd már meg.
0: Azért azt küldd el mindenképpen. Bence, szia, jó reggel, ciao.
2: Balázsék.
0: Igen,
2: Rádió
0: Bence.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg tudok gurulni.
0: Jó, Bence, ön jár, kész, megtanultam. Mindent elmondod, ügyet. Tehát olyan, hogy egy diák, ahol kinyílik a napló, te már mentél, feleltél, elmondtál mindent. Nagyon jó vagy. Honnan jössz hozzánk pénteken, Bence?
2: Gödről, Gödi vagyok.
0: Jó.
2: Na, az itt ugye agglomeráció, nem tudom, tudjátok, nem erre van.
1: Igen, köszönjük, kedves vagy, Bencus.
0: Megfejtjük. Eljutunk oda, megfejtjük, de... Ja, aki nem jössz messziről, ráadásul a pláza nincs is annyira messze.
2: Igen, és egyébként emlékeztek, nem tudjátok ki, hogy beszéltem már egyszer korábban.
1: Igen, hogyne.
0: Hát emlékszem ott, amikor ott aztán betelfáldások, ott aztán beszélgettünk.
1: Hát tudod, a Gödi Bence.
0: Hát tudom.
1: Hát még múlt héten is emlegettük.
2: A raptor fiú, a dino hangutánzós játék győztese. Így sem, nincs meg.
0: Hát így azért sok Bencével beszélünk meg hangalapján is, meg te nyerted meg a raptor hangutánzó versenyt.
2: Igen, hát nem, tudod, amikor meghalt a Jurassic Parknak a főszereplő, akkor tartottak egy ilyen dino hangutánzó versenyt, és abban én voltam a vinár.
0: Ó, igen.
3: Ez úgy hangzik, mint amilyenek dolgot mi szoktunk csinálni.
0: Igen, ezek mi vagyunk. Magunkra ismerünk, ezek tényleg mi vagyunk. Jól van, Bence, ez nem ugrott be, de akkor pénteken megmutatod még, hogy megvan ez a tudományod. Jó?
2: Mindenféleképpen.
0: Oké, köszi. Pénteken talán.
2: Köszi. Hello.
0: Hát ez azért így meg nem mondtam volna egy hang alapján, meg egy név alapján, megmondom őszintén.
3: Hát ez sokat elmond rólad, Balázs, látod?
0: Ugye, milyen undok lettem már, igen, és hogy el vagyok szállva.
1: Nem számítanak neked a hallgatók.
0: Igen.
3: Nem számít neked semmi.
0: Na gyerekek, viszont kezünkbe akadt valami, és erről csak 3 mondatot beszéljünk, mert ez tényleg nagyon izgalmas. Ahhoz hozzá vagyunk szokva már, ugye bárki, aki ebben a szakmában dolgozik, mi van, mit rögsz? 20 vagy 30 éve, hogy velünk adnak el bizonyos dolgokat, most már úgy látom, hogy sorozatokat is, a termékeket is, banki szolgáltatást is, ez hol valid, hol nem valid, hol azt mondják, hogy benne vagyunk, hol nem vagyunk, hol kamu a hirdetés, hogy nem kamu a hirdetés, de mindenképpen a nevünkhöz kötnek valamit. Na de ami most a Facebookon szembe jött velünk és elküldték a hallgatóink, azért az meglehetősen ritka, ugyanis egy permetező, mezőgazdasági permetező gépet árulnak azzal, hogy oda tudták írni a nevünket.
1: Nem mondjuk azt, hogy ez egy.
0: Ez az a
1: permetező.
0: Ez az a permetezőgép. 2 millió 900 forintért árulják. Ez egy Antonov An-2-es mezőgazdasági
3: 3
0: repülőgép.
3: Millió, ott van 3 millió.
0: Igen, 2 millió 9, így van 3 millió, lehet, mert fölment az ára egyébként, egy kicsit emeltek rajta. És Kadarkúton árulják.
1: De szép gépezte.
0: És hát ugye, hogy jön ehhez a mi csapatunk, meg a nevünk, meg a nevem? Kiderült, hogy úgy akarják eladni a gépet, még azt is beleírták, hogy ezen a mezőgazdasági gépen Utaztunk, és ez volt az, nyisd meg, én egyszer bezártam, szerencsésen, ez volt az, aminek én annó kiültem a szárnyára.
3: Oda voltál celluxozva.
0: Á, így van, oda voltam celluxozva, igen.
3: De hát, nem akkor ment tönkre, hanem,
1: igen,
3: hanem
1: később, azzal
0: később. Később ment tönkre.
3: De, alapból, de nézd, már a leírásban felismerett téged. Eladó Antonov, angettes, okmányok nélkül.
1: És akkor
0: ugyanaz vagy. Vagyok. Igen, igen.
3: Ugyanez az ember sebességvárás használta szintén okmányok nélkül. Igen. Azaz is okmányok nélkül van.
0: Figyelj, szenzációs szöveg. Beleírták, hogy ezen a gépen repült Sebestyén Balázs kadarkút, ára 2.990.000 forint. Nincs hozzá okmánya, ahogy te mondod, igen. Nyilvántartásból törölték, szétszerelt állapotban van, szállításra kész. És szét van szerelve az ankettes.
3: A következő mondat is jól hangzik, kiállítási darabnak, vagy alkatrésznek tökéletes. Motor is van hozzá,
1: igen,
3: és valóban az egy kép van mellé.
1: Igen.
0: Igen, nem kadarkúton, hanem hedrehelyen árulják. Ez egész egyszerűen az ország egyik leghíresebb gépeként.
1: Igen, te tetted nagy Jász Antonovot Magyarországon.
3: De amúgy akkor indultak el? Az alusizsakos dolgaid, amikor felültél végre permetezőgépre? És mondtad, hogy a Chemtrail tényleg így van, utána, a Chemtrail igazi.
0: Igen, fölmentem, és közelről megnéztem a Chemtrail csíkokat. Ezért ültem föl.
3: Húztatok egyet, nem?
0: Nem, az egy AX kitelepülés volt. Az AX-nak csináltunk ami reklámot, és...
3: Akkor még rendes büdzséje volt ezeknek a marketing.
0: Akkor még egy komolyabbat elköltöttek, és fölültem a szárnyára, és azzal repültünk ott a Budaörsi.
3: Hogy voltál rögzítve?
0: Egy szék volt lerakva.
1: De nem egy, hát figyelj, az, amikor mi ezt megláttuk, hogy ez hogy néz ki, mert ugye hosszas tervezés volt, és akkor hogy ez ott szépen rendesen meg lesz csinálva, hát ha emlékszel a régi ilyen kerthelységek fém székeire, na egy olyan volt ráhegesztve a szányra, vagy rácsavarozva, én nem tudom, aminek nem volt igazából támlája, csak így derék középig ért, ez annyit eredményezett, hogy a Balázs hátrafele meghajolva utazott.
0: Figyelj.
1: Végig fönn, mert ugye nem volt, ami tartsa se a hátát,
3: de
1: se a fejét.
3: De be voltam kötve, vagy valami?
0: Be voltam kötve, és volt egy rúd, amiben így tudtam kapaszkodni félkézzel. Leraktak egy rudat a szányra. És akkor azzal leszíjaztak valahogy abba az ülésbe, de ülni nem nagyon tudsz. Hát ülni nem tudsz, ugyanis ott a szék.
3: Ó, az Isten, de csodálatos.
0: Hát azt nézd meg.
3: Azt nem döglöttél meg még amúgy ezeket.
0: Azt nézd meg, ott ülök a repülő szárnyán, és támaszkodom azon a rúdon, amit mondták, hogy csak nagyon-nagyon erős a menetszél, akkor kapaszkodjak a rúdba.
3: De azért ott fekete a gatya, hogy ne látszom, ha csíkos lesz.
0: Nem, sima farmer tornacipő, ott ülök a gép szárnyán. Ez volt 2013-ban. De hogy azt a kaszkadőrök hogy engedték, ezt a légügyi hatóság hogy engedte, hogy erre valaki nem mondott egy nagyon nagy nemet, én nem értem ezt, hogy tudtuk megcsinálni akkor magát a
3: nagyon
0: produkciót.
3: Nagyon akkor úgy vagy ideges, hogy próbáld magad lazának tettem.
0: Hát én gyújtózkodtam, egyet támaszkodtam, hát itt már tudod, itt ott a másik szék is, tehát a másik oldalra is kiraktak egy széket, itt hogy meglegyen a balansz. És ott ülök a szárny, és most indul el a gép, látod?
3: Biztán.
0: Kis integetés.
1: Hogy itt te nem szartad össze magad,
0: 250-300 km per órával ment a gép fönt a levegőben, és rajtad volt egy bukós izsak, hogyha neked repül valami, akkor azért az ne törje össze a fejedet.
3: Mi gondolkodtál közben, amíg ezt
0: semmit nem gondolkodtam, ugyanis elmondom neked, hogy a pilóta és a segédje két mezőgazdasági permetező csávó, akik elhúzták az Antonov 2-esen az ablakot, így kikönyökölt, és
1: na, hogy
0: ezt láttam végig, hogy a két csávó az kint röhög az Antonovnak az ablakán, és hát még sem mobiltelefon, nem fotóztál, semmit nem csináltál, üldögéltem a gépnek a szárnyán.
3: Nagyon tetszik a rót pulcsit, Feri.
1: Ugye? Hideg volt.
0: Már akkor igen. Na, mindjárt megkérdezzük Pétert, aki most vagy árulja a gépet, vagy ő az eladó. Itt vagy Péter, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
0: Hello Péter, ciao. Tied maga a repülő?
4: Igen.
0: És miért van ez szétszerelve? Miért nincs egyben?
4: Hát a szállítás miatt, mert ugye ezt egyben nem lehet szállítani. 18 méter széles, és ugye felraknánk egy trélerre, az összes postaládát levernénk a kerítésekről.
1: Hogy került hozzád a gép?
4: Hát ez úgy kezdődött, hogy láttam a Facebookon egy posztot, hogy az Alföldön van egy tanyán két ilyen ankettes, hát mondom, basszus, igaz az Alföldön van, én meg Somogyban, de nekem is tanyám van, nekem is jó lenne egy ilyen.
1: De mire?
0: De mit csinálsz ezzel?
1: Miért vesz az ember egy ankettes?
4: Hát nem tudom, nekem kellett, gondoltam, jól lesz egy a tanyámra.
3: Ez egy éjszakai vásárlás volt? Én is szoktam ilyeneket csinálni.
0: Impulzív vásárló vagy?
4: Milyen?
0: Impulzív, tehát hogy így hirtelen
4: megvetted? Igen, ami nagyon kell, akkor mindegy, semmi nem számít, akkor inkább nem eszünk. De felraktam egy hirdetést, hogy én ilyet keresek. Hát mondom, ez az esélytelenek nyugalmával, talán meglátjuk, valami lesz. És egyszer odaírt egy figura, hogy figyelj, ha érdekel, hív fel. Felhívtam, nagyon rendesek, nagyon kedvesek voltak.
0: És megvetted a gépet. Csak most miért adod el? Mióta van nálad? Egy hónapja megvetted, de már eladod?
4: Nem, igazából itt az a lényeg, hogy én több darabot vettem. Több darabot vettem. Nekem ugye nem kell 3-4 darab, egy kell, mert ez is sok helyet foglal, és akkor hát próbáljuk a költségeinket mérsékelni.
3: Vannak szomszédok?
4: Nincs. Nekem is anyám van.
3: Nagyon kíváncsi lennék, hogy mit szólnak hozzám, hogy 4 darabon 2-est leraknak az udvarodon, csak azért, hogy...
0: Az egész menetet nem értem, de nem most fogjuk kibogozni. Tehát vettél egyet, majd rájöttél, hogy nagy, és most már eladod viszont. Mert hogy... Vagy 3-at vettél, igen, és aztán most hirtelen eladod. Van vevőd a gépre?
4: Tessék.
0: Van vevőd a gépre?
4: Úgy néz ki, igen. Igen.
3: Azt kérdezi Szala, hogy a szárnya még mindig csupafos?
4: Nem.
0: Letakarították? Te szemét rohagy meg, mora. Üljetek ki a gép szárnyára legközelebb. Akinek 5 anyja van, az ő véget. Ott repülök, nézd meg.
3: Tényleg, nincsen kép, hogy mivel akkor leszálltál.
0: Semmi, konkrétan befostam, igen. Figyelj, de akkor te a pilótákkal már nem találkoztál, tehát hogy nem azoktól a pilótáktól vetted.
4: Nem.
0: De jó, akkor egy kicsit közön van nekem ez zankettes. Ez
3: nekem jó lesz. Nem szálltak ki a gépből azóta, hogy ez megtörtént.
4: Igen. Neked is eladó, ha úgy van.
0: Hát nézd, és akkor várj, ezt darabokba elhoznák, és ezt összeszerelnék a kertemben?
4: Hát ha nagy kerted van, akkor igen.
0: De hogy ez már önmagában repülés alkalmatlan, tehát hogy nem tud repülni.
4: Ez már lefutott az idejét.
0: Édesem, szegény kis
4: gyerekek eljátszanának benne.
1: Persze, néha beindítják a motort, ott beeregnek az udvaron.
0: De ki az, aki megvesz a kertbe egy ilyet? Tehát ez,
3: itt ő az.
0: Nem is értem. Mi a koncepció, hogy nyitsz benne egy éttermet, vagy ott csak úgy áldogál és csodálod? Tehát mit csinálsz egy Antonovval a kertedben?
4: Hát én csak nézegetem, de egyet már adtunk, azt konkrétan egy étterem vette meg. Most nem tudom, hogy itt reklámozhatom-e őket.
0: Tök mindegy, igazából. Mindegy. Nem számít reklámnak, de ki is mondhatod.
3: Figyelj, az van, hogy...
0: Kell a hely a tagnak, azt írják.
3: Örököltem most a kisebb földet, hogy a 10-12 négyzetméter, hogy arra is letehetnék.
0: Arra le tudod tenni?
3: Nem?
0: A ráskó lenne, le tudjuk tenni. Van, egyébként.
4: Összedarabolva.
0: Na jó van, Péter.
1: Figyelj,
0: okay.
1: Csak Péter is jelentkeztek rá így, hogy tudják, hogy a Balázs ezen a gépen ült? Volt, aki így akarja megvenni?
4: Hát nem. Kifejezetten ez miatt nem.
0: De azért beleírtad a hirdetésbe a nevemet.
4: Hát ingyen reklám most, amire nem kell fizetni.
1: Hát ezt még nem mondtuk.
0: Nekem reklám, vagy neked, vagy a gépnek?
4: A gépnek.
0: Ja, a gépnek nem kell fizetni, hát ez egyébként belerakom, ingyen reklám, nem kell fizetni. Nem hiszem, hogy ezért olyan nagyon sokan fognak jelentkezni ezért a gépért, de kíváncsiak, hogy mi lesz a sorsa. Jól van, oké, Péter, köszi, figyelj, ha eladtad, azért mondnál, hogy kinek adtad majd el, jó? Hogy ez valahol látható lesz, vagy ki lesz állítva, mert azért úgy megsimogatnám a kis jószágot.
4: Én akkor azért Pécsre kerül, de Pécsre kerül. Még vannak akadályai. Ott lesz valami büfé, vagy valami ilyesmi.
0: Figyelj, miket gyűjtesz még őszintén? Mennyire van ki az asszony hócipője? Mit van még? Mert aki megvesz egy Antonov 2-est, az megvesz mást is. Mit van még?
4: Hát ilyen repülőből most van egy pár darab, de nem
0: sok. Mi az, hogy repülőből van egy pár darab? Milyen repülő? Hol? Milyen repülők ezek?
4: Hát még van egy kisebb ilyen repülőnk, meg ebből az A2-esből van 2 komplet, meg 3 roncs.
3: Jó, de nincs egy tengeralattjáró, egy
0: double decker busz, igen. És ezek a működő anketesek, amik vannak neked? Tehát van, ami még repül is?
4: Nem. Hát ez egyik az közel van hozzá, de az se.
0: Naha, azt a mindenit. Na jól van. Oké, köszi Péter, vigyázz magadra, ciao.
4: Minden jó.
0: Hello. Azért ehhez is jó örülten kell.
1: Ez nagyon. Na, most 3 írják.
0: 3 Antonov a kertbe.
1: Most írják, nekem is beugrott, hogy Pákozdon a Bringa út mellett egy családi ház kertjében van egy helikopter.
0: És tényleg, ott egy helikopter ott a kertbe, kerülöd a Velencei tavat.
1: Igen, és egy szerintem egy MIG.
0: Egy vadászgép, a darabja.
1: Vagy egy darabja. Igen. Tehát, hogy vannak ilyen emberek, akik ezeket
0: azért így apád vagy a férjed, ilyen azért meg vagy áldva, nem? Ha az ősz, és megint ott áll egy Antonov a kertben. Vesz megint egy Antonov. Érted?
3: Én is azért egy ilyen embert.
0: Hogy mindent, amit lehet felvásárolni.
3: Csak 600 gépeket vesz magának. És van egy ilyen Egy ilyen hobbi kertje néhány tanka.
0: Igen. De Péter se tud elmondani, hogy valójában mire.
1: Semmire.
0: Tehát nincs magyarázat rá. De miért gyűjt? Nem tudom, mert jól néz ki. De nem működik. Nem baj, kell egy ilyen. Kell egy ilyen. Azt a mindenségét neki.
3: Amúgy erről beszélhetnék, hogy ki milyen furcsaságot gyűjt. Nem biztos vannak még ilyen extrém arcok.
0: Akinek egy gyűjtési szenvedélye
3: van? Aha, igen, hogy nem sok értelme van, haragszanak is rám jött, de nem tud leállni vele, mert valahol zsigeri sejt szinten kívánja ezeket.
0: De ez áldás vagy átok? Szerintem inkább átok. Annak, aki veled él, annak ez egy átok szerintem.
3: Hát az attól függ.
1: Nagy elfogadás kell hozzá.
0: Nagyon nagy elfogadás. Ez, hogy... És gondolod, hogy elmegy 3 millió forintért megveszel egy összeszerelt repülése alkalmaton Antonovot. Összerakod a kertedbe, és ott áll, rohad, bomlik, nem tudsz vele igazán mit csinálni, és ugye, a feleséged azt nézi, szóval hogy én azért ez nem
3: de
0: tudom.
3: De tud rosszabb is lenni a helyzet szerintem. Én látom, ismerek ilyen veterán autógyűjtőket, akik ugye még több, tehát azok aztán végképp el tudnak szabadulni, meg hát ott vannak még azok, akik a szép ritka állatokat szeretik. Egy mackó,
1: egy kis oroszlán,
3: néhány mosómackó.
0: Elkezdtem örülni a férjem cipőmániájának. Na látod, ahhoz képest például egy cipőmánia az százszor. A százszor jobb. Akkor muskátlit raksz rá, vagy csirkeollot hát csinálsz belőle?
3: Azt mondja, hogy darásfészeknek is jó.
0: Darásfészeknek kivel egyébként.
1: De hogy tényleg mit csinál? Mert hogy Békés Csaba is környékén, ahogy mentünk be Újkígyósról, ez még a 80-as években volt egy csomó ilyen kis hétvégi telek. Tudod, a panelosok kijártak, és igen, ott például az volt a divat, hogy komplett vasúti kocsikat szereztek be az emberek, lerakta a kert végébe, tökre kicsolta, és az volt a hétvégi ház, és rohadt jól nézett ki, hogy áll a kerted végében egy vasúti kocsi, és
0: lerakott egy szerelvényt.
1: É, hát csak egy kocsit. Egy kocsit, és akkor benne volt egy fürdőszoba, konyha, nappali.
0: Ilyen. Hány vasúti kocsi volt a kertetekben?
3: Sajnos egy se.
1: Le vagytok maradva azért.
0: És az volt a hétvégi ház, maga a vasúti kocsi megőrülsz.
1: Igen, abból csinálta meg a hétvégi pihenőházát. És tök jól nézett ki. Hát most ebből is lehetett volna csinálni valami ilyesmit.
3: Ja, de jó lett volna egész a behúzott nyakkal járkálni hátrafele.
1: Igen.
3: Nem, azt tényleg jó, nekünk
1: nálunk kisebbek használják az ilyesmire.
3: Apró népek?
1: Apró népek.
0: Mennyi érülnél fel a szárnyára, tessék? Van az a pénz, amiért most, ha kikötnek, kimegyünk Budőrse, kikötnek és fölülsz a szárnyára? Van az a lóvé?
3: A kérdés, amit fel kell tenni, hogy hány mini ló?
0: Annyi mini lovat választasz, amennyit akarsz. Kikötünk a szárnyára. Te választod ki őket, igen. Kikötünk a szárnyára, két kört kell menned Budaörs felett, az A2-esnek a szárnyán, a jobb oldali szárnyára kikötve a tetőre.
3: Jó, most amúgy is egy kicsit alul működik a pajzsmirigy, úgyhogy ilyenkor vágyok egy izgalomra.
0: Attól az beindítja.
3: Ha mini lóban szállok, akkor kettő.
0: Jó, ha befosol, akkor egy lovat elveszünk. Akkor egyel kevesebb.
3: Akkor
0: mínusz kettőből.
3: Akkor legyen 12, abból biztos marad egy.
0: Na, jövünk mindjárt. Azért érdekes arcok vannak ezek a videó, ha megnézed. Régi emberek ott vannak.
3: A kapcsit láttam, én kapcsit, ez hát, nagyon durva.
1: Ahol el lehetett adni bármit, ő ott volt.
0: Van ott, más is, igen. Na, jövünk mindjárt.
3: A frizurákat szeretném, hogyha kiemelnénk, hogy Ferkuberkónak ott még hosszú sörények vannak.
0: 2013-at írunk azért,
1: és
0: igen.
1: És még nincs benne őszhajszál, látod?
3: Igen, de neked nagyon jól áll az öregedés, mert nézzek ott ez a kis...
0: Megszépültél, Ferkó!
1: Vagyok.
0: Na, jövünk mindjárt. 3 perc, a pontosan 8:30, ha van közlekedés, dobjátok, jó? 8-as út Veszprém elkerül a szakaszán, nagyon nagy baleset van, hatalmas a dugó, kapjuk SMS-be, jövünk mindjárt a hírek után.
5: Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Mi vagyunk a Rádió 1!
8: Györke Attila vagyok.
9: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
10: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
11: Az én nevem Jamina.
12: Sziasztok, én Regál Lili vagyok.
13: Sziasztok, én Jauri vagyok.
14: Mi vagyunk a diszkosi.
15: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
16: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
17: Újra jön a Top 500.
16: A Fox Post applikációja támogatásával.
18: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
19: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
20: Szavazzon!
21: Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
9: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
8: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kadétok tettek fogadalmat Kaposváron, az idei volt a legszárazabb nyár. Kaposvári diákfotós ért el 2 dobogós helyezést. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Fogadalomtétellel váltak az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium kadét közösségének teljes jogú tagjaivá a 9-es diákok Kaposváron. Az ünnepségen átadták az állományjelzőket is. Az intézmény hangsúlyozta, a képzés célja nem katonák nevelése, hanem olyan felelősségteljes fiatalok támogatása, akik a civil és a honvédelmi pályán egyaránt helyt tudnak állni. Új elismerést is alapítottak a kiemelkedő fejlődést mutató kadétoknak, írja a Kaposvár most. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
1: Két kategóriában is díjazták Kasza Kittit, a Kaposvári Munkácsi Mihály Gimnázium 11. évfolyamos tanulóját az országos diákfotópályázaton. A 4 évszak című képe második helyet szerzett a középiskolások kör kategóriájában, egy másik alkotása pedig harmadik lett. A zsűri által kiválasztott munkákból Budapesten szabadtéri kiállítás nyílt, amely október végéig látogatható. Olvasható a kaposvármost.hu-n. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Az észak-nyugatira, északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután általában 21 és 25 fok között alakul a hét első napján. Ha megtehetik, akkor élvezzék ki az indián nyarat, és munka után tartózkodjanak több időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva, és felhívás, értesítik a lakosságot, hogy október 4-én vasárnap a kora esti órákban Túr István és Szatmárcsak kültelen medvét észleltek. Szabika, drága vagy, köszönjük
5: csak
4: szépen.
5: Csak én voltam, mert jöttem haza.
4: Igen, sima hakmérszeréknél.
5: Nem volt az a... Mi az? Mi ennek a nem mondja már?
4: Ja, konténer.
6: Mi van?
4: A teljes elbeszélés. Így vagyunk mi hétfőn, gyerekek. Három felé, ezt ma nem szedjük össze.
5: A pankrációra jöttem hazafelé, és akkor lefotóztak.
4: Igen, ezt ma nem fogjuk összeszedni. De ez így ketyeger ez a hétfő, nincs ezzel baj. Milyen időnk lesz ma, de ennél fontosabb, milyen időnk lesz pénteken, Feri, mikor nyitjuk a konténert. Mondjál valami jót.
7: Jaj, de szuper!
4: De nem, hát jön valami hideg front.
7: Szarunk rá, van konténer, 20 milliós ajándéka, ott
5: szigetelt
7: leszünk.
5: A konténer? Mi a helyzet?
7: Igen.
4: Hát,
7: a miénk, igen.
4: 17 fok. Jó, azért szólítsuk fel a Dunaplázát, hogy szabadítson fel egy helyet belül. Jelen pillanatban 60% esőtbont, és a 25 fok csütörtökről beesik 17 fokra, de se baj.
5: Van egy ocelot mintás, ilyen esőköpenyem, abban fog menni.
4: Hosszatod.
5: Abban fog parádézni.
4: Hozza. Gyerekek, pénteken kinyitjuk ezt a konténert, és megnézzük. Én olyan szinten reménykedem abban, hogy jó helyre megy, örül, kedves lesz, megérdemli, meghatódik. Jó, lenne valamilyen katarzisos ünneplés. Ez tavaly is egy kicsit nekem hiányérzet volt, elmaradt. Jó lenne, nyilván mindenhol jó helyre megy, meg mindenki örül. De hogy azt érez, hogy na igen, ez most úgy klassz. Örül is, egyben is van, gurul is, tudja is a szlogánt, és úgy azt érzed, hogy azért megérte. Mert lassan két hónapja játszuk ezt a játékot, úgyhogy most már... Most már jó lenne, ha most már jó lenne
5: végül. Hallgatók, hogy ez az ankettes be tudnánk még hajtogatni a konténerbe.
4: Egyébként simán berakadnánk. Simán berakadnánk.
7: Hogy örülne a nyertes, mi?
5: Egy kis személyes ajándékot is hagytadjunk még mellé.
4: Igen. Ankettes. Igen. Megnéztem a repülős videót. Feri akkor nagyon hadart, azóta visszalassult.
7: Hát a helikopteren hadartam nagyon.
4: Igen? A helikoptere hadarta.
7: Hát az olyan volt, hogy amikor leszállt a helikopter, akkor mondta az akkori programigazgatónk, a Titus, hogy ez kicsit sokba fog kerülni, de megérte.
5: Döltem csak a szádba?
7: Ami a számunk, és sikítottam, üvöltöztem. Milyen vagyok, anyád,
4: igen.
7: Meghalunk.
4: Igen, de olyanokat csinált vele a helikopterpilóta, amit normális helikopter nem csinál meg.
7: Azt sem vállalnám már be.
4: Ugye, hogy már nem?
7: Nem. Még egy ilyen helikopteres volt, emlékszel, az meg alsó őrsről, a Harley Fesztiválon, amikor meg egy ilyen beülőbe kilógattak a helikopteret, 100 méterre lógtam le, és egy ilyen Balaton fölött vitt a helikopteres csávó 1000-rel. Hát figyelj, én nem értem, mi történt velünk akkor.
4: Mi történik az idő múlásával, hogy egy kicsit félősebb leszel? Mi változik meg az agyadban? És nem azt szerintem nem a gyerekszületés, meg nem az, hogy a felelősség, hanem biológiailag valami megváltozik, amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem
5: csak betöltött a szoftver.
4: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
5: Hát az van, hogy hófogykos voltál, azt nem vagy az.
4: Hát akkor nézd meg a videót,
7: hogy megjött az agya, vagy mi?
4: Ennyi, nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
5: Az akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor most már van.
7: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, egy órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, mikor nyilazok a motorról. Úgyhogy nem volt nyíl. Érted?
4: Szerinted
7: megkomolyodott?
5: Nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
4: Igen, ezt a gyerek hozza meg, hogy elkezdesz olyan dolgoktól félni, mondjuk 40 évesen, amit megcsináltál 20 évesen, már hogy félősebb leszel.
7: 2013.
4: Nekem 2009-ben született a Benit, nekem 4 éves volt.
5: De tudtál róla?
4: Ez egy jó kérdés.
5: Sokat voltál a továbbás?
4: Igen. Feltűnt, hogy ott van egy kis aranyos kis gyerek, amikor már... Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy, hogy nem síelek már
5: egy
4: úgy.
5: Egy kanyon! Hogy... Hát jó.
4: De te, neked ez még nincs meg? Hogy amit, mit tudom én, bevállaltál 20 évesen?
5: Én így születtem, hogy...
4: Ahogy fosos vagy.
5: Nem, az van, hogy de amíg, nekem amíg a bátyám meg nem halt motorbalesetben, addig nagyon-nagyon vagány voltam, és akkor az levett az életről azért egy néhány évre, és akkor ugye elkezdtem meglátni mindenben a veszélyeket, akkor utána megpróbáltam visszatompítani, ugye akkor az a kis pánikbetegségem, és akkor utána már nem féltem mondjuk attól, hogy felüljek a metróra egy olyan alagútba, ami kicsit ijesztő volt a többinél, és akkor utána szépen lassan így sok pszichoterápiával visszajutottam az egészségesek közé, akik nem félnek az ilyen teljesen hétköznapi dolgoktól sem már.
4: Azt írja egy hallgatónk, hogy egy Forma 1-es pilóta nyilatkozta, hogy 30 felett a pilóták nem rosszabbak lesznek, csak beszaribbak. Tehát, hogy azért nem, veszítenek a sebességükből. De hogy igazából meg úgy működni, már leélted az életet, megtapasztaltál minden, most már gyere, veszélj, mert már nincsen semmi baj. De pont elkezdesz jobban félni,
7: mert,
4: hogy idősödsz.
7: Mert látod, hogy már nincs annyi előtted, és arra meg vigyázni akarsz, nem? Ha 25 évesen ez így nincs benned, hogy basszus, egyszer meghalunk majd. Tehát kit érdekelt 25 évesen, hogy az ember meghal, majd.
5: Szerintem több és... a tapasztalatod, az, látod, hogy mik történhetnek, elkezd bekerülni az agyadba. A másik meg az, hogy lassabb vagy. Tehát 20 évesen gyorsabbak a reakcióid, könnyebben veszed észre a dolgokat, és a 30 évesen, 40 évesen ugye jönnek ezek a természetes ilyen állapotromlások, amit tudsz nyilván sokat segíteni, de hogy olyan, mint 20 évesen nem leszel.
4: Uh-huh. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti buvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
7: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
4: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
7: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
4: Biztos, hogy nem ugranék le. Na. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
5: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
4: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, a kettő darab képviselő fánkja.
5: Sima leugrasztó.
4: Ha 8 kókusz golyó, hagyjad már.
5: Most már ránézek, én ezt leizzadok. De hogy, amúgy igen, azt írják, hogy a Wundersen óta vagy egy kicsit óvatosok.
4: Na, akkor rohadjon meg, aki írta ott alva. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. Meg, hogy a idővel a felelősségednek megjelenik az életedben. Család, gyerek, jelzáló, hitel, stabil karrier. És kockázatos döntés miatt már máshol is hatással vagy. Vagy máshol is hatással vagy.
7: És egyre több minden vesztenivalód van, mert 25 évesen nincs mondjuk még család, nincs vagyon, nincs semmi, 50 évesen meg ott a két gyerek.
4: De hogy a gyerek miatt lesz erretteg, ő sem. Én például észrevettem, hogy sokkal lassabban sielek. Lassabban sielek, mint 35 évesen, totyogok. És én úgy sieltem, hogy beálltam így golyóba, és le a feketén, érted?
5: De és hogy Schumacher, aki ugye megmutatta, hogy ez tud veszélyes.
4: Igen. Na, és igen.
7: És most már ezek benned vannak, érted? 25 évesen, amikor akkor...
4: Elkezdesz fosni, ez igen. Milyen nyomorúságos.
5: Igen. Ez meg a csiamag.
4: Igen.
5: Ez a kettő ugyanazt okozza.
4: 32 vagyok, 7 éve élek rettegésbe, azóta vagyok anyuka, a trambulinba sem merek bemenni.
5: Mondjuk oda én sem, de csak a súlyhatár miatt.
4: Igen, neked ott van egy áthúzott kis piktogram figura. Igen, tényleg megállítanak a bejáratnál. Hölgyem!
5: Ezt már megbeszéltük.
4: 7-kor egy születésnap lesz, hölgyem, ne tegye tönkre. Ezt már megbeszéltük, igen. Már elmondtuk.
5: Viszont magammal a flabéloszomat ér, hogy én is érezzem a élek. Igen. Ott rázatom magam a popcorn mellett.
4: Igen. Egy idő után belépsz abba a korba, hogy már nem 20 évesek kell fel föltönöd, hanem olyanokkal, akik felismerik a stroke jeleit. Egyébként tényleg így van. De például ez a motoron nincsen. Na, azt magyarázd meg nekem.
5: Az hamis biztonsági érzet, úgy hívják.
7: Meg az később jött, tehát azt nem csináltuk 20 évesen, tudod?
4: Jó, nincs mihez hasonlítani.
7: Igen, egy csomó olyan motoros van, aki a 20-as éveit, 30-asat végig motorozta, és nagyon örül, hogy túlélte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi. Érted? Mert hogy megvolt, tulajdonképpen meg az élmény megvan, és 20 évesen még valószínűleg mi is úgy mentünk volna, mint a barmok, most már csak fél barmok módjára megyünk, mert nem az élményünk, hogy száguldozunk.
5: Sokan írják, hogy mióta gyerekük van, azóta sok mindentől félek, ami irracionális, és ez azért is van, mert mióta gyereked van, azóta ugye minden odafigyelsz. Tehát az egy folyamatos, hát ezt úgy írják, egy folyamatos készenlétben vagy, mert ugye főleg anyaként, ugye ki kell védened olyan veszélyeket is, amik nem biztos, hogy most vannak, de lehet egy pillanat múlva lesznek. Tehát, hogy amikor majd eljön az, hogy akkor lesz a gyerek, hogy meg tudsz nyugodni, tudod, mert látod, hogy már nem fog beleesni egy konténerbe, hogyha arra sétál, akkor ez nyilván fog tompulni, de azon, hogy nem tudod magadról, de az idegszálaid olyan szinten letapogatják a környezetet most, hogy egy olyan szürreális dolog, mint egy nagyon magas emelet, az egy pánikhelyzetet tud okozni.
4: Mert hogy el vagy fáradva idegileg az állandó készenlét miatt?
5: Hát meg ahhoz képest, ami mondjuk egy járdán sétálás, ahhoz képest az egy extra dolog, de hogy a járdán sétálás is akkora felkészül, vagy ilyen készenlét az idegrendszeredben, hogy amikor jön valami, ami már effektíve lehet, akkor ez már kiüti teljesen a biztosítékot.
4: 34 vagyok, két gyerekem van, azóta kétszer meggondolom a 200 feletti tempót motoron.
7: Tessék.
5: De aztán meghúzom neki.
4: Aztán odahúzom. Jó,
7: kétszer igen, meggondolja, igen. Aztán megy.
4: 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
5: Amúgy a 90-es években született, vagy a 80-as, 90-es években született emberekhez szólnék, hogy ti emlékeztek rá, hogy nálunk milyen volt a bulizás például, hogy 15, 16, 13 ki hogy kezdte, hogy milyen emberekkel lógtatok együtt éjszaka, milyen helyzetekben voltatok, és hogy most pedig itt állunk, hogy 40 éves leszek én sem sokára, hogy hú, hát azért, az nem biztos, hogy az úgy. Az azért nem volt annyira szerintem.
4: Hogy csoda, hogy túlélted? Tehát, hogy olyan helyzetekbe kerültél.
5: Nem történt soha semmi, pedig aztán voltak helyzetek. És tudod, a mafiózók, ilyen nagyon kiszámíthatatlan alakok, alapból éjszaka egyedül az utcán, alapból olyan helyeken, mint átmenni egy blahalújáró hajnal 4 órakor. Tehát, hogy összed azok...
7: Ilyen, ha például nálam a mondjuk Panna följön Pestre, barátnőihez, elmennek bulizni, akkor az én 18-es koromban ez eszembe jutott, hogy bármi történhet. Mentünk bele a világba. És most elmondod neki, hogy kicsim, hát a múlt héten is volt egy olyan eset, hogy...
4: Igen, jó hára ijeszgeted, jól elmondod neki.
7: De nem is érti, meg apa, légy szíves, de mondom, figyelj, készülni kell, tudod, hogy már más ként látod az egész dolgot.
4: Igen. És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Mallorca, kamikáze csúszda. És írja valaki, erről jutott eszembe, hogy ezeken én 20 évesen fél csukott szemmel hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, mert ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy, csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy két gyerek, és rájössz arra, hogy, te is az a 18 éves srác voltál, aki a haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, két lehetőséged van, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. És ott áll a gyereke 16 és egy győzködő, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsik olyattól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz fél órát. Nem biztos, hogy... És már nem előre akarsz bizonyítani, már nem, már tudod...
5: Hogy vannak
4: már...
5: a pitvarjaim?
4: Igen, már nem akarod ezt. És akkor végén lejöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy ezért ne kerüljek
5: de
4: szarba.
5: De utána leslagozták a csúszdát.
4: Igen, utána lezárták. Kölyál is az ITS kivonult Spanyolország. Nem szólták. Itt végén bezárták a csúszdaparkot egy hétre. Teljes fertőtlenítés volt.
5: Azóta csak csokicsőnek hívják.
4: Igen, annyit én még életemben nem fosztam csúszdán. Halálfélelem egybeköltött fosássikoly volt.
5: Az ott az apád a csokicsőt?
4: Apád nagyon belehúzott, oda néz, összefosta magát az öreg a csúszdán. Érted, és lemész, de rájössz arra, hogy igen, hogy ez egyszerűen elmúlt, hogy már nem az, hogy 20 évesen hátrafelé csúszol a kamikázem, toporogsz ott hülyén, és közben 8 éves gyerekek egy halálsikolyan lemennek. Te meg állsz, és a két gyereked így néz rád, hogy apa, nem áll. Ez ne
7: de már ettől
4: nem,
7: félsz.
4: Hát nekünk te vagy a, tudod. Hát te vagy a bátor,
7: voltál,
4: a mindenható. Te voltál.
7: Te voltál.
4: És már nem vagy az. Szóval, hogy...
5: Igen, ez meg az igazság, hogy egy csomó embernek van ilyen PTSD-je, tudod, hogy így posztraumás stressz szindróma, hogy történik vele valami, kap egy rossz diagnózist, ezt ilyet is írtak a hallgatók, hogy volt egy betegsége, amit jól sült el, de felhívta rá az élet a figyelmét, hogy figyelj, már azt meg is hóhatok, hát akkor mi lesz ezzel?
4: Igen.
5: És akkor ugye elkezdesz magadra úgy gondolni, mint egy ilyen nagyon törékeny, már kiszolgáltatott egyed, plusz ugye ott vannak a feltörő emlékek, hogy most akkor ez most csak azért van, mert még kaptam pár hetet, vagy ez most akkor megérdemlem az életet.
4: Hogy ez most miért történt, igen.
5: Igen, nehéz ezeket helyre tenni jól, de érdemes, mert amúgy én például tökre kigyógyultam belőle. Mondom ezt most? Azt mondom, hogy ezt jövő héten.
4: Igen. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abba hagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni úgy, hogy 13 évet repültem.
7: Aztának.
5: Remélem, nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
4: Érted? Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. És azt mondod, oké, gyerekem lett, félek. Az milyen érdekesen működik. Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől. Tehát ez lehet egy evolúciós történet? Hogy
7: nem, szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol. Érted, nem hagyhatod árván a gyerekedet.
5: Mondok egy durvát. 20
7: évesen is benne van a halál lehetősége egy extrém dologban.
4: Más a félelem
7: érzet. De más a félelem érzet, igen. Más,
5: mi
7: igen.
5: Van, ha nem is a félelemről szól az egész, csak hogy magunkhoz ugye nem tudtunk jól kapcsolódni, mert hogy mit tudom, nem alakult ki magunkhoz egy ilyen érzelmi viszony, viszont a gyerekkel már ugye nagyon jól tudunk kapcsolódni, mert ugye a gyerek az egy ilyen másfajta entitás. És akkor, amikor elkezdesz ezt a fajta igazi szeretetet, vagy elkezd tétje lenni a dolgoknak, hogy akkor válik minden túlértékessé ahhoz, hogy elveszíthesd.
4: Jó, értem, hogy nem magad irányába megy, hanem valaki más irányába, a gyereked irányába.
5: Mert szerintem tök sokan úgy nőttünk fel, hogy ugye a saját érzéseink úgy háttérre voltak szorítva, hogy mindig azt nézted, hogy mindenkinek mi a jó, meg így helyezkedni kellett, hogy ne legyen konfliktus, stb. És ez arra tanítja az embert, hogy magadat mindig hátra sorold. És ilyenkor az ember, amikor fel kell, nem azt szokta gondolni, hogy mihez van a kedvem, hanem próbálsz minél több pozitív dolgot összeszedni, élményeket, dopamint, adrenalint, amit akarsz, ugye, és mondjuk lesz egy pilóta, és aztán jön egy gyereked, aki
4: ami tökre megváltoztatja a dolgot, igen.
5: Ahogy elkezdesz hozzá kapcsolódni, magadhoz is kapcsolódsz ezáltal, tehát az egy másfajta érzelmi jelenlét, és akkor rájössz arra, hogy fú, figyelj, azért
4: ez fontos.
5: Ezt már lehet, igen. Hogy akarnám, hogy elmúljon.
4: Gyermekkoromban imádtam a láncitát, farmászás, mindent, 40 évesen két kézzel kapaszkodom, ha fel kell állni a székre, hogy levegyem a gofrisütőt a felső polcról. Mennyire apuka, azt a mindenit. Igen, valahogy ez is ezzel jár, amit így nem gondolnál, hogy olyan receptorok kapcsolnak be, amit 20-30 évesen egész egyszerűen nem érzed. Hogy te valaha fogsz félni olyan helyzetektől, amit egykoron nagyon bátran megoldott. Tehát tök érdekes.
5: Péter például azt hiszi magáról, hogy neki nincsen súlya. Közöttek, ja. Nem, nincs gravitáció. Nincs. És akkor például, hogyha elmegyünk valahova, és akkor múltkor például megcsinálta azt, hogy ugye ellenőrizte a klímát egy ilyen hotelba, és van az a jüszkös asztal, aminek két csavarra, oda van csavarozva a lábat, tudjátok, az egy funérlap tulajdonképpen lelapkozva.
7: Nem egy erős.
5: És oda tolta, hogy akkor rálép, Rálépett, és minden lába szétszaladt, és kérdezte, hogy mi volt az elképzelés? Hát, hogy ezt még őt kibírja simán. De mondom, de hát,
4: de, ne, de nem látod, hogy mekkora
5: vagy. Nem bírt volna ki.
4: De és súlytalan, nagyon jó.
5: Neki nincs súlya. És nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így látom, hogy megy intézés, hogy de Péter, tehát van súlyod, tehát nem
4: igen,
5: nem,
4: nem vagy súlytalan.
5: Igen.
4: Neki ez a projekciója, igen, hogy neki nincs súlya.
5: Igen.
4: Én nem rettegek a csúszdától, inkább attól félek, hogy mire felérek a tetejre, meg is fázhatok.
7: Szép kifogás.
4: Jó, de szép. De szép. Ő nem hideg abban a víz. De nincs szükségem arra hideg vízre. Igen, azt a mindenit.
5: Szóval a csúszdáról az a félelmetes amúgy, hogy egyrészt betűri a gatyád a seggedbe, másrészt pedig az, hogy van-e olyan hely, van-e olyan állapotban a kardiovaszkuláris rendszeret, hogy ezt még kibírt azt az érkezési pillanatot.
4: Nét is nagyon jó SMS, mindent összefoglal a korunkról. 10 évvel ezelőtt semmitől nem féltem. Most meg már attól rettegek, hogy laktózmentes kapucsinot kaptam-e, vagy így múlik el a világ dicsősége. Igen. Ez annyira szép gondolat volt, Eszter. Köszönöm, hogy megfogalmaztad. Itt bőgök a másfél évesem mellett. Na látod?
7: Tetszik, tönkretetted a napját.
5: Török és megvele a szemedet.
4: Igen.
5: A másfél évesek jó netszívók.
4: Nagyon, nagyon kemény, igen. Régen imádtam kis repülővel, helikopterrel menni, pár éve a lányommal ültem föl egy kis repülőre, és csodálkozva rettegtem, hogy mi ez a röphajtásos ravatal. Érted? És imádott repülni. És az van, hogy megszületik a gyerek, és tökre megváltozik. Ez kemény. Jól van, időjárásunk, reméljük, hogy jó, pénteken még jobb. Ezt kell mantrázni, köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Egy jó hullámvasút, azt még lehet, hogy megnézném, hogy az még megmaradt-e, vagy ott is összetoljon magam. Egy ilyen igazán durva hullámvasút.
5: Egyszer lányom beült a Disneylandben, akkor voltunk egybe a férjemmel, meg az unokahúgommal, és akkor láttam, hogy már ez egy nagyon, tehát sírt, de már nem lehet kiszedni, és úgy jöttem ki, hogy kisétáltam, mondom, úrsta, milyen állapotban lesz? És jött ki fel, és kezétek el, hogy szitkozódott, nem sírt. Elmennek,
4: helyre tette a hülye franciákat. Na jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra.
0: Hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
3: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
5: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
7: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
6: Szerencséd, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
7: Ez varázslatos!
6: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
10: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
11: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
12: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
13: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
14: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen! Célba ért!
15: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosa gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Péter, Carglass autóüvegszerelő, Budapest.
18: Pak! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
17: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Maros, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 6616-os telefonszámon.
20: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.

Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma nyílik meg a Bursa Hungarika pályázat Kaposváron. Több ezren üzentek a tisztább levegőért. Tovább fejlesztik az e-áfa rendszert. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Október 5-től pályázhatnak a kaposvári felsőoktatási hallgatók és a tovább tanulás előtt álló hátrányos helyzetű fiatalok a Bursa Hungarika ösztöndíjra. Az A-típusú támogatás a már felsőoktatásban tanulóknak szól, a B-típusra pedig azok jelentkezhetnek, akik jövőre kezdik meg tanulmányaikat. A pályázatokat november 5-éig lehet beadni az elektronikus rendszerben és az önkormányzatnál. Számolt be róla a Kaposvár Most. Több ezer kaposvári csatlakozott a levegő tisztaság fontosságára figyelmeztető kampányhoz. A Hungary projekt selfie fala forgalmas városi helyszíneken és iskolákban is megjelent, a résztvevők pedig a fényképezkedés mellett levegővédelmi üzenetekkel is találkozhattak. A program célja, hogy a mindennapi közlekedés és fűtés környezeti hatásaira is ráirányítsa a figyelmet. A szervezők szerint a helyi döntések is sokat számítanak a levegő minőségének javításában, írja a Kaposvár Most. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linzmeier Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
3: Az e-áfa rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa, és mindenképp egyszerűsítse az adódóknak a terheit. Hogy ez még gördülékenyebben menjen, a NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az e-áfa rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Az észak-nyugatira, északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután általában 21 és 25 fok között alakul a hét első napján. Ha megtehetik, akkor élvezzék ki az indián nyarat, és munka után tartózkodjanak több időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázs!

0: 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kit kell hívnod?
1: Kit és miért?
0: Kulcsot akarsz?
2: Igen, szeretnék egy kulcsot.
0: Adj egy kulcsot a másik, amíg ráérünk. Adj egy kulcsot, Anna.
2: Jó. Beadom a kulcsot.
0: Add be a kulcsot. Most már péntekig ne add be, most már csináld végig. Hallottátok, hogy Veres Liza férhez ment.
1: Ne, hülyeskedj.
0: Sok boldogságot nekik, igen. Ugye az utolsó kulcsunk a mai nap, de Atisnál még mindig lehet. Úgyhogy hajrá, gyerekek. Hajrá, hajrá. Pénteken pedig Tali. Pénteken találkozunk a hallgatóinkkal. Kitelepülünk, de rég voltunk Pesten.
3: Addig meg lesz az, hogy Balázs mit vegyen fel.
0: Igen.
1: Hát ahogy a ismerem, egy rövid újú pólóba jön a...
0: Az motoron, ahogy kell motoron. Tényleg nagyon régen nem voltunk Pesten kitelepülni, meg nem mondom, hogy mikor.
3: Nem mondom neked, de az Etele plázánál voltunk legutoljára, szerintem.
0: Tavaly, egy-két éve.
1: Tavaly volt.
0: Etele pláza nem tudom hány éves, ott voltunk Pesti kitelepülésen.
3: Meg utána tényleg voltunk, ugye, amikor mi mentünk a Maldívra novemberben.
0: Ja, az a konténeresen. Igen, egy éve. Igen.
3: Régen minden jobb volt.
0: Na.
3: Mi lesz, hogyha az izommemóriám miatt, ugye? Majd ott leszünk a konténeren.
1: Mi miatt?
3: Izommemória.
0: Miért mondasz olyat, ami nincs? Tehát, ugye...
3: Van izommemória, ne aggódjatok. És ahogy véget ér a kitelepülés, én rögtön megyek ugye Bécsbe.
1: És felszállsz egy repülőre.
3: Ne aggódjatok, de amikor konténeren játék van, mindig megyünk a Maldív-szigetekre.
0: Tényleg így van.
3: Ugye?
0: De tényleg így van.
3: Kicsit más a büdzsé most.
1: Szép hagyomány lett volna.
3: Azt érzem, ugye Anna, nem érzed azt, hogy így...
0: Mit érzel? Mondd, mit érzel?
4: Szép hagyomány ez a konténeres. Ugye? Hogy hagyomány, érted Balázs? Hogy hagyomány, nagyon szép hagyomány.
3: Állampolgárok vagyunk, tudod?
0: Feri, segíts egy kicsit.
1: Én se értem, mert tudod?
0: De. Jól érzem, hogy egy pressziót kaptam a stártól, hogy utazzunk el valahova, igen? Jött egy kis presszió, hogy érzed?
1: Jó, én nem akarok menni.
3: Nem kell, hogy boldogok legyünk, Balázs. Nem kell.
4: Nem.
3: Mi is tudunk élni.
4: Ott is tudok duzzogni. Maldivon is tudok duzzogni.
0: Elmentünk, mondtam ezt most 10 évig, osszátok be, nézzetek a fotókat.
4: Olyan, de én tudod, milyen gyakran nézegetem.
0: Hát, most a következő 20 évben még
4: nem szeretnék új fotókat. Nem, Balázs, nem új fotókat. Úr,
3: nekem az illata maradt meg. Nekem nem a képek, nem szoktam nézegetni képeket, de...
4: Nem szoktál, új, nagyon sokat.
3: De nekem az illata megmaradt, és sokszor így eszembe jut.
0: Jó is volt, egy évvel ezelőtt ilyenkor már óriási lázban voltunk, mert ugye tényleg az volt, hogy a konténert nyitottuk 10-kor, és 11 órakor csatak részegen már mindenki a bécsi repülőtér felé vette.
4: De nem tudtuk, hogy hova megyünk.
0: És akkor még igen.
3: Te voltál is, Feri.
0: Hát jó, hát
3: a lényeg.
0: Kellett ott iszogatni egy kicsit, ja, ti nem tudtátok, igen.
1: Aztán sírtak egyet a reptérem.
0: Jó, hát nem jó. A humor van, minden van. A fekete humor nem biztos annyira jó. Hát nem tudtam, hát elsütöttem egy-két.
3: Semmi baj, tökéletes, nem gázom.
1: Nem megyek.
3: Alig van néhány rokon hozzá volt pár.
4: Térjünk vissza a lényegre, jó? Na, tehát ez egy, hát szép hagyomány ez.
0: Ja, értem.
4: Ugye jól mondom ezt?
0: Igen, azért valaki, Balázs, tavaly amúgy volt egy ígéreted, idére is csak szólok. Ígértem valamit.
4: Köszönöm, hogy ezt megírtad. Igen, igen, én emlékszem rá. Veled vagyok.
3: Meg szerintem az lehet, hogy nincs akkor bevétel, mint tavaly volt, tudod. Tehát, hogy valószínűleg nem hozott semmi pénzt neki.
4: Szegény az eklézsia.
0: Hát, gyerekek, mennék.
3: Kérték a kekszed a sifonyból.
0: A sziget veszteséges lett, így én is az lettem. Aki túlzok karácsonyra, kap egy ilyen. Jól van, gyerekek, jól van. Hát ilyen ez.
1: Jól van.
3: Hagyd az oszló is, jó hely.
0: Menjél el, nézzél sok képet, csinálj sok képet, és akkor tegyél be a közösbe.
3: Jó, hozok homokot.
0: Hozzá homokot, hozzá egy kis tengervizet, hát egy kicsi valami legyen
3: jó,
0: azért
3: jó,
0: az,
3: jó?
0: Utazzatok el Fuerteventurára.
1: Fuerteventura,
0: nem tudtam kiolvasni.
1: Jó szeles sziget.
0: Fuerteventura.
1: Nagyon jókat lehet ott szörfezni.
0: Az igen.
1: Tud valaki? Nem tud, minek
4: menni. De nem baj, én bárhova megyek.
1: Hát oda nem tudunk menni.
4: Bárhova.
0: Minden évben kell csapatépítő, írja valaki. Bannol,
4: így van.
0: Légy szíves, hogy ne tudjon többet írni. Bannol, légy szíves, hogy ne tudjon többet üzenetet írni.
4: Kell a feltöltődés, hogy aztán legyen mit elmesélni adásban, legyenek sztorik. Kell, hidd el, Balázs. Ez egy szép hagyomány.
0: Jó.
3: Szerintem most már megértette.
0: De hogy valami, hogy ez egy szép hagyomány?
3: Nem tudom, hogy pontosan mire megy ki a játék, de szerintem átment az üzenet.
0: Judit, segíts nekem egy kicsit, Judit. Jó reggel, ciao.
5: Jó reggel,
0: sziasztok.
3: Hello. Megkérdezem, melyik atollból telefonálsz?
0: Igen.
5: Honnan telefonálod?
0: Igen.
5: Budapest.
0: Budapestről. Csak hogy jössz hozzánk pénteken?
5: Igen, és gurulok is.
0: Na, ezt már szeretjük.
5: Itt van, nem vállalom, hogy tűsarkú van, de gurulok.
0: Helyes, ez a beszéd, jól van. Gurulj akkor egyet nekünk, jó pénteken, jó. De szerencsés típus vagy? Van esély, hogy megnyered? Hogy érzed?
5: Szerencsés, igen, igen, remélem, hogy nyerni is fogok pénteken.
0: Na. Hallottad, hogy mivel egészültünk ki, hogy itt a milliós nyeremények mellé még jött most egy ülőgarnitúra, meg egy bringa is benn van az autó, az utazás, a tárgynyeremények mellett, még ezt is beraktuk.
5: Jó? Igen, igen, láttam, és én szét fogom osztani egyébként, hogyha én nyerem meg, nem tartok meg mindent magamnak.
0: Ne csináld, de hogy szétosztod?
1: Ott a helyszínen?
5: Nem. Ismeretségi körben szerintem megtartom az autót, az utazást. Gyerekeim nagyon sokat jártak a Kolpingba, amikor kicsik voltak, és éppen mostanában említették, hogy szeretnének visszamenni, de szerintem a többi ajándékot elosztogatom. Másnak is jusson, ne csak nekem.
0: Nagyon rendes vagy.
1: Nagyon szépen, majd meglátjuk, mi lesz. Ezt ilyenkor szoktuk mondani, amikor még nem nyertük meg.
5: Igen, nem. Én tényleg. És rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Tudod, hogy hány ilyet hallottam már? Ha megnyerem az ötös lottót, akkor majd mindenkinek jut belőle.
0: Igen. De családtagoknak? Kinek adnád ilyen jót?
5: Barátoknak, családtagoknak, akinek szüksége van rá. Én egyébként nagyon sokat adakozom így is. Nyeremény nélkül is nagyon sokat szoktam.
3: Balázs is sokat adakozik, de főleg talán sokat szokott adni. Felbecsülhetetlen értékben.
0: Igen. Jó, Júri. Ha te nyered meg, akkor megbeszéljük, hogy ki mit kap majd ott elsorolod. Addig írd össze, kinek mit adnál, tudod a nyereményeket, és akkor gyere pénteken. Jó,
5: jó, jövök rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Hello. Rendes, nem?
1: Nagyon.
0: Már előre odaadja az ajándékokat.
1: Ez tudod, ez ilyen lelkiismereti dolog.
0: Igen,
1: hogy akkor biztos, azt nem tudom, de hogy akkor biztos a Jóisten egy kicsit szebb szemmel tekint ránk, és mi nyerünk.
3: Nem, egyszer valaki nem képes elfogadni az ajándékot, de vágyik rá, de nem képes elfogadni, mert azt érzi, hogy nem méltó rá eléggé, úgyhogy először mindenkit jól kell lakatni maga körül, csak utána merenni a hiddel, hogy ez nem, ilyen.
1: Ebbe az van, hogy úgyis így hát, ha jobb, nagyobb az esélye annak, hogy nekem
3: mindenki
1: jobban
3: magából indul kifelé.
1: Lesz szerencsém.
0: Minden adásban van egy kis önzés.
3: Minden adásban?
0: Minden, persze. Ami...
3: Hát, hogy a reggeli adásban?
1: Igen.
0: Minden
1: igen.
0: Adásban ez van egy kis önzés. Minden, egy kis jó.
3: Most
0: jó,
3: erről
0: jó.
3: A kifejezett adásról beszélsz, és többé.
0: Nem a rádió adásban, tehát nem erre gondol a rádió adásban, hanem minden adásban van egy kicsi önzés.
3: Egyszerűen ez egy hülyeség.
0: Nem.
3: Nem.
0: A legvégén egy kicsit azért, nem. És ő is azért adja, adok, de hogy akkor abban van egy magam irányába vetett önzés.
1: Jó. Jó leszek,
0: jóvá válok.
1: Milyen szépet fognak gondolni rólam az ember.
0: Rólam,
4: hát akkor tessék, gondolnak olyan sok szépet, elmegyünk malni.
0: Csak hogy érzünk arra, hogy akarod-e, hogy jót gondoljuk rólad, Balázs?
4: Tényleg, annyira, tényleg, hidd el. Ide, ez egy olyan szép cselekedet, Balázs.
1: Egyébként Kopi megírta az igazságot, most kell elmenni halottat égetni. Indiába soha többet nem akarnak jönni.
4: Én biztos, hogy megnézném, tehát Kopikám, ez most nagyon
0: sehova
4: áfogad.
0: Nem mentek, a Bokoditóhoz mentek.
3: Ezért nem kell Indiába elmenni, én tudok egy krematórium 11-ben. Tehát, ha ez a vágyad, én ezt le tudok
4: nincs
3: ezt
4: ilyen vágyom,
3: nekem
4: de
3: volt
4: menni.
3: Szerencsém, ezt végig nagyon jó tudom ajánlani. A másik pedig az, hogy...
0: Na, mit akartál mondani ezzel?
3: Minden adásban egy kis önzőség, hogy például, amikor sikítva könyörögsz nekünk, hogy vigyünk WC-papírt neked a céges olyan WC-be, és akkor az Anna bead neked egy teljesen fullos tekercset. Abban melyik rész az önzőség?
0: Észrevettétek, hogy minden sztorinak az a vége, hogy én befosok?
1: Ez.
4: Szegény.
0: Bármi a téma. A vége az, hogy én összefosom magam. Hogy innen, hogy kanyarodtunk el oda, hogy Judit odaadnál nyeremény autót az anyósának, hogy én fosok.
3: Én csak azt szeretném elmondani neked, Balázs, hogy tanultam a mesteremtől. Oké, ide jöttem, egy normális, kiegyesült ember voltam, és utána itt lettél te, aki elég.
0: Külpolitika, belpolitika, önzés, adakozás, konténitás, a vége az, hogy én valahol befostam.
3: Igen, szerintem ez fel kell vállalni önmagunkat,
0: Balázs. Igen. Kettő dolgot tudunk, mikropéniszemmel és befosok.
1: Ennyi.
0: Arra, gyerekek. Ez az én hagyatékom mindenkinek.
3: Ez egy sírkő feliratnak hangzik.
0: Bármi a sztori, biztos, hogy a Balázs ott volt és befosott.
4: Undorító dolgokat teszel,
0: és néha büfölsz. Hogy az ajándékozástól is oda, hogy nekem én fosok-e, vagy nem.
3: Azért, mert azt mondta, hogy szélsőséges példával jöttem, azt mondta, hogy minden adásban van önzés.
0: Igen.
3: És ebben például mi lehet az önzés? Egy helyzetben vagy.
0: Hogy fosok? Hogy megint összefostam magam? Most
3: az a baj, hogy csak ezek a példák jutnak el az agyadig. Tehát tudom, hogy mivel lehet az amigdaláthoz amivel utat fúrni.
0: Teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelműen fosok. Na hívjuk a bárdosi gyerekek. Pletyka vagy nem, járjunk ennek utána. Jó?
1: Okay. Mi a pletyka?
0: Azt írják a Redditen, hogy Bárdosi Sándor éjszakai kidobó helyen dolgozik.
1: Nem kidobó hely, tehát éjszakai szórakozó helyen kidobó ember.
0: Köszönöm szépen, ez még a hétvége maradéka, hogy nem tudok rendesen fogalmazni. Szóval, hogy éjjeli őr egy éjszakai szórakozó helyen, ahol ő kidobó. Egyébként el tudom fogadni, ha így van ez a hír, ez engem nem rázott meg. Tehát a Sanyiról el tudom képzelni.
1: Alkatilag,
0: testügyileg, mindenhogy el tudom képzelni, hogy ő kidobó lenne egy szórakozó helyen. Miért kavarja ez föl a Reddit állóvizét? Miért hírérték ez?
1: Hát, hogy nem megy neki a szekéros.
4: Olimpiai ezüstérmes.
0: Ja, egy olimpiai ezüstérmes birkózónk, kidobó lesz egy szórakozó helyen? Ráadásul Sanyinak ez egy tök jól is állna. Nem?
1: Meg is tudná csinálni, izom megvan hozzá.
0: Vagy ez csak egy ilyen sima redites pletyka, aminek semmi valóság alapja nincsen, csak ezzel lehet sámcsogni?
3: Ha megkérjük, kidobná el valakit a kedvünkért.
0: Igen, jöjjön ide be és dobjon ki. Na mindjárt egy rövidre bekapcsoljuk. Sanyi, jó reggel, szia!
6: Jó reggel, sziasztok!
0: Na most akkor kidobóskodsz, vagy nem kidobóskodsz? Mi az igaz?
6: Hát persze, de egyébként én csináltam ilyet korábban is, tehát hogy én nem tudom, hogy ebben mi a meglepetés, és kinek, de ja. Nyáron megkértek a cimboráim, hogy sziget van, meg egy csomó turista, meg minden, és hogy kevesen vannak, hogy nem jövök be segíteni. És akkor bementem, és segítettem én is. De igazándiból ezzel a szórakozó helyen nekem már régebb óta kapcsolatom, amikor még az edzőtermet építettem, én akkor éjjel tudtam dolgozni még, mert nappal ugye burkoltam, meg villanyszereltem, meg mindent csináltam, és akkor éjszaka tudtam dolgozni, és akkor éjjel mentem be oda, hogy
0: de ezt a mai napig nyomod? Tehát a mai napig te ott vagy, mint kidobó?
6: Nem, hanem így volt egy hosszabb leállás, mert ugye más csináltam, vállalkozások, nem tudom, és akkor mondom, most nyáron szóltak, de ide a szórakozó helyre én több embert ajánlottam már be, gyakorlatilag a tanítványaimból többen is dolgoznak itt, úgyhogy ugyanazokkal a srácokkal vagyok itt, akikkel ugye hétköznap együtt edzünk és
3: de
6: dolgozunk.
3: De ugye ti birkózók vagytok, ezt nem mindenki tudja, de hogy azért elmondom, ti birkózók vagytok. Az a kérdés, hogy egy birkózó mennyire máshogy dob ki valakit egy szórakozó helyről, mint mondjuk egy boxoló?
1: Szakszerűbben.
3: Tehát van az, hogy lementek négy kézlábba, alányulsz, kitekered a nem tudom, a térdét?
6: Ugye most itt szakmailag ezt tudnánk így elemezgetni, csak az van, hogy már ilyen nincsen, tehát hogy minden helyben van kamerázva, nem lehet bántani senkit.
0: Jól meg lehetett ezeket a taknyokat venni.
6: Tehát ez a 90-es években ez elmúlt ez a dolog, már nincs az, hogy össze-vissza pofoznak embereket, meg mit tudom én, hanem tényleg az van, hogy így meg kell beszélni velük, hogy figyelj, ne dobáld a poharat, kérlek szépen, inkább gyere velem, és akkor tudod, így veled jön, és akkor egyszer csak kint találja magát. Tehát, hogy de valójában a munkánk nagy része nem is erről szól ezen a helyen, hanem inkább a beengedés, meg hogy ott rend legyen. Tehát inkább erről.
3: És van olyan, hogy nem engedsz be valakit csak azért, mert olyan kedved van?
6: Nem, olyan nincs.
1: Szép kérdés.
6: Sok olyan ember van, aki nem szimpatikus, de itt ez nem a szimpátiáról szól, és mindenkit be kell engedni. Van olyan, akit nem engedek be, mert olyan dolgot művel bent, ami ugye nem összeegyeztethető azzal, hogy más meg szórakozni.
0: A kultúrát szórakozással.
1: Aha. Egy szellemi.
0: Na jó, tehát akkor igaz a hír, ennek akartunk csak nagyon röviden utána járni, beszélgettünk erről, hogy ez valid, vagy nem valid, te tényleg kidobóskodsz, vagy nem csinálod. Én mondtam, hogy tökre el tudom képzelni, tehát hogy nincs ebben igazából semmi. Elmész, szeretett küzdősportból jössz, ez nem egy meglepő történet.
3: Itt azért is hívtunk, mert Balázsnak kéne kis segítség. Elég dühösek rá a szomszédai, hogy tudnál esetleg egy személyvédelme nyújtani.
0: Átfostam a másik kertbe valószínűleg. Semmi, engem ugrattak, Sanyi, se ne törődjél semmivel. Jól van, figyelj!
6: Antonov meg ezek, de egyébként ebben is benne vagyok, mert ugye nekem meg Hanbin van, meg egy csomó olyan cuccom, hogy én is ilyen beteg dolgokat gyűjtök.
0: Hát te autófronton vagy, autó, quad, motor, minden. Tehát neked is a garázsod, meg a gyűjtőhelyed, az durván nézhet ki, tudom rólad. Igen.
6: Hát megmutatom. Elég jó cuccok, de tudod, azért tehát a feleségemnek azért komoly elfogadásra van szüksége ahhoz, hogy ez elfogadja, hogy elmebeteg dolgokat gyűjtök, és igen, valóban, ha nem nyúlsz hozzá sokáig, akkor darásrészekké válik a járgány, stb. Tehát, hogy ilyenek vannak. Ráadásul én ott sem, tehát most munka. Engem a munka az soha nem riasztott el, tehát, hogy simán belehajolok derékig egy ilyen autóba, és összekoszolom magam úgy, hogy ezt elmondani nem tudom, és megjavítom, tehát, hogy igen. Tehát, hogy engem a munka az nem riasztott el, meg szerintem az nem is ciki, hogy az ember segít, dolgozik, csinálja. Ez visz előre, de mindig is több lábon próbáltam állni, ez volt mindig is a
0: jó, azért látod Esztert vagy Ferit, a szorok az ilyen kulturáltan bánjál velük.
1: Igen, még ha jó? Ittas vagyok,
0: még
1: akkor
0: ha ittas is. Az öreg ember ott hőzöng, ki van borulva az éjszakai pesti járakon, kultúrát legyél, ne bánts nagyon. Sanyi, szeretünk, vigyázz magadra, csáó, köszi!
6: Jók lehetek,
0: csáó, köszönjük, elő. Hát van azért a Redditnek akkor valóság alapja, gyerekek. Van az egy valóság alapja.
1: Meg mi baj van vele?
0: S az ég egyet a világon semmi.
1: Ja,
0: nyilván... Jó kötésű gyerek ez a Sanyi, te. Tehát, hogy azért úgy nem nagyon.
1: Nem nagyon állsz bele.
0: Mingonoszkodsz, már látom a tekintetedet.
1: Nézd meg, hogy úgy dörzsöli a kezét.
0: A sátán ül ki az arcára. Nézd meg, hogy dörzsöli a kezét.
3: Szilencium.
1: De
3: már valami silencium.
0: Azon gondolkozik, hogy hogy jöhet ki ebből a történetből is úgy, hogy a végén én a szórakozó ilyen befostam.
1: A mikropéniszeddel.
0: Igen, tehát hogy valószínűleg ennek a történetnek is az a végén Sanyi azért vezetett ki a diszkóból, mert összefostam magam.
3: Csak azt sajnálom, hogy táskát cseréltem. Mert a másik táskámban van néhány polaroid fotó az előző együtt szórakozásunkról.
0: Jó.
3: Ahol mutogatod magadban valamit, ami gyakorlatilag mindennek az eredője. Majd lesz legközelebb, majd behozom magammal, és akkor megkérdezik, hogy miért, honnan jönnek ezek.
0: És akkor alá tudod támasztani fotókkal, hogy ezek azért valami információk.
3: Ezt gyakorlatilag te kívántad, ezt te akartad
0: így. Na jó van, gyerekek, közlekedési legűrű, ránéztünk, még valamire kaptunk csend és nyugalom. Szent László körúton, Kecskemétön egy irányú forgalom van, és 8-as Veszprém elkerülő van egy balesetünk, de már eltakarították a romokat, úgyhogy újra lehet menni. Jó, 3 perc van, pontosan 9:30, és ami fontos, hogy Atis nem innen a stúdióból van, hanem a Duna Pláza elől, ott van, menjetek ki a helyszíre.
1: Van nála kulcs,
0: így van, szerezetek kulcsot, jó? És pénteken bárki nyer, gyerekek, örüljön meg, guruljon meg, legyen jó. Mi nagyon bízunk benne, hogy ekkora rekordnyeremény azért tényleg jó helyre menj. Úgyhogy jókedvűek előnyben vannak pénteken.
3: Én még nem tudom pontosan, hogy hogyan nem fog összejönni a gurulás amúgy. Tehát ezt nem tudom megmondani, de biztos vagyok benne, hogy ott fogunk állni mindennyi, és azt mondja,
0: hát itt van Aranka. Örülsz, Aranka? Nem. Csak ide jöttem.
3: Csak megfogtam valakinek a kulcsát.
0: Igen. Nem, jó lesz. Én most ezt érzem, bevonzunk. Nagyon nagy sikítás lesz. Női nyertesünk lesz, azt is megmondom. Jó. Nagyon fog örülni, és egy kedves hangot hallok, egy ilyen igazán mosolygós, jó vibe-ú, jó fejcsaj fogja megnyerni. És gurulni is
3: ami
0: fog.
3: Segít,
0: ezt most így elmondom nektek.
3: Ami segít abban, hogy meg tudjátok nyerni, az, hogy hoztok magatokkal rengeteg maltipú kis kutyát.
0: Az nagyon sokat segít, mert abból megtartok egyet.
3: Egyrészt megtartunk belőle néhányat, másrészt pedig ugye az a kiszagolják, hogy melyik kulcs a nyerő, és az ott akkor fog kelleni.
1: Van itt Gógyi öcsém.
3: Tehát esetleg ne talán 10-25-200 darab kis kutya jönne oda.
1: Plusz néhány minilló.
3: Meg egy millió.
0: 20 milliós nyeremény, gyerekek. 20 milliós nyeremény. Azért az ez ritkán van a rádióban. Jó, úgyhogy legyetek ügyesek, szerezzetek meg sok kulcsot még. Jó, pénteken pedig találkozunk, 2 perc a 9:30. Itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt Erstés lehetek? További információk az erstésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
5: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Katasztrófavédelmi mobillaborok gyakorlatoztak Somogyban, megemlékezést tartanak az aradi vértanúk tiszteletére. Újra látható Kaposváron a Medgyesi Olvas. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Radiológiai képzésen vettek részt a Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskunvár megyei katasztrófavédelmi mobillaborok munkatársai. A kaposvári program célja az volt, hogy a szakemberek tovább bővítsék tudásukat a sugárveszélyes helyzetek felismerésében, mérésében és kezelésében. A mobillaborok veszélyhelyzetekben a hatósági döntések előkészítését segítik. Az együttműködés a régió katasztrófavédelmi felkészültségét erősíti. Számolt be róla a Kaposvár Most. Október 6-án megemlékezést tartanak Szigetváron az aradi vértanúk emléknapján. A városi ünnepségen az 1849-ben kivégzett honvédtisztekre, valamint a szabadságharc mártírjaira emlékeznek. Az önkormányzat arra várja a helyieket, hogy közösen hajtsanak fejet a Nemzeti Gyásznap alkalmából. A részletes programról és helyszínről a város hivatalos felületein adnak tájékoztatást. Újra kiállították Kaposváron Ripőrónai József Medgyesi Olvas című festményét, ami tavaly került kölcsönbe a Sándor palotába, most pedig ismét a Ripőrónai villában láthatja a közönség. Az 1913-ban készült olajfestmény Medgyesi Ferenc szobrászművészt ábrázolja olvasás közben. Az alkotás a Kaposvári Múzeum gyűjteményének egyik jelentős darabja, visszakerülésével ismét helyben is megtekinthetővé vált, írja a kaposvármost.hu. Oldtimer kiállítással készül a hétvégére a Szigetvári Gyógyfürdő. Október 10-én és 11-én régi, különleges járműveket mutatnak be a fürdő területén, a látogatók pedig a kiállítás mellett a fürdő szolgáltatásait is igénybe vehetik. Szombat este aranyőszi fürdőbált is rendeznek. A program késő délutántól éjfélig tart. A szervezők szerint a kiállítás és az esti rendezvény az őszi fürdőszezont színesíti, olvasható a Gyógyfürdő honlapján. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Az észak-nyugatira, északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután általában 21 és 25 fok között alakul a hét első napján. Ha megtehetik, akkor élvezzék ki az indián nyarat, és munka után tartózkodjanak több időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na, itt vagyunk, gyerekek, itt vagyunk. 3:10 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kutyapanzion van, jó fej vagyok, vidám és gurulok, sőt, sírnék is örömömben. Ezt nekem kell megnyerni, magamra ismertem.
2: A kutyapanzió az milyen hely amúgy?
1: Nagyon cuki. Mácska kutyapanzió, nagyon cuki.
3: Ott kapcsolgatják a tévét, tudod, nézik.
1: Sörözgetnek.
2: Sörözgetnek egy új fullandi vár téged.
4: Igen. Csomálja a farkát.
1: Olyan cukik, ahogy ülnek. Mi a macskát adtuk be panzióba még régebben egyszer, és annyira cukik. Iszonyatosan kényeztetik őket, jó helyen vannak, szeretik. Nagyon haza se akart jönni.
2: Komolyan.
1: De jól érezte magát. Aha, többször volt ilyen elutazásunk, hogy egy hetes macska panzióba. És akkor ott vigyáznak rá, jó helyen van, többi macskával összezárva bandázik.
2: Én mindig inkább macskaszittet hívok, hogy otthon maradhasson, és akkor látogassák.
1: Ja, hogy jöjjenek hozzá. Mm. Csak nekünk a macskának állandó jelenlét kell. Tehát, hogy ő egy éjszak alatt bedepressziózik, ha egyedül van. Ilyen kis szomorú. Ő nagyon fél is, meg szomorú is egyedül. Nagyon kis cuki állat. Na, itt vagyunk, gyerekek. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Csomagolásról beszélgettünk, már nem tudom, hogy jutottunk el oda, de megállapítottuk, hogy a nők sokkal több bőröndöt visznek el magukkal nyaralásra, mint a férfiak, és próbáltuk kitalálni, hogy milyen típusú csomagolási technikák vannak. Emberek hogy csomagolnak, miért megyünk mi férfiak egy kis szatyorra, miért mennek a nők három bőröndel, és rájöttünk, hogy nem velünk van a baj. Nem velünk van a baj, ezt a nők ezt nagyon magas
2: szinten. Velem van a baj. Igen,
3: nincs.
1: És arról is beszélgettünk, hogy ahogy múlik az idő, rá kell jönnünk, hogy valahogy gyávábbak leszünk, nem csinálunk már meg olyan dolgokat, amit 20-30 évesen bevállaltunk, próbáltuk kitalálni az okát, hogy miért lehet ez.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Kollégámmal mentünk Párizsal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
3: Na, hát ez korrekt.
2: Férfi.
1: Ez férfi.
3: Nekem van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
1: Tök igaza van.
3: Azt mondtam, hogy kimossuk.
1: Tök igaza van.
2: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem visznek maguk a sok cuccot, nem?
3: Hát cipelje a francot.
2: 2 tang, azt meg lehet fordítani, azt csak.
1: Szerintem ez ugyanolyan, az a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az ujjba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
2: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
1: a csapat, akivel mész?
2: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is tudok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
1: És akkor beraksz mindent.
2: Meg
1: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
2: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdőtükkádat vinned, mindenféle ilyen orszi-porszit, tehát mint egy názának lenne egy nagykövete.
1: Igen, elkezdek kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
3: Hát kiegyenlítettük egymást.
1: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
2: Igen?
1: Végig is értáltam az El Camino-t, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam 2 ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
3: Ja.
1: A következő szállásra tudsz adat. Azt a mindenségét.
2: Úgy jó szerintem, hogyha melletted megy valaki kocsival. Tehát is sétálsz,
3: akkor csak
2: buszak, gurul mellett az asszony.
1: Egy kicsit beűsz.
2: Megvan már a meg áttörés, Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
1: Igen, autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
3: Azt akkor így állsz, ami? A hegyen, a hóba, egy szápoló van.
1: Ez, egyébként ez így van.
3: Tehát, ez is
1: hogy
3: benne van.
1: Ez is benne van, hogy néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
2: plusz
1: nézni.
2: Plusz tipikusan, ha valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményei, csak simán jól érzed magad.
1: Igen, csak simán meg vagy.
2: Tehát megugrod.
1: Igen.
2: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felvált, felveszi.
3: Igen, és az összes többit. És milyen jó érzés, igen. Mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
2: Nem jó érzés, mert újra ki kell most, mert olyan szaga lett, mint az a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
3: Bennünket ez nem zavar.
2: Bocsánat, igen, elnézést kérek.
3: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és meg vagyunk.
1: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, két felnőtt, két gyerek és két kutya. A férjem a hatodik táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek, a pótkesztyűje, és a pótjáték.
3: Hogy itt inkább a ruha.
1: És a ruha.
3: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétál oda egy újabb szett kell.
1: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig négy bőrön, de ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
3: Igen, mi könnyebben lehozzuk.
1: Csajom, 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? 4 óra balatonozásra.
3: Egy fürdőruha is kész.
2: Hát a másik nap alatt megfordul.
1: Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem
2: úgy sielsz. A szoftver.
1: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy természetes evolúciós folyamat?
2: Hát az van, hogy fókos voltál, azt nem vagy az.
1: Hát akkor nézd meg a videót, amit
3: megjött az agya, vagy mi?
1: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
2: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, hogy a sokosság már van.
3: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, 1 órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, mikor nyilazok a motorról, úgyhogy nem volt nyíl. Érted?
1: Ez szerinted
3: megkomolyodott?
2: Nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
1: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
3: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
1: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsántam 25 évesen.
3: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
1: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
2: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
1: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, 2 darab képviselő fánként.
2: Simán leugrasztam.
1: Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
2: már. Most hát ránézek, én ezt leizadok. De hogy igen, azt írják, hogy a Wunder első nóta vagy egy kicsit óvatosabb.
1: Akkor rohadjon meg, aki írta, ott van. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől. És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Majorka, kamikáze csúszda. És írja valaki, erről jutott eszembe, hogy ezeken én 20 évesen, fia, csukott szemmel hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, mellett, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy, csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy két gyerek, és rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, 2 lehetőségedben, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. És ott áll a gyereke 16 és egy győzköd, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz. 1/2 órát. Nem biztos, hogy... Mert és már nem előre akarsz bizonyítani. Már tudod,
2: hogy vannak
1: már
2: a pitvarjaim.
1: Igen, már nem akarod ezt. Csak végén lejöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy ezért ne kerüljek szarba.
2: De utána leslagozták a csúszdát.
1: Igen, utána lezárták. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abbahagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni úgy, hogy 13 évet repültem.
2: Remélem, nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
1: Érted? Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. és azt mondta, oké, gyerekem, lett félek. Az milyen érdekesen működik. Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől. Tehát ez lehet egy evolúciós történet? Hogy
3: nem, szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na, itt vagyunk. És búcsúzunk, gyerekek, ez igen, egy kis őszi hétfő, az utolsó napsugarak, tessék megragadni, mert hát néztem itten, aztán szombattól itten.
3: Nem lesz semmi.
1: Á, kicsit hülünk, meg jön még az Armageddon, de még hátra tudunk egyet motorozni valami októberbe, novemberbe.
3: Meg hát, egy... hogy te tudsz, ezt nem tudom, én biztos.
1: Igen, de mi biztos, mert mindenkinek szólunk, hogy rohadják. Igen, ha kulcs meg lesz. Ha már kulcs, Atis nincs a stúdióban, Duna Pláza előtt van, gyertek oda, nyerjetek tőle kulcsot, mi pedig pénteken várunk mindenkit 6 és 10 között, jó? Holnap mi a menü?
2: Ne szólj hozzám.
3: De ez már holnap, vagy még ma?
2: Már ma sem.
3: Már ma sem, már de ma sem. Holnap se szóljunk. Jó.
1: Akkor jön, aki jön, gyerekek.
3: Tartsuk már ezt meg, hogy bejön reggel, és nem szólunk egy rohadt szót sem.
1: De ő se szólal meg, és itt
2: ült. Silent judging people.
1: Silent judging people.
2: Csak itt fogok ülni, és nézem, és Zsülem, némán egyetértünk mindebben.
1: Jövünk holnap, gyerekek, úgyhogy itt vagyunk 6 óra után pár perce. Jó puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon.

90 kerékpár. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
3: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
4: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
6: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes, olyan nincs.
6: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
7: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
6: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre!
12: 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgáló pultban csak 449 forint.
11: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
15: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
16: Építkezik vagy felújít? Akkor irány a Füredi Erdőmester Kft. Minőségi építőanyagok, kedvező árak és szakértő segítség egy helyen. Faanyag, szigetelés, tetőcserép, esőcsatorna. Nálunk mindent megtalál. Füredi Erdőmester Kft. Kaposváron, ahol az építkezés a jó döntéssel kezdődik.
17: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
18: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: új zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii örök.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert hát velem szemben ilyen korán itt van Márk, hello!
1: Szia Attis, jó reggelt!
0: Te minden játékunkban részt akarsz venni, úgy látom.
1: Pontosan, de előbb van egy kérdésem hozzá.
0: Ah, hát ez az a minimum, jöhet a kérdés.
1: Hogy lehet felismerni a kezdő tűzoltót?
0: Márk mindig meglep egy jó viccel. Hogy lehet felismerni a kezdő tűzoltót? Nem tudom, hogy?
1: Elég könnyen.
0: Na jó van!
1: Köszi szépen, szia Attis!
0: Márk, drukkolok neked is! Hogy gyerje rádió egy konténer kulcsot. Hölgyeim és uraim, itt a helyszínen nem sokára játék, de aki meg szeretne lepni egy viccel, tegye meg. Élőben vagyunk Budapest

0: Újra rádió egy konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt a Rádió Egyen.
1: Sziasztok, Sanyi vagyok! Tavaly nem sikerült, de idén sokszori próbálkozásra sikerült kulcsot szerezni a Rádió

0: rádió egy konténer mellett. Perceken belül valaki rádió egy konténer kulcssal lesz majd gazdagabb. Egyébként a mai alapvetően napos idő mellé többször érkeznek majd felhők, ezt mondják a szakik, főleg a Dunántúra lesz ez igaz. De 25 fok körül mérünk ma, ez lesz ma a napi csúcs, és ez nagyjából csütörtökig így is marad, majd utána várható lehűlés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Közben egyébként itt a helyszínen is lehet szavazni nálam a Rádió 1 Top 500-ra. Akinek van kedvenc dala, támadjon meg, felírom! Ez a zene például a folytatás lesz az információk után. Taylor Swift és az Opalite is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
6: Belégzés, kilégzés, belégzés.
7: Ugye milyen egyszerű, de Náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
8: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
9: A Reventil Orspray törődik az orrával.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
11: Kérsz fekete virslit?
12: Nagyon szellemes, olyan nincs.
11: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
12: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
11: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
12: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
13: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
14: Pihenj egy kicsit.
15: Gondolkodj pozitívan.
16: Menjen sétálni, szedd össze magad.
17: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
18: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncz-fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Élőben Budapesten a 13. kerületben a Duna Pláza főbejáratánál a Rádió 1 konténer mellett, az autó mellett is, ami megnyerhető, ami benne van a Rádió 1 konténerbe. Ide tettük, hogy mindenki láthassa, és hát nagyon-nagyon sokan látják, mert rengetegen vagyunk együtt itt a helyszínen. Mindenki kulcsot szeretne nyerni, hiszen pénteken jön Balázsék nagy konténernyitó partia. Reggel 6 és 10 óra között kiderül majd, hogy ki az az óriási mázlista, aki mindent visz. Itt a helyszínen szokásosan kártyákkal játszunk, aki a nyert feliratot húzza, az megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Na, lássuk! Keresztneveket szeretnék kérni.
1: Sándor. Szia.
2: Levente.
3: Gyöngyi.
4: Gigi.
5: Juvi.
6: Csilla.
7: Zsolt.
8: Gyula.
0: Még senki eddig.
9: Csaba.
10: Mihály.
11: Máté.
3: Enikő.
12: Marion. Irén.
0: És megvan a nyertes felirat. Na, lássuk, ki ő, hogy szólíthatlak?
12: Lukácsné.
0: Lukácsnénak szólíthatlak, keresztneved?
12: Anikó.
0: Anikó, szeretnék kérni egy szlogent, a Rádió 1 szlogenjét.
12: Rádió 1. Most elkezdtem. Ja.
0: Ó, hát ez nem megy. Vagy lefagytunk, vagy nem tudjuk elolvasni. Nagyon sok helyre kiírtuk pedig. Na, osztogatom akkor tovább a kártyákat, újra kevertük.
3: Ági.
7: Zsolt.
8: Ádám.
3: Niki.
4: Enikő.
6: Edit.
13: Zsuzsi.
11: Máté.
5: Bánk vagyok.
11: Andi vagyok.
0: És ismét megvan a nyerv felirat, megnézzük, hogy tudja a Rádió 1 szlogenjét.
13: Rádió 1, csak igazi, mai slagermed.
0: És gratulálunk az óra nyertesének! Hogy szólíthatlak?
13: Lili vagyok.
0: Lili, honnan érkeztél hozzánk?
13: Dél-Koreában.
0: Dél-Koreából, de nem ezért utaztál ide, csak erre jártál?
13: Igen, csak erre jártam.
0: Erre jártál, és látod, hogy zajlik a Rádió 1 konténer játék. Gondoltad, beugrasz?
13: Igen.
0: És mit csinálsz te itt most? Itt dolgozol?
13: Munkahelyéből kirúgtam, hogy ezt nyerjek.
0: És mit dolgozol?
13: Ami tolmács vagyok.
0: A tolmácsok is a Rádió 1-et hallgatják. Helyes, köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, a következő órában pedig ismét játszunk itt a helyszínen. Budapest 13. kerület, Duna Pláza bejárat.

0: Mellett élőben vagyunk ugye Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál. Itt a Rádió 1 konténer, itt az elektromos autó, mindegyik körbejárható, megnézegethető, és itt van rengeteg ember, aki mind szeretne nyerni. A következő órában újra lesz majd a játék, újra lesz lehetőség. Pénteken pedig jön majd Balázsék nagy konténernyitó partia, szóval teljesen megértem, hogy mindenki minden lehetőséget megad magának, csak hogy nyerhessen. Na de most mi lesz? Mi most elmegyünk egy kis kávészünetre. Café break, aztán utána indul majd egy újabb zenei óra, végig topogunk együtt egy jó kis órát, szuper jó zenékkel itt a helyszínen, és mondom, lesz majd játék is. Én egy cappuccinót kérnék, normál tejjel, cukor nélkül. A kávészünet után visszatérünk.
1: A Café break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

50 kerékpár. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
6: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés-daráthús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-ig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
9: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
8: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
9: Ez varázslatos!
8: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Hunja be a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

kulcsot szeretne tőlem megszerezni, ebben az órában újra lesz majd rá lehetőség. A Rádió 1 konténer ugye pénteken nyílik Balázsék nagy konténernyitó partiján, addig 20 fok alá biztosan nem megy a hőmérséklet országosan, ezt mondják a szakemberek, sőt csütörtökig tartani fogja magát a 25-26 fokos maximum.

0: rádió egy konténer mellett. Hogy szólíthatlak téged?
1: Szabolcs.
0: Szabolcs, hát ez nem megy, nem megy. Miért nincs nálad még a rádió egy konténer kulcs?
1: Nem tudom, nem hozott a szerencse.
0: Na de most ebben az órában összejön?
1: Remélem.
0: Mivel foglalkozol amúgy?
1: Portás vagyok.
0: És most nem kell őrizni semmit?
1: De délután.
0: Ja, majd délután. Jól van, addig viszont legyél itt, és nyerd meg a kulcsot, mert pénteken reggel nyílik a rádió egy konténer.
1: Igyekszem.
0: Megyek tovább. Hogy szólíthatlak?
2: Krisztián.
0: Krisztián, te honnan érkeztél?
2: Hát én most Pesten lakom, de Balaton lelle.
0: És hol van a kulcs? Nem látom a kezedben.
2: Hát még nem nyertem, sajnos.
0: Elemben valami más van a kezedben?
2: Ja, hát hoztam neked valamit.
0: Ó, mit kapok?
2: Hát kis mustot.
0: Mustot?
2: Most a fataromnak van egy kis ilyen kis bor, meg szőlész, és ilyen házi, tudod, ilyen csak így családtagok, meg ismerős.
0: De ti csináltátok.
2: Igen,
0: saját múlcs.
2: Igen.
0: De jó fej vagy, nagyon szépen köszönöm.
2: Ez már ilyen múlcs is, mert múlt hét szerdán hozta anyu, de hát ez már kicsit múlcs is, tudod, ez a...
0: Tehát, hogyha most meghúzom, akkor nagyon jó hangulatú lesz a műsor.
2: Annyira nem az a múlcs is, nem annyira édes már.
0: Na várjál, tartsd a mikrofont egy pillanatra, ezt meg kell kóstolni. Ezt még nem nevezném murcinak.
2: Jó. Kóstoltam én, nekem már egy kicsit, mert édesebb volt azért.
0: Hát figyelj, jó hangulatú lesz a műsor. Én ezt én el fogom most fogyaszgatni.
2: Te rendben, köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én azt hittem, hogy én fogok ajándékokat, például rádió egy konténer kulcsokat osztogatni, aztán erre én kapok ajándékot. Nem sokára ebben az órában kiderül, hogy ki nyer itt a Rádió 1-en. Élőben Budapesten a 13. kerületben a Duna Pláza főbejáratánál a Rádió 1 konténer mellett.

0: X70 kerékpár a többi korábban megismert nyeremény mellett, mert hogy a Rádió egy konténerben benne van egy ugyanilyen elektromos személyautó, ami itt a helyszínen megtekinthető, megsimogatható. Van benne nyaralás, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, konyhai háztartási gépek, 65 colos okos tévé, folt és gőztisztító készülék, valamint klíma beszereléssel. Pénteken reggel, ugyanitt a Duna Plázánál lesz Balázsék konténernyitó partia, egy hallgatónk mindent elvisz a Rádió egy konténerből. Úgyhogy tessék hozzá kulcsot szerezni, ma még 3 kulcsot adok itt a helyszínen, aztán délután 2 óra után telefonon játszunk tovább a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Nulla. Bárhogy szólt zenefüleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Élőben vagyunk Budapesten, a 13. kerületben a Dunapláza főbejáratánál a Rádió Egy konténer mellett. Játszunk egyet, szerencsekártyák a kezemben, nem sokára kiderül, hogy ki az, aki ebben az órában kulcsot nyer, de úgy tudom, hogy kolléga is van a helyszínen, mármint nem Rádió Egyes kolléga, hanem egy hölgy, aki itt vagy, igen, aki korábban rádiózott valamikor. Merre felé, azt áruld már el nekünk.
1: Majd amikor megnyerem, akkor elmondom.
0: Ja, hogy akkor mondod el? Jó, oké, hát akkor legyen ez egy titok addig nekünk. De örülök, hogy mindenkit megmozgat ez a játék, ex-rádiós kollégákat is. Na hát akkor kérem a keresztneveket, mindenki egyszerre mutatja a kezét. Gyerünk!
2: Feri.
3: Bea.
4: Krisztián.
5: Ági.
1: Andi.
6: Nati.
0: És megvan a nyert felirat! Gyere hozzám közelebb, szia! Hogy szólíthatlak?
3: Viki vagyok.
0: Viki, honnan érkeztél?
3: Budapestről.
0: Ú, nagyon izgulsz!
7: Munkaidőben vagy.
0: Ne, jó! Munkaidőben vagyok. A főnök nem hallhatja, hogy itt vagyok, hogy éppen kulcsot gyerek a rádiói konténerhez. Mi a szlogenünk?
8: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És kérem szépen, az óra nyertese mellettem! Gratulálok! Szóval akkor most óriási titok, hogy te itt vagy. Mit dolgozol amúgy?
3: Nem mondom.
0: Nem mondhatjuk el. Jössz, mész. Jó, akkor adjuk a kulcsot.
3: A nyerőt.
0: A nyerő kulcsot adom, igen. Gratulálunk. Hát igen, valaki a munkaidejében jön ki játszani a Rádió Egyel, és akkor azt titokban kell tartani. Mondjuk most már tudja az ország. Itt vagyunk Budapesten, a 13. kerületben, a Dunapláza főbejáratánál a Rádió Egy konténer mellett. Lesz még játék, de most perceken belül indítjuk a Daily Mixet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Rama

kerékpár. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más.
1: Valaki más.
4: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.
1: Rádió 1-en. I'm good, yeah, I'm feeling
4: alright. Októberben újra Rádió egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Anya, kapar a torkom!
9: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
10: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
12: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
13: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
14: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
13: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
14: Ez varázslatos!
13: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
15: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
16: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
17: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
0: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörőlapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
2: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlőlapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
20: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Fogadalomtétellel váltak az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium kadét közösségének teljes jogú tagjaivá a 9-es diákok Kaposváron. Az ünnepségen átadták az állományjelzőket is. Október 6-án megemlékezést tartanak Szigetváron az aradi vértanúk emléknapján. A városi ünnepségen az 1849-ben kivégzett honvédtisztekre, valamint a szabadságharc mártírjaira emlékeznek. Oldtimer kiállítással készül a hétvégére a szigetvári gyógyfürdő. Október 10-én és 11-én régi, különleges járműveket mutatnak be a fürdő területén, a látogatók pedig a kiállítás mellett a fürdő szolgáltatásait is igénybe vehetik. 21 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, tombol az indián nyár, ha tehetik, töltsenek több időt a szabadban.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, a stúdióban már Kóródi Petra. Szép hétfő délutánt kívánok mindenkinek, ez már a Daily Mix. Marad egy délutára is a kellemes, csapadékmentes, inkább már-már nyárias októberi délutáni időjárás. 23-25 fokos csúcs, ezt mondja a meteorológia, estére pedig 14-20 fok közötti hőmérséklet valószínű, eső este is az éjjel sem várható. Jason Derulo, vele pedig a Take You Dancing, ez a folytatás itt nálunk a Rádió 1-en.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár és a környék, szép hétfő délutánt kívánok mindenkinek. Nézzük, hogy milyen helyzet van az utakon. Elég sűrű a közlekedés a belvárosban, a Berzsenyi nagy forgalmat bonyolít le a jelentések szerint. Sok az autó a Mezőúti és a Füredi csomópontokban is, ráadásul a 67-es teljes átmenő szakaszán burkolattisztítást jeleznek a délutáni órákra is a Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai, a munkák nyomán pedig bárhol, bármikor lehet útszűkület. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok! Rihanna jön és a Well Have You

0: Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi ma is lágermegy. Hello Kaposvár, szép hétfő délutánt kívánok mindenkinek. Ez a Daily Mix, én Kóródi Petra vagyok, és ez a dal pedig, hát becsomagolta a kellemes aranyló nyári napsütést, az alkotók célja ez is volt. A fiatal, tehetséges német énekesnő Loi érkezik, az oldalán pedig a német DJ és producer David Fuentes, a daluk címe pedig Golden Summer, nincs is más hozzáfűzni valom, mint hogy max hangerőt.

99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár és a környék, itt továbbra is Kurudi Petra. Ma október 5-e van, köszöntöm az Aurélokat. Nevük latin eredetű név, az Aurelius római nemzetségből származik, jelentése aranyos. Éljenek az Aurélok, és Isten éltesse mindenkit, aki ma ünnepel. Ez a folytatásban érkező dal most a kedvükért jön. Szia, Vala Sendelié!

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi, ma is láger megy. 99.9

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Hello, Kaposvár! A stúdióban, ebben a 60 percben is Kóródi Petra ezt az órát is együtt töltjük. Na nézzük már is, hogy mit mond a meteorológia holnapra. Semmi változás tulajdonképpen, marad a napos, csapadékmentes száraz idő. 24-26 fokos csúcsot hoz magával a kedd. Hajnalban és reggel 6-8, este felé pedig 14-21 fokot mutatnak majd a hőmérők. Justin Bieber, én pedig őt hozom már is a folytatásban. Itt van a Sorry a Rádió 1.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár és a környék, szép hétfő délutánt kívánok, teljen jó munkával, az meg kitartással, és hát ezzel mondani valóját vegyük előre. Kamrád egy olyan dalt szeretett volna készíteni, el is készített egyébként, itt hallgatjuk, amelynek a mondani valójában hangsúlyozza az önszeretet fontosságát. Legyünk belül rendben, kell hozzá elég én idő, és hát még egész sok minden más. Például öleljük meg magunkat, hug yourself, itt van

Ez a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszöntök mindenkit itt Kaposváron és a környékén. A 67-es teljes városi szakaszán még így a délutáni órákban is tart a burkolat tisztítás, amellyel párhuzamosan útszűkületre, némi fennakadásra lehet számítani. Tájékoztatott minket a Magyar Közút, úgyhogy óvatosan és hát egyben jó utat kívánok minden úton lévőnek. Ehhez meg hangerőt kérek! Érkezik már is a Metcon és Ray Dalton, Sola, Don't Worry!

Rádió 1. Újra töltve a 99.9-en. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köszöntök mindenkit itt Kaposváron és a környékén. Én Kuródi Petra vagyok, és a folytatást érintően kikapcsolódási lehetőségekkel készültem, ezeket fogom már is mondani. Hal fesztivál lesz ezen a hétvégén Siófokon Berezki Zoltánnal és a Párnográsztal többek között. Október 9-től 11-ig, ez péntek, szombat, vasárnap, Siófokon a főtéren várják az érdeklődőket. A halas programok és kóstolnivalók innen Kaposvártól nem messze. Halas városok, halétkei Siófokon, egészen pontosan ez a rendezvény alcíme. A rendezvény programjából én most szemezgetni fogok. Lesz ládavasút egyébként a pénteki nap, és ahogy nézem, ez majd rendelkezésre áll folyamatosan a nap folyamán. Maradva a pénteknél fellép a délelőtti órákban az Alma együttes, aztán lesz Mester Solymász bemutató is például. Szombaton érdekességek az állatvilágból, hozza ezt a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, de lesz hal simogató is a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT jóvoltából. Aztán szombaton jön majd az Apacuk a zenekar a gyerekeknek, a délutáni órákban meg Kovalszki meg a Vega koncert lesz. Vasárnap a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT hozza a természet és halismereten alapuló gyermekeknek szóló matula programot. Ezen a napon egyébként lesz ijász bemutató, különböző koncertek és fellépések, és ezen a napon fellép a Párnográszt is 19 órai kezdéssel. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Jaj, a Berezkit kihagytam, ő pénteken lép fel 19.30-tól egy nagy koncertet hoz a Siófoki Halfesztiválra. Na, jó szórakozást kívánok hozzá mindenki számára! A hétvégén meg a Desedán Pandalia családi nap is lesz, méghozzá 10-én, 14-től 18 óráig várják ezzel az érdeklődőket a Lia büfénél. Jó szórakozást! J-Lo és David Guetta és a Save Me Tonight, ők jönnek már is.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, és ezek egyben már a búcsú másodpercei a számomra. További csoda hétfő délutánt, jó munkát és kitartást is kívánok mindenkinek itt Kaposváron és a környékén. Jön Györke, ott is megjönnek az igazi mai slágerek. A közvetlen folytatásban ez most a búcsú dalom, a Clean Bandittal, Sean Paul-lal és Anne-Marie-val a Rockabye. Az elmúlt órákban meg Kóródi Petrát hallották. Jövök holnap, csoda hétfőt a viszonthallásra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
2: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
8: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: is. Napsütés lesz holnap-holnap után is, fátyol és gomoly felhőkkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát most már ezen a héten tényleg minden a Rádió 1 konténerről szól. Pénteken reggel jön Balázsék nagy konténernyitó partia a Dunaplázánál, és aki addig nem szerez tőlünk kulcsot, a helyszínen is bezsebelhet Balázséktól az ottani játékokban. De ne ez legyen a cél, jó? A cél az legyen, hogy például most megszerezzük. Hölgyeim és uraim, indul a játék, a Rádió 1 konténer egy kulcsa itt van nálam. A 10. telefonáló megkapja. A Forradrut 20-as 311-111. Sok sikert kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 4 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

0: helyszínet. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Hogy tán az időt?
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
8: Belégzés, kilégzés, belégzés.
9: Ugye milyen egyszerű, de Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
10: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
11: A Reventil orrspré törődik az orrával.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Pénteken nyílik a Rádió 1 konténer. Egy hallgatónk fogja kinyitni a kulcsával. De hát ahhoz kulcs kell, drága Rádió 1-esek. Ebben az órában ugye már telefonon lehet tőlem megszerezni, és megnézzük, hogy kinek jön most össze, ki lesz a 10. telefonáló. Halló!
1: Ja.
0: Szia!
1: Jani vagyok.
0: Honnan?
1: Kengyelről.
0: Mit csinálsz Kengyelen?
1: Hát most éppen itthon vagyok, most letettem meg a macskákat.
0: És tudod, mit csinálsz még Kengyelen?
1: Próbálok jelentkezni a játékra, egy kulcsot nyerni.
0: És sikerül és összejön, mert hogy te vagy az,
1: Jani! Nem mondod.
0: Te vagy, aki 10. ért el!
1: Ezt nem hiszem el, nagyon régóta próbálkozok.
0: Az mit jelent?
1: Hát a játék kezdete óta folyamatosan, egész nap reggeltől estig.
0: Akkor végre eljött az idő, hogy mondd a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ebben a pillanatban kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez. Te mázlista.
1: Ó, de jó, köszönöm szépen.
0: Te világ mázlistáján mindenki a helyedben szeretne most lenni.
1: Ó, azt hittem, hogy soha nem kerülök be.
0: Most sikerült. És pénteken reggel Balázsék konténernyitó partiján várunk téged is.
1: Rendben. Köszönöm szépen.
0: Az nagyon fontos információ, hogy aki az elmúlt hetekben, vagy még ebben a pár napban nem tudja megszerezni a Rádió 1 konténer kulcsát tőlünk így a játékainkban, ott a helyszínen pénteken reggel Balázséktól még az utolsó kulcsokat bezsebelheti. De hát ne erre pályázzunk, hanem arra, hogy például a következő órában megnyerjük itt a Rádió 1-en.

0: háttér a vágyom, de a Café Break, a kávészünetem után frissült energiával jövök vissza zenélni és játszani.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 4 nap.

helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A
4: Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
8: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
9: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Anya, kapar a torkom!
12: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
13: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

0: csak igazi mai slágermegy, és egy friss Rádió 1-es kedvencet indítottam Loitól, David Puentes-től, Golden Summer, egy emlékezetes nyár hangulatát idézi fel, és azt az érzést, amikor minden könnyednek, boldognak és különlegesnek tűnik, hát szerintem így emlékezhetünk vissza a 2026-os nyarunkra.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Csak igazi mai slágermeccs. És hát azt kell, hogy mondjam, az elmúlt 5 hétben az ország legnyugodtabb emberei, ők voltak. Titanilla, László, Evelyn, Kitty, Krisztina, Katalin, Márk, Levente, Andrea és Márta. Ők voltak, akik mindjárt az első napon a játéksorozatunk legelején kulcsot nyertek a rádió egy konténerhez. Na de kik lesznek a befutók? Kik azok, akik akár utolsóból is elsők lehetnek? Ki az, aki ebben az órában, sőt pár perc múlva kulcsot nyert tőlem a rádió egy konténerhez? Nézzük meg, indul a játék, a forró drót 20-as 311-111, a 10. telefonáló nyer most is.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát drága Rádió 1-esek, hol van az a Rádió 1 konténerkulcs? Miért nem lapul még a zsebünkben? Mi az oka, hogy mindenki más nyert már, csak nekünk nincs esély elvinni egy konténernyi nyereményt? Szedjük össze magunkat, adjunk bele apait, anyait, mert pontosan 90 óra és nyílik a Rádió 1 konténer, és ha nincs hozzá kulcs, akkor nincs nyeremény. Halló, halló!
1: Ja, ti is, Noémi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Noémi, honnan csörögtél be hozzám?
1: Gödöllőről. Hamburgerezőben dolgozom.
0: Finom a hambitok?
1: Igen.
0: Na de mi lesz akkor, ha a kollégák egyik napról a másikra nem találnak ott? Mert elviszed a Rádió 1 konténer kulcsát, mert 10-ként éred el a Rádió 1-en!
1: Úristen! De jó! Úristen!
0: Azt a mindenit!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Megszerezted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez ebben a pillanatban. Gratulálok!
1: Köszönöm!
0: Na mit szólnak a kollégák?
1: Jó. Örülnek neki, már titkon így magunk között már felosztottuk egyébként, hogy kinek mi lenne jó.
0: Ó!
1: A barátaimnál dolgozom, ezért így úgy voltunk vele, hogy akkor kapok egy szabad napot, és akkor cserében nekik adom a klímát.
0: Tiéd, minden övék a klíma.
1: Igen.
0: Nem rossz a biznisz.
1: Igen, meg elmegyünk csapatépítőre.
0: Helyes, az most már akár meg is ejthető. Hölgyeim és uraim, pénteken Rádió 1 konténer nyitó parti Balázsékkal szerezzük meg hát a kulcsunkat, akár a következő órában is, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 4 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szurkolunk, hogy meglegyen péntekig a kulcs a Rádió 1 konténerhez, de közben azért jöhetnek a szavazatok a Rádió 1 Top 500-ra. Halló!
1: Szia, és Álmos vagyok.
0: Álmos! Szavazat a Top 500-ban?
1: Bizony.
0: Na hallgatlak, mi a te nagy kedvenced?
1: Bob Sinclair és a Rugby Sparty szerintem még mindig fantasztikus ez csávó, úgyhogy hadd menjen.
0: Oké, legyen bent Bob Sinclair és a Rugby Sparty. Köszi szépen, hogy szavaztál rá.
1: Szívesen, szia.
0: Az elmúlt 20 év dalaiból nem sokára, így októberben érkezik a Rádió 1 Top 500, addig lehet voksolni. E-mail címen top500@radio1.hu, SMS-en, telefonon, Viberen a 23111-111-en, valamint Facebookon, Instán, TikTokon, üzenetben is lehet szavazni.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ráadásul Sam Feltől a Heart Like Mine indítja azonnal az újabb zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 4 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
5: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
6: Pihenj egy kicsit.
7: Gondolkodj pozitívan.
8: Menj el sétálni, szedd össze magad!
9: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Hunja be a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Több ezer kaposvári csatlakozott a levegő tisztaság fontosságára figyelmeztető kampányhoz. A Hengeri projekt Selfie fala forgalmas városi helyszíneken és iskolákban is megjelent. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó-Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek, a mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Október 5-től pályázhatnak a kaposvári felsőoktatási hallgatók és a tovább tanulás előtt álló hátrányos helyzetű fiatalok a Bursa Hungarika ösztöndíjra. Az A-típusú támogatás a már felsőoktatásban tanulóknak szól, a B-típusra pedig azok jelentkezhetnek, akik jövőre kezdik meg a tanulmányaikat. 21 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, ha tehetik, töltsenek több időt a szabadban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a Rádió 1-5-től Juhász Gerivel és Regál Lilivel Rádió 1 Live Mix. Ezek most közlekedési infók 6 perccel 4 után. Zoki írta, hogy az M5-ösön Budapest felé haladva Ócsánál volt egy baleset. Már több mint 5 kilométeres a torlódás, ott talán az 5-ös főúton érdemes kerülni. Jócó pedig az M7-esről írt. Van egy új terelés a 18-as érdi csomópont és az M0-ás között. A Balcsi felé haladók torlódnak a terelés előtt.

Ó, itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Indul a játék! Pénteken valaki kinyitja a rádió egy konténert, és most a 10. telefonáló kulcsot nyer hozzá. A forradrottunk 20-as 300

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hát kérem szépen, ha mindig csak a foglalt jelzés sikerül elcsípni, ha nem sikerül engem elérni, akkor nem lesz Rádió 1 konténernyitás. Nem, mert akkor nem lesz kulcs. Akkor nem lesz egy konténernyi nyeremény, mert azt más viszi haza. Ki az, akinek mégis összejön? Halló?
1: Szia, Andi vagyok, a játékra jelentkezem.
0: Andi, honnan hívtál?
1: Tószegről.
0: Tószegről csörögtél be. Hát hol voltál eddig, Andi? Eddig miért nem jelentkeztél?
1: Jelentkeztem egyszer-kétszer, de az nem sikerült.
0: Miért csak most lettél tizedik?
1: Szuper! Mert nagyon régóta várják a kicsik, hogy betelefonáljak, és mi nyerjünk.
0: Hát most sikerült betelefonálni, na de nyertek-e?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: Hát persze, hogy nyertek!
1: Jó, de jó, szuper!
0: Kulcsot nyertetek a Rádió 1 konténerhez, te és a gyerekek!
1: Köszönjük szépen!
0: Úgyhogy gyertek pénteken Balázsék konténernyitó partijára, találkozunk a Duna Plázánál, megnézzük, hogy a ti kulcsotok nyitja-e a Rádió 1 konténert.
1: A milyen fogja?
0: Mindenki ezt mondja.
1: De a milyen fogja?
0: De a milyen fogja? Meglátjuk, sok sikert nektek is!
1: Köszönjük szépen még egyszer!
0: Nem sokára 5 órától Live Mix, Juhász Gerivel és Regál Lilivel, és ha már érkezik Gergő, ő is osztogat majd Rádió 1 konténer kulcsokat este a Kívánság műsorban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más.
5: Valaki más.
4: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
10: Kérsz fekete virslit?
11: Nagyon szellemes, olyan nincs.
10: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
11: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
10: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
11: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

Bence, aki igazi mai sláger megy, és közben azt olvastam, hogy holnap-holnap után még marad a vénasszonyok nyara, 25-26 fokos napi csúcs, napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel.

Itt a Rádió 1-en, bő negyed óra múlva Gerivel és Lilivel Rádió 1 Live Mix, 16 óra 44 perc, közlekedési infók. Miló írta, 6-os főút, Pécs, két autó ütközött, úgyhogy Sziget felé egy sáv zárva, a külső. Nemrég megtudtuk, az M5-ösön Budapest felé Ócsánál is volt egy baleset, és a torlódás már több mint 5 kilométeres. Az M7-esen pedig egy új terelés okoz lassulást a 18-as Érdi csomópont és az M0-ás között, a Balcsi felé haladók torlódnak a terelés előtt. Bárkinek bármilyen híre van még az utakról, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 4 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt,

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán gorenyeháztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
9: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
10: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
11: Evelyn, ez biztos?
10: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
11: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
10: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
12: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
13: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
14: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
15: Dotif PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
19: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
20: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Állj több lábon. Tanulj valami újat a Bécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven. Marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL Közgazdaságtudományi Karán. ktk.ptl.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
23: A
2: kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem.
3: Akarod ezt a halálos fenyegetéseket tartani 3 napot azokkal a retteres emberekkel?
2: Semmelyik osztálytársad nem megyed, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
3: Azt sem tudom, hogyan érezzem magam, hogy most
2: legyen. Nem te bizonsz a kirendulásra, hát ő érezze magát jól.
3: Vele kapcsolatban, mert tudom, az irány az olyan, hogy minden az, hogy jó, sima, valaki tudja, hogy örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Hol van? Nem sima.
2: Itt vagyok a bokorba.
3: Egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyerek, és azt mondja, mostantól minden nap máshol alszol. Addig, amíg ez nem oké.
2: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
4: Ha megszoktak, majd hazajöhetsz.
23: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
24: Reklámot hallottak.
23: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
25: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Fogadalomtétellel váltak az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Kadét közösségének teljes jogú tagjaivá a 9-es diákok Kaposváron. Az ünnepségen átadták az állományjelzőket is. Október 6-án megemlékezést tartanak Szigetváron az aradi vértanúk emléknapján. A városi ünnepségen az 1849-ben kivégzett honvédtisztekre, valamint a szabadságharc mártírjaira emlékeznek. Oldtimer kiállítással készül a hétvégére a szigetvári gyógyfürdő. Október 10-én és 11-én régi, különleges járműveket mutatnak be a fürdő területén, a látogatók pedig a kiállítás mellett a fürdő szolgáltatásait is igénybe vehetik. 21 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, tombol az indián nyár, ha tehetik, töltsenek több időt a szabadban.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
24: Rádió
26: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Regán Lili, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, lehet jó is a hétfő, pláne hogyha itt van Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és már a ciprusi rádiók is játsszák a legújabb dalát. Hello Lili!
27: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
2: Up to date vagyok.
27: Nagyon, igen. A tegnapi nap nagyon boldog volt számomra, ugyanis Ciprus egyik legjelentősebb rádiójában szólalt meg a Hilmi, úgyhogy ez egy óriási dolog számomra.
2: Sztorizunk erről is, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Lili, tudjátok nézni is a YouTube-on és az applikációnkban. Két teljes óránál, tehát két lemezjátszóról szól az élőadás, induljunk el!
27: Csapjunk is bele, elsőként érkezik Ray Dalton és a Do It Again nálam Sky Sound Remixben, itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
26: Rádió 1 Live Mix. Délután 5-től 7-ig.

Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött.

0: T-Rex-e és a New Religion a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, ami két órás, mellettem a Regál Lili a lemezjátszói mögött. Rengeteg az üzenet. Sziasztok, nagyon jó a műsor, Lili baromi jól néz ki, és nagyon örülök, hogy ő mixel ma. Üdvözlettel István Tarpáról.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát én is nagyon örülök, imádok egyébként rádiózni, mindig elmondom, hogy más, mint a fellépések, mind a kettőnek megvan a varázsa.
0: Szia Lili, gratulálok a Heal Me-hez, amit lejátszottak Cipruson egy rádióban, a ciprusi fellépésedhez is nagy gratula, és ma is szavaztam egy-egy zenédre a Top 500-ban, valamint szavaztam Kukira, Pull Max-re, Yaminára és a Loving Arms-ra. Az outfited is nagyon tetszik, én vagyok Vox, Rami a TikTokról, aki imád nektek írogatni.
1: Hálásan köszönöm. Hát igen, itt a Heal Me kapcsán nagyon kíváncsi leszek, hogy hányadik helyezést fogja elérni a Top 500-as listán. Pont most néztük meg Gerivel, hogy jelenleg Magyarországon a második legjátszottabb rádiós dal. Nem tudom elmondani azt a boldogságot és hálát, amit érzek, hogy hallgatjátok, hogy szeretitek, hiszen tényleg szívem, lelkem benne van ebben a dalban.
0: És most már ugye egy nagy ciprusi rádióban is szól ez a dal. Milyen volt a ciprusi fellépés?
1: Képzeld, Geri, hogy életem egyik legjobb fellépése volt. Tehát az a szeretet és energia, ami ott fogadott, azt konkrétan álmomban nem gondoltam volna. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor raktam ki videót a social media felületeimre.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Ha ti is voksolnátok a Rádió 1 Top 500-ban, megtehetitek például e-mailben, ugye legegyszerűbb top500@radio1.hu. És hát akkor mi más is jöhetne, mint a dal, amiről beszéltünk?
1: Ami nem más, mint a jelenlegi legfrissebb saját dalom, a Heal Me. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili, Rádió 1 Live.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött. Regá.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi ma is sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix. Ma is két órában mellettem Regálili élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek közben, frissek és nagyon fontosak. Kis teherautó és kamion karambolozott az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében, 6 kilométeres már a dugó, az 5-ös főúton viszont ki tudjátok kerülni, és van baleset a fővárosban is, a Szilágyi Erzsébet fasorban az Azul utcánál, valamint a 10. kerületben, a Basa utcában, a Száva utca előtt. Mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0620-311-111. Moránditól az Angels-t imádom, jó a műsor, üdvözlettel Zotyó Miskolcról.
1: Imádom, hogy mindig kiemelitek a szettemből, és egyébként ez a remix, amiben játszom, ez egy igazi eldugott kincs.
0: Bizonyám, ezekre az zenékre is szavazhatok ám az idei nagy Rádió egy top 500-ban. Tudjátok, ez a maratoni 3 napon át tartó slágerlista, amit minden évben ti állítotok össze, top500@radio1.hu. Jöhetnek a voksok továbbra is, az elmúlt 20 év legnagyobb slágereit keressük. Menjünk közben tovább.
1: Ma délután zenéket keresgettem, és találtam egy elképesztően jó remixet a There's Nothing Holding Me Back-ből, úgyhogy most ez érkezik itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.
2: A lemezjátszók mögött Regál

0: hétköznap délutánonként mindig két teljes órán át mixelünk, csak a legjobb magyar DJ-kkel, ez a Rádió egy live mix itt a Rádió egyen. Mellettem ma a Regán Lili élőben a World is My Radio Show képviseletében. Ezt az SMS-t figyeljétek. Sziasztok, nemrég írtam nektek, én vagyok az a Regán Lili rajongó, aki metált is hallgat, és említettem nektek, hogy hamarosan megszületik a pici lányom. Nos, örömmel tudatom veletek, hogy szeptember 2-án megszületett, és a Liliana nevet kapta. Ráadásul szülés után a Heal Me volt az első szám, amit meghallgattunk együtt. Én jelenleg Budapestre tartok Debrecenből. Gratulálok Lili a ciprusi fellépésedhez, így tovább, nagyon jó a műsor, erőt adok a hazauthoz, szép napot nektek, üdvözlettel Burkus, a kamionos. Hát megvan a legfiatalabb Rádió egy hallgató.
1: Ó, hát óriási gratula, és erre nem számítottam. Abszolút meglepett ez az üzenet, és nem tudom, hogy nézel-e minket, de Gerinek is, meg nekem is fülig ér a szemünk.
0: Abszolút. Szóval Burkus kamiont vezet, metált hallgat, nagyon szereti Regán Lilit, Liliánának hívják a kislányát, és a Heal Me című dal volt az első, amit meghallgattak együtt szülés után. Úristen! Nagyon-nagyon sok boldogságot nektek, éljetek nagyon-nagyon sokáig, legyetek egészségesek. Hydration Break következik, a szokásos ivószünet, úgyhogy rengeteg szűrt vizet fogunk most együtt inni a konyhában, aztán pedig folytatjuk, Lili, jó?
1: Így van, perceken belül jövünk vissza.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 4 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió egy, csak igazi mai slágerben!
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon.

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
4: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
7: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
8: Evelyn, ez biztos?
7: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
8: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
7: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
9: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
10: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
9: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
10: Ez varázslatos!
9: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
13: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
14: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
15: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
16: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
17: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttal. MG. Find your more.
18: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
20: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
21: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
22: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
23: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
24: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
25: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
26: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
27: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
28: Építkezik vagy felújít? Akkor irány a Füreli Erdőmester Kft. Minőségi építőanyagok, kedvező árak és szakértő segítség egy helyen. Faanyag, szigetelés, tetőcserép, esőcsatorna. Nálunk mindent megtalál. Füredi Erdőmester Kft. Kaposváron, ahol az építkezés a jó döntéssel kezdődik.

0: A új zene, a új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Több ezer kaposvári csatlakozott a levegő tisztaság fontosságára figyelmeztető kampányhoz. A Hengeri projekt Selfie fala forgalmas városi helyszíneken és iskolákban is megjelent. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek, a mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Október 5-től pályázhatnak a kaposvári felsőoktatási hallgatók és a tovább tanulás előtt álló hátrányos helyzetű fiatalok a Bursa Hungarika ösztöndíjra. Az A-típusú támogatás a már felsőoktatásban tanulóknak szól, a B-típusra pedig azok jelentkezhetnek, akik jövőre kezdik meg a tanulmányaikat. 21 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, ha tehetik, töltsenek több időt a szabadban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
4: Elmúlt 6 óra, hello mindenkinek, itt vagyunk újra, még mindig élőben, és még mindig Regán Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
5: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
4: Szia Lili, hello Geri, nagyon jó volt az első óra, remélem a másodikban is lesz saját dalod Lili. Üdvözlettel a nagy Rádió 1 fan, Rami!
5: Na hát akkor így készülök mindenképp, köszi a tippet!
4: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mixelünk tovább, tehát még egy órán át. Menjünk tovább!
5: Érkezik egy óriási kedvencetek, ami nem maradhat el. Ez nem más, mint a Bambolé itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
0: A lemezjátszók mögött Regál Lili.
6: Rádió 1 Live Mix.

0: Chaka Khan és az Ain't Nobody, egy régi kedves ismerős itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem ma a Regál Lili élőben 2 órán keresztül közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset a 3. kerületben történt nemrég a fővárosban, az Aranyvölgy utcában, a Bécsi útnál, és még mindig majdnem 6 kilométeres a dugó egy baleset miatt az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében, az 5-ös főúton tudtok kerülni. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111. Kékhajú dance hercegnő, isteni a szetted ma is, öröm hallgatni és nézni téged. Krisztin, életem, téged pedig nagyon szeretlek, hajrá Tapolca, üdvözletet Peti Ajkáról.
1: Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy célba ért az üzenet.
0: SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111. És valaki írta még 6 óra után néhány másodperccel, hogy reméli ebben az órában is lesz saját zene Regál Lilitől, hát ez jön most.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy hát akkor szerettem volna eleget tenni ennek a kérésnek. Érkezzen egy saját darab Chris Willis-szel közösen, aki rengeteget dolgozott együtt már David Guettával, úgyhogy nekem óriási megtiszteltetés volt vele dolgozni. Ez nem más, mint a Blue Heart itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: Rádió

0: Amúgy léci, ne hagyjátok abba, Lili a legjobb, üdvözlettel, Jocó.
1: Ezt mondjuk megnézném. Köszönjük szépen.
0: Jocó, jó edzés neked, ne felejtjétek, már csak csütörtök estig tart a nagy konténeres játékunk, hiszen pénteken reggel Balázsék fogják kinyitni a Rádió egy konténert, és kiderül, ki az a szerencsés, aki mindent megnyer, ami csak benne van. Ma a Rádió egy kívánság műsorban, majd a következő órában 7 és 8 között két kulcsot még szerezhettek tőlem. Lili, megint jön egy kis hidratációs szünet, a következő Hydration Break, iszunk egy csomó szűrt vizet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Ne menjetek messzire, mindjárt jövünk.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
4: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
9: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
10: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
9: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
11: A harc, hát legyen harc!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
12: Bogytán az időt.
9: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
14: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak.
15: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft.-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja a 0630 566 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
17: Állj több lábon! Tanulj valami újat a Bécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven, marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTE közgazdaságtudományi karán. ktk.pte.hu.
18: Építkezik vagy felújít? Akkor irány a Füredi Erdőmester Kft. Minőségi építőanyagok, kedvező árak és szakértő segítség egy helyen. Faanyag, szigetelés, tetőcserép, esőcsatorna. Nálunk mindent megtalál. Füredi Erdőmester Kft. Kaposváron, ahol az építkezés a jó döntéssel kezdődik.
19: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
20: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
15: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
23: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
24: A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van a feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem.
25: Akarod ezt a halálos fenyegetéseket tartani 3 napot azokkal a rettenetes embereket?
24: Sem egy osztálytársad nem megyed, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
25: Azt sem tudom, hogyan érezzem magam, hogy most
24: legyen. Nem te bizonsz, hogy hát ő érezze magát jól.
25: Vele kapcsolatban, mert tudom, az irány az olyan, hogy minden azt mondja, hogy ja, sima, valakit így örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Nem sima.
24: Itt vagyok a bokorba.
25: Egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyereknek is azt mondja, hogy mostantól minden nap máshol alszol. Addig, amíg ez nem oké.
24: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
26: Ha megszoktad, majd hazajöhetsz.
15: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
27: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
28: A lemezjátszók mögött

0: Blondish, and you're listening to Radio 1.
1: Radio 1 Live Mix. Olemez játszóknál. Regalili. Regalili. A házi gazda, Juhász Geri. Radio 1 Live Mix. Délután 5-től 7-ig. Játszók mögött Regálili. Rádió egy live mix.

0: Ez volt Fader és a Goodbye, mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött, a rádió egy live mixet halljátok 2 órában szokás szerint, és hát gyönyörű késő nyári időnk lesz még ezen a héten is, holnap felmegyünk egészen 26 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A live mix után ne felejtjétek, 7 órától rádió egy kívánságműsor játékokkal 2 kulcsot is kaphattok még a rádió egy konténeréhez, amit Balázsék most pénteken reggel fognak kinyitni, úgyhogy Lili, jöjjön a finálé.
2: Érkezik egy nagyon erős duó, Martin Garrix és Ed Sheeran megint alkottak egy szerintem elképesztően jó tracket, ez nem más, mint a Repeat It, ezzel pörgünk tovább itt a rádió egyen, csak is a live mixben.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.
4: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Mike mix egyszerűen nagyon jó volt. Köszönöm szépen, hogy az SMS-emre válaszolva ment a Blue Heart. Megy Lilire a szavazat a Rádió 1 Top 500-ban ma is. Üdvözlettel Rami Zircről.
1: Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogyha jól emlékszem, akkor tavaly 27. lett a Dream In. Elképesztő nagy boldogság. Köszönöm, és kíváncsian várom, hogy idén az új dalok, a Blue Heart és a Heal Me hányadik helyezést éri majd el.
0: Ha bírjátok Lilit és a dalait, szórjátok meg őket voksokkal, például e-mailben top500@radio1.hu, lehet szavazni SMS-ben, Viberen, a Facebookon meg az Instagram oldalunkon is. Fellépések a héten?
1: 3 fellépésem lesz ezen a héten, minden infót megtaláltok a social media felületeimen, és várlak titeket szeretettel a fellépéseimen.
0: Mi pedig várunk vissza ide a Rádió 1 stúdióba a Burn Is Man Radio Show-ban csütörtök este.
1: Így van, nem sokára visszatérek, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Tóth Abigéllel és Accenttel. Jön a Sugar Daddy, és várnak rátok az újabb játékok, újabb kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et, nagyon megéri.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 4 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620 3 111 111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépeket. Vagy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
3: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Mert a 3 DJ legenda

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Fogadalomtétellel váltak az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium kadét közösségének teljes jogú tagjaivá a 9-es diákok Kaposváron. Az ünnepségen átadták az állományjelzőket is. Október 6-án megemlékezést tartanak Szigetváron az aradi vértanúk emléknapján. A városi ünnepségen az 1849-ben kivégzett honvédtisztekre, valamint a szabadságharc mártírjaira emlékeznek. Oldtimer kiállítással készül a hétvégére a szigetvári gyógyfürdő. Október 10-én és 11-én régi, különleges járműveket mutatnak be a fürdő területén, a látogatók pedig a kiállítás mellett a fürdő szolgáltatásait is igénybe vehetik. 21 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, tombol az indián nyár, ha tehetik, töltsenek több időt a szabadban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió egy! Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

rádió egy konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a rádió egy konténerhez.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Nem csak isteni zenék várnak rátok ebben az órában, hanem az esély is, akár egy konténernyi ajándékra. Halló, halló!
1: Martina vagyok. A Love Frequencies szeretném, és Attilának küldeném a páromnak, aki éppen még kint szerelő az udvaron a motorját.
0: Wow, ő akkor lelkes, motoros?
1: Igen, igen, lelkes.
0: Mit üzensz neki?
1: Azt, hogy igyekezzen befelé készül a vacsora.
0: Mit esztek ma?
1: Sült csirke lesz. És sőt, krumpli.
0: Jó étvágyat kívánok hozzá, Lost Frequencies kérted, úgyhogy jön már is a Leave It All, és figyelem, indítom is az újabb játékot, és ezek már az utolsó lehetőségek, hogy szerezzetek egy kulcsot a Rádió egy konténeréhez, amit pénteken reggel fogunk kinyitni, úgyhogy gyerünk, játék indul, a 10. telefonáló nyer, a számunk 0620

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, figyelem, már csak csütörtök estig tudtok tőlünk kulcsokat szerezni. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Detti vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Detti, remélem a Rádió 1 szlogen megy, és nem itt rontjuk el.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na, erről van szó, Detti, te vagy a tizedik!
1: El nem tudom mondani, hogy hányszor próbálkoztam egyszerre több telefonnal is.
0: Igazi fekete öves vagy akkor, egyszerre több telefonnal folyamatosan, párhuzamosan.
1: Ahogy mondod, játék elejétől kezdve.
0: Azt a mindenét, hát itt a végén, az utolsó héten befutottál te is, úgyhogy megvan a kulcsod a Rádió 1 konténeréhez, amelyben újabb ajándékok is vannak, egy Max bőrkanapé, valamint egy Kelly Spider X70 kerékpár, és persze ott vannak még az eddigi nyeremények, az elektromos autó, a családi pihenés, az 1 milliós elektromos szerszámgép csomag, a háztartási gépek, a klíma, meg persze az okos tévé, konténernyitó parti pedig most pénteken reggel.
1: Amire érkezünk, és bízunk benne, hogy az én kulcsom fogja nyitni.
0: Tudod, hogyha így lesz, akkor gurulnod kell?
1: Bármi.
0: Szerintem érdemes gyakorolni, jó?
1: Amit csak kér, Balázs, amit csak kér.
0: Pénteken reggel, tehát konténernyitás, neked is nagyon drukkolok, és kösz, hogy minket hallgatsz.
1: Nagyon köszönöm.
0: Újabb játék nagyjából 10-12 perc múlva ugyanígy nálam a Rádió 1 kívánság műsorban. Témin Pala jön közben, és a Dracula.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és marad a Vénasszonyok nyara, holnap 26, szerdán pedig 27 fok lesz a csúcs napközben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Szia, Levente vagyok, Luitól kérnék egy számot.
0: Hello, Levente, kinek menjen?
2: Nekem és a tanulómnak, Teodórának, hogy jó kedvünk legyen az este.
0: Akkor Teodóra tanulóvezető, és te vagy az oktató?
2: Igen, az egyik.
0: Na és Teodórának hogy megy a vezetés?
2: Jövő héten vizsgázunk, úgyhogy jó.
0: Meg lesz elsőre?
2: Szerintem meg lesz.
0: Így legyen, nagyon drukkolok, mindjárt érkezik nektek a Get Lucky Loitól. És kinek lesz meg az újabb kulcs a Rádió 1 konténeréhez? Ez a nagy kérdés. Indítom az újabb játékot, a 14 telefonáló nyer. Gyerünk! A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 4 nap.

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
5: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, az ajándékok egyre csak gyűlnek a Rádió 1 konténerében, a kulcsaink viszont egyre csak fogynak. Valakinek szeretnék adni egyet. Halló, halló!
1: Szia, szia, Feri vagyok.
0: Feri, hello, honnan?
1: Szolnokról hívlak.
0: És mióta próbálkozol már, Feri?
1: Hát, elég régóta próbálkozom ezzel a dologgal, nem tudom, hogy most sikerült-e.
0: Én nagyon-nagyon szeretnék adni neked egy kulcsot, kérem a Rádió 1
1: szolgáját. Úgy örülnék neki. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Feri, te vagy a 11!
1: De nagyon jó, de örülök.
0: Úgyhogy sikerült, megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez, és remélem nagyon tudod, jó. Ha pénteken reggel ez a kulcs nyitja ki a Rádió 1 konténert Balázsi konténernyitó partiján, akkor minden a tiéd, ami csak benne van.
1: Nagyon jó hangzik. Nagyon örülök neki.
0: A két új ajándék ugye ma délelőtt óta, egy Max Burr kanapé, valamint egy Kelly Spider X70 kerékpár. A játék Balázséknál folytatódik holnap reggel, itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Szia, Dénes vagyok, ez a Switch Discot szeretném a három nasztrófjának.
0: Oké, és milyen alkalomból, vagy mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Dénes, valami baj van? Ilyen nagyokat sóhajtasz.
1: Nem, csak nagyon sokszor játékra is próbálkoztam jelentkezni, aztán kicsit így stresszes
0: ja,
1: vagyok.
0: A nagy rádió egy konténeres játék miatt most stresszes.
1: Igen, én 80-szor
0: Istenem.
1: Most itt ebbe a pár percbe.
0: Nem mondod komolyan, figyelj, megy még a játék majdnem egy hétig. Én nagyon-nagyon drukkolok, hogy neked is sikerüljön bejutni, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, hogy minket hallgatsz, és akkor jön a Switch Disco, amit kértél, ez a Sleep Tonight.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show. Egy csomó vadi új zenét fogunk nektek bemutatni Metzger Vikivel és Kollárral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Jó pihenést addig is. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 4 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelj a műsorvezetőt. Hívja a 0620 3 111 111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
2: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon.

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
5: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
6: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
8: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Több ezer kaposvári csatlakozott a levegő tisztaság fontosságára figyelmeztető kampányhoz. A Hengeri projekt Selfie fala forgalmas városi helyszíneken és iskolákban is megjelent. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó-Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek, a mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Október 5-től pályázhatnak a kaposvári felsőoktatási hallgatók és a továbbtanulás előtt álló hátrányos helyzetű fiatalok a Bursa Hungarika ösztöndíjra. Az A-típusú támogatás a már felsőoktatásban tanulóknak szól, a B-típusra pedig azok jelentkezhetnek, akik jövőre kezdik meg a tanulmányaikat. 21 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, ha tehetik, töltsenek több időt a szabadban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú. Adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
5: Disco. Ladies and gentlemen.

0: pontosan, ha jól számoltam, 8-an is meglátogattak ott, és velem együtt bulisztak. Nem tudom, van-e még ilyen DJ Magyarországon, akinek ilyen rajongói vannak. Én minden esetre nagyon szépen köszönöm.
1: Én arról akartam beszélni, hogy október 24-én van a következő Diszkos itt Legends, Békés Csabán találkozhatunk. Most már kiderült, hogy egy Magna Cum Laude nagy koncert van a nagy színpadon, és utána 22 óra 15-kor kezdünk, és hajnali 2-ig fogjuk pörgetni. Az elmúlt most már mondhatni 21 év elektronikus diszkosítás legendáit, kedvencei.
2: Most pedig már is megyünk tovább az eredetivel, Google nélkül, Ultra Natin nélkül, abban a verzióban, amiben csak éjátszom jön, Himal Angel, és az I'm Moving to the Sun, itt a rádió egyenlő, csak igazi mai slágermegy, a diszkosítő show.

0: Tamás, Isten éltes az ünnepeteket.
1: Most pedig már is menjünk tovább egy diszkosi csajáttal. Kérem szépen, hamarosan érkezik a klip, a végső verzió. Ez a Szóréta, rád egyen csak igazi mai slágermegy a diszkosi Trédo Show-ban.

0: van a Facebookon.
1: Én annyit akartam mondani, hogy Imelinger remixet csináltam, erről jutott eszembe. Szerdán bemutatom itt a rádió, ugye meg a Bauzára is csináltam egyet, arra a Hausdar, ami egyébként egy repes csávó, egy német. És ezen kívül mindenki kerül a DJ Junior videócsatornára a YouTube-ra, ahol egyébként egy Made in Ibiza mix is kín van. Az 5 nap alatt nagyon jót megy. Videoklipszerű az egész 2 óra 20 perc, nézzétek meg.
2: Jön Imelinger és a Bad Times, kérem szépen a humanizált verzió, október 1-jén megjelent, ez pedig a Messengers, az egyetlen egy

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádió show van, Hanvai Pidzsi a lejátszóknál. Ez David Guetta értelmezése, lehet, hogy picit belebincsizett Hanvai Pidzsi is, de ugyanúgy Gotye és Somebody That I Used To Know. Én ebből valamikor

0: ez zene volt, na azt szerintem viszont nem sikerült olyan jól.
1: Én ezt nem tudok hozzászólni, mert...
0: De, hogy nem, de csak jó, nem akar.
1: Pocsék.
2: Egy biztos, hogy megyünk tovább. A hétvégén a következő adat biztos, hogy fogom játszani mind a három felvételen, illetve mind a három fellépésemen. Gyöngyösön, Bátaszéken és Budapesten belefél a house kategóriába. Tessék figyelni, jön egy egészen jól sikerült Mau P. Itt a Rádió Egyen, csak igazi, ma is Lágermegy, a diszkosít Radio Show-ban.

0: biztosak, hogy magas BPM tartalma, adresszön a diszkosít a Rádió 1-en, amúgy Pici Mix, itt van Bárány Attila és én DJ Junior. Ott vagyunk egyébként a TikTokon is, megyünk meg a YouTube-on is, FM-en, weben, applikáción, integetünk a kamerába, beszélni nem fogunk, csak itt élőben adásban. Annyit akartam mondani, hogy október 24-én Békés Csabán találkozunk, 22-15-kor kezdünk a nagy fesztiválon. Lauda koncertjét, és utána vagy a Hamvai vagy én. Hajnali 2-ig nyomjuk, aztán lesz még egy Death 4-5, ezt is mondjuk el. Ez a 21. születésnap, tavaly ugyanígy volt egyébként, pénteken Pécset, szombaton Budapesten játszunk majd.
1: Ha már pénteket mondtál, pénteken Demeter, szombaton pedig Hajógyári klasszik a fővárosban, utána pedig persze a Jesus, Csibészek, Balatonmárja Füldön, 2026-ban utoljára érkezem a balatoni rezidenciámra.
0: Szombaton Kapaszkos, Gyöngyös, Bátasség, Budapest, a következőt is fogom játszani. Na ez jön most itt, az egyik legnagyobb kedvencem a bootlegek közül, itt a Rádió 1-en.

0: Én Attila voltam, holnap este én pörgetem a lemezeket itt a Rádió 1-en 8 órától. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy szerdán mixelek itt a Rádió 1-en, hozok majd két premiért, egy új Email Angel, a DJ Junior remixet, valamint a Bauza féle Magnetikből is csináltam egy újat. Ezen kívül minden elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookomon a remixek, amelyet kiraktam, amelyeket nyáron készítettem el. Úgyhogy búcsúzom mindenkitől, szevasztok!
2: Ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam szombaton, Gyöngyösön, majd Bátasséken, utána a fővárosban, budapesti rezidenciámon várok mindenkit sok-sok szeretettel, ahol Deep House muzsikákat fog pörgetni. És nagyon-nagyon fontos, hogyha szeretnéd bármelyik sajátomat, írj e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra. Én ezzel búcsúzom ma estére. Szevasztok, Rádió 1!

0: tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Mi vagyunk a Rádió 1!
2: Györke Attila vagyok.
3: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
4: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
5: Az én nevem Jamina.
6: Sziasztok, én Regálili vagyok.
7: Sziasztok, én Jóri vagyok.
8: Mi vagyunk a diszkosi.
9: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
10: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
11: Újra jön
12: a Top 500.
10: A Fox Post applikációja támogatásával.
13: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Martinelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bogytán az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mixműsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Újdonságok, extra különlegességek, zenehírek, jó sok mindennel készültünk. Metzger Viktória már berendezkedett a lemezjátszók mögött. Hello Viki, induljunk el!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Egy kicsit a hangom, azt tekintsetek el, az orgánumom nem a legjobb most, de belevágunk a Word is Mine Radio Show-ba, és hát indulunk is Gordóval és a Loco Locoval.

0: David Guetta, Calvin Harris és még nagyon sok más világsztár DJ Christopher kollégánk, jó barátunk remixében játszotta. Christopher majd holnap lesz itt a World Is My Radio Show-ban. Most Metzger Viki a lemezjátszóknál, és a saját új zenéit közül érkezik most az egyik.
1: Igen, igen, képzeljétek el, hogy már a 1,5 millió hallgatást is átléptük az Édennel, itt a Rádió Egyen is nagyon szoktátok szeretni, úgyhogy most ezt hoztam közösen Miss Bundal és Nagy Bogival, úgyhogy ez szól most a World Is My Radio Show-ban.

0: Cascade, micsoda párosítás, zseniális volt tőlük ez a zene. Vision Blurred hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. 11-ig Metzger Viki, aztán 11-től szokás szerint Kollár a lemezjátszói mögött. David Guetta érkezik, és egy abszolút friss zene már megint BB Rexával készítette. Ők ketten nem tudnak hibázni.
1: Bizony, bizony, és úgy képzeljétek el, hogy én nagyon-nagyon szeretem BB Rexa munkásságát, nagyon kedvelem, szerintem egy nagyon jó fejcsaj, legalábbis amit a social médiában áraszt magáról, az nagyon pozitív. Most láttam róla egy cikket, hogy 2019-ben, képzeljétek el, nem akarták a Grammy-re öltöztetni, egy tervező sem akarta öltöztetni, azért, mert ugye BB Rexa egy picit ilyen molettebb alkatú hölgy, és a Taylor Swift volt az, aki felhívta, és mondta neki, hogy ne is törődj velük, és rás ráncs, bomba vagy, jól nézel ki, és ez nekem annyira pozitív, hogy két ilyen előadó így összeáll és összefognak, úgyhogy BB Rexa szerintem egy tünemény csaj, tőle is David Guettától jön a Sad Girls.

0: 2026 őszének egyik legnagyobb nemzetközi megaslágere Calvin Harris-től, ez volt a Satisfy, és abból is egy különleges Sam Sideways remix a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és egy kedves kollégánk, egy kedves jó barátunk érkezik, Wilcox.
1: Bizony, nagyon kedvelem Wilcoxot, úgyhogy most tőle jön a legújabb, imádjuk őt. Ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.
0: Ez tehát Wilcox és a Sundown.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show hétfő este, és képzeljétek el, megvan a félig magyar blondis első Billboard Number One slágere. Na ez is jön majd 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: hello mindenkinek! Elmúlt este 10 zseniális zenék jönnek a következő egy órában is, nagyon sok újdonsággal. Hello Viki, menjünk tovább!
1: Sziasztok, bizony megyünk is tovább a második órával. Itt is van már a háttérben Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to The World Is Mine Radio Show on Radio 1 Hungary.

0: David Guetta és Matt Sassari egy fantasztikus dal, ez volt tőlük a Crazy. Hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellette Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és akkor most a mester után jöjjön a tanítványa, mert hogy a most érkező 29 éves hype-aton bizony David Guetta fedezte és karolta fel, de azóta több zenét is készítettek már együtt, ez most egy önálló dal.
1: Ú, igen, egyébként kicsit ilyen alokhangzással megy, és én nagyon-nagyon kedvelem, tőle egyébként nekem pont ez a kedvenc trackem, úgyhogy tőle jön az Out of My Head.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Kösz, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadiúj zenét Metzger Viki a lemezjátszóknál, és tőletek jön most egy friss dal.
1: Bizony, Gabriel Dancerrel és Blanche-sal követtük el a One Kiss-t, egyébként mindjárt elérjük az 1 millió hallgatást, úgyhogy záporoznak itt a milliók mostanában a közreműködésekkel, saját zenékkel, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hálásak vagyunk nektek, hogy szeretitek. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: CID és Taylor René 1-800 hétfő este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A következő zene címe Don't Wanna Go Home, mi sem megyünk még haza, Metzger Vikivel maradunk egészen 11-ig, sőt utána 11 és éjfél között Kollárral várunk majd benneteket élőben, úgyhogy most jöjjön egy fantasztikus olasz trió.
1: Bizony, bizony, elmerülünk Medúzában. Medúzát nagyon-nagyon kedvelem, megyek majd képzeljétek nyaralni, és én mindig ilyenkor arra gondolok, hogy Ibizára kéne menni, mert ugye Medúza többször felszokott ott lépni, hát most idén nem oda fogok menni, de azt gondolom, hogy jövőre bepótolom, és elmegyek egy jó Medúza koncertre, úgyhogy most tőle jön a Don't Wanna Go Home.

0: Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez volt a Rufus the Soul és az In the Moment a fantasztikus Adriatic Remixben. Metzger Viki, ezt hagytam a legvégére. Hol játszol még a héten?
1: Képzeljétek el, hogy szombaton Pécsre látogatok. Nagyon-nagyon szeretem Pécset. Havonta szoktam oda járni fellépni, ugye egyetemi város, úgyhogy neki is apunk a téli szezonnak.
0: Hajrá Viki, jó bulikat kívánunk neked, ti pedig maradjatok, nincs reklám, megyünk tovább, jön Kollár, élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez DJ's in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál. Kullár! Cool.

0: Üdv a most érkezőknek, szevasz Kollár, neked is még egyszer.
1: Hello, drága rádió, egy köszi szépen, hogy még mindig ennyien itt vagytok. Usual, Hugel, Usual, mindenféle nyelvkörnyezetben máshogy mondják a drága úriembernek a nevét, de hát gyakorlatilag az egyik legfelkapottabb lemezlovas most 2026-ban. És hát nem is véletlenül, ugyanis a legújabb elektronikus zenei albuma abszolút úttörő, és akkor a világslágerek csendülnek fel rajta, mint a Shine. Ezzel folytatódik a Burn Is My Radio.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket kollára lemezjátszói mögött, és egy norvég trió érkezik most, a Bausa. Hát tőlük ez a zene mindent visz.
1: A TikTokon lett nagyon felkapva a Magnetic egyébként, és szerintem abszolút új generációs hangzás van belecsempészve. Úgyhogy még egyszer, Bausa és a Magnetic, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: 2001. januárjában jelent meg a most érkező dal legelső változata.
1: Abszolút, a Planet Funk slágere kapott egy ráncfelvallás 2026-ra, a Chase the Sun még mindig abszolút örökzöld, ezzel folytatódik a Verizon Radio Show.

0: Ez DJ's in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál.
2: Kullá! Cool!

0: Ez már én Rádió Show, mára lassan lepereg az időnk, néhány percig még Kollár a lemezjátszók mögött. Hol leszel még a héten?
1: Igazából a szokásos vakár következik, leszek Budapest és vidéki rezidencián is. A nyári időszámítás véget ért, nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet. Maradjatok velünk összetélen, tavasszal, nyáron.
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, ciao.

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy ilyen nagy hanggal jó kezdeni. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Pontosabban folytatni a World is Mine után, ami szenzációs volt. A mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu-n, és tartom a tempót, amennyire csak bírom, és egyelőre úgy tűnik, hogy bírom, mert hogy Robin Schulz újdonságát indítom már, és ez a Bad Odd Imes a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és fontos, ma is folytatódik a kulcsvadászat. Még be lehet zsebelni egy kulcsot a konténerhez, amit pénteken valaki ki fog nyitni.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a Rádió egy top 500 szavazás, pedig pörög továbbra is. Le lehet adni a voksunkat, akár többször is a kedvencünkre. Ki nyerjen idén, ki az, aki legyen ott a listán, ez csak a Rádió egy hallgatók dönthetik el. SMS, telefon, Viber 0620 311 111, de működik a top 500 kukac radio1.hu, vagy bármely social felületeken is lehet szavazni.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az a Regál Lili, aki nem csak nálunk zenél minden héten csütörtökön a Bird is Line-ban, meg a Live Mix-ben is, többször is hetente, viszont zenél még a világ különböző pontjain is, ami azért nem kis dolog. Múlt héten például Cipruson lépett fel, azt már most tudjuk, hogy szilveszterkor a Maldív szigeteken fog, és tényleg egyre több külföldi bulira kötik le, hát nyáron ugye Ibizán is volt, nem bulizni, zenélni. És az már azért egy elég komoly dolog, szóval nagyon gratulálunk neki. Ez pedig a legújabb igazi mai slágere, a Hear Me, amit indítok a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

rádió egy konténer. A legújabb őrület. Hallgassa a Rádió 1-et, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió 1 konténerhez.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermej.

pam, pam, ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert egy picivel egy óra után járunk kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, jó munkát, jó utat, az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül, és várom egyébként az üzeneteket is. 0620-311-111. A nagy kedvenc most a Swiss Disco-tól indul, Rehab-bel Sam Feldel, ez a Sleep Tonight itt a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és én bírom azokat a sztorikat, amikből kiderül, hogy milyen alázat van egy-egy előadóban. Itt van például Lost Frequencies, aki még a pálya kezdetén, pontosabban azelőtt egy szintetizátor teljes kézikönyvét elolvasta, mert hogy úgy gondolta, hogy a hangszer tervezéssel is valamennyire képben kell lennie, tudnia kell, hogy hogyan működnek azok a hangszerek, miközben persze meg kell tanulni azokon játszani is. Több hangszeren játszik egyébként, de a szintiket kívülbelül ismeri. És tudja is a jó dal receptjét, mert hogy itt a legújabb igazi mai sláger tőle, Lost Frequencies és a Louis Roll a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, ma is lesz még játék, amivel lehet kulcsot nyerni Balázséknál, Atisnál és Gergőnél is. Pénteken pedig valaki reggel ki fogja nyitni a konténert, és mindent megnyer, ami benne van, már pedig nagyon sok minden van benne, szóval figyeljük a játékot, oké? Okay? Én pedig hozok most egy újdonságot közben Loitól, David Puentes-től, az igazi mai sláger a Golden Summer-ra.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a top 500 szavazás pedig pörög továbbra is. Melyik dal, ami mindenképpen kell, hogy a listán szerepeljen, melyik dal, aminek meg kéne nyerni? Hát az fogja, ami a legtöbb szavazatot kapja. De lehet többször is szavazni, akár SMS-ben, akár telefonon, akár Viberen, bármilyen dalra, hazai, a külföldire, ami tetszik, jöhet rá a voks. Kukira is, Kárnerrel közösen, ez a legújabb tőle, a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a